Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra indult, és egy újabb órával közelebb a reggeli váltás, már akit ez érint, és nem fog 12 órázni, meg 24 órázni, na nekik főleg kitartást. Egy olyan norvég DJ-t hozók, aki hát egyértelműen világsztár, sőt, Amerikában is abszolút nem, hogy elfogadta, hanem imádja, pont most pörgeti az amerikai turnéját. Kygo, aki a One Republic-kal hozza az igazi mai slágert, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő Kuki, aki ott lesz a rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, ő pedig Sam Feld, aki ugyancsak ott lesz a rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én. A világsztárok közül ő az egyik, de érkezik majd hozzánk Siri, és sőt a Swiss Disco is. Most pedig az igazi mai sláger, a Heart Like Mine itt a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az előbb majdnem elfelejtettem mondani, hogy bizony, ma is lesz játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért, ha 10 óra után elindul egy olyan felvétel, amit az egyik világszer fellépőn készített, akkor 10-ként kell minket hívni, mondani a rádió egy szlogent, és bang! Már ott is a páros belépő. Most meg itt van Hype-et a Norma Jean Martinnal és az igazi mai slágerrel, ez az Out of My Head a rádió egyen. Oh,

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az NMH pedig egy nagy kutatást végzett, hogy hat-e ránk az okostelefon használat, és nem csak hogy hat, de a friss felmérés szerint nyomot is hagy a személyiségünkön, méghozzá generációkon átívelően, mert egy nagyon széles adatbázisból vették fel a mintákat, egészen 20-tól 60 éves korosztályig vizsgálták, hogy milyen módon befolyásol minket, és mondom, konkrétan a személyiségi jegyeinkre is befolyással van, hogy pontosan milyennel a radio1.hu meg lehet találni minden fontos info és érdekesség ezzel kapcsolatban. Ott ez meg az igazi mai sláger, mert hogy nekem mégiscsak az a dolgom, hogy ezeket hozzam megállás nélkül. Két ó és a Turn the Lights Off, amit indítok. Kellemes éjszakát!

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy a következő órában is hozom ezeket. Bibi Rexha újdonsága például bekészítve, hogy Joel Corey is, az aljak közül a Well Hello-val, sőt, készülök még a Halott pénzzel is, a kezdésben pedig Ed Sheeran is az Azizám jön. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik, a többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak, ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy egy újabb óra, indul tele a legnagyobb kedvencekkel, felesleges duma nélkül. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és egy pici időutazással pont egy évet repülünk vissza, mert hogy tavaly ilyenkor a Fastboy volt a Rádió egy születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, és nagyon menő mixet csináltak a testvérek egyébként. Idén Cyrillel, Szemfeltel és a Swiss Discóval bulizunk majd, meg persze érkezik extra fellépőként Accent is, Tóth Abigér is, meg az összes Rádió egy DJ. Na most viszont, ahogy ígértem, a nagy kedvenc, a Fastboytól a Good Life, amivel indítom az órát, kellemes iszakát!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszaka átjuk a Jonas Brothers és a... Ez meg a dal címe. Ez pedig egy újabb óriási kedvenc, egy olyan előadótól, aki tényleg a legnagyobbakkal szokott együtt dolgozni. Topic, David Guetta, Martin Garrix, vagy éppen Alok is ott van a korábbi partnerek között. Most pedig Fit leszel, és egy korábbi felvételével rukkolt elő, és mi konkrétan imádjuk. Bibi Rexha érkezik már is. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzésztő.
2: Bella!
3: Oh,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy nagyon meglepő, de nagyon érdekes hír, amire bukkantam. Kenneth Branagh készen áll visszatérni a szuperhős filmek világába. A brit színész és rendező, aki ugye a Thornak volt a rendezője, ahogy mondta Variety-nek, nyitott arra, hogy ismét szuperhősökkel dolgozzon, hogy melyik oldalon már jött, hogy a kamera mögött, vagy kamera előtt, az még nincs teljesen eldöntve, vagy nem árult el, de a Radio 1.hu-n egyébként még ezzel kapcsolatban van egy csomó érdekesség, meg idézünk az interjúból. Az igazi mai slágerek között pedig indítom az újabb, Joel Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is Balázsék, ugye a rocsó miatt délután vannak élőben, de azért reggel is van műsor, délután viszont ma is nagyon menő adás, egy újabb helyszínről, mert hogy a rocsó pörög tovább, a mai állomás a tegnapi Győri után Sopron lesz. Az igazi mai slágerek között pedig ezzel a nagy kedvenccel indítok mindjárt Kamrád és a Be Mine itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Ezt a dalt egyébként Cyril készítette már, hogy ezt a remixet a Disturbed the Sound of Silence-éből, amivel egyfelől ez a dal is világhírű lett, másfelől pedig Cyrilnek is nagy világhírnevet hozott. Itt indult el szerintem igazán a karrierje, ami azóta is szárnyal május 24-én, vagyis bő másfél héten belül pedig itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is zenél majd. Én viszont közben elindítottam az újabb nagy kedvencet, ezeket hozom megállás nélkül az egész órában. Ray és a Where is my husband, ami jön a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy, csak igazi mai sláger, egy de jó kis dal ez is. És nagyon fontos a dalokat, a zenéket, az igazi mai slágereket figyelni kell ma is, mert ha elindult 10 óra után egy olyan felvétel, amit egy Rádió egy születésnapi fesztivál fellépő világsztár készített, akkor 10-ként kell csörögni, mondani a Rádió egy szlogent, és bang, páros belépő, amit el lehet ezzel vinni a Rádió egy születésnapi fesztiválra, szóval ma is lesz játék. Én pedig arra gondoltam, hogy ilyenkor 4:30-kor kell egy kis extra lendület, és hozom is Ricky Poveri, Szeraperketi Ámó a Rádió 1-en.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig újabb délutáni rócsó állomás Sopron, ez következik, és itt várunk majd mindenkit. Először délután 4 órától live mixel, 5 órától 8 óráig pedig Balázsékkal élőben a műsor a helyszínről, meg persze az összes frekkinken nagyon-nagyon sok ajándék megint, mint ahogy tegnap is, nagyon jó hangulat, és hát ugye Balázsék, ezt nem kell szerintem különösebben ragozni, ahogy az sem, hogy ez egy óriási kedvenc, amit most indítok. Ray Dalton, Blood Running, itt a Rádió Egyen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Pécset debütál az idei sajtófotó pályázat Vándor kiállítása. Napközben legfeljebb 15 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén ismét Pécs ad otthont a hazai fotográfia legrangosabb eseményének. A 44. magyar sajtófotó pályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítás május 18-a és 28-a között lesz látható a Széchenyi téren. Ez a tárlat lesz az első a sorban. A vándorkiállítás így Pécset debütál. A szervezők közlése szerint a kiállítás 2025 legfontosabb híreit, sorsfordító eseményeit mutatja be képeken, összesen 14 kategóriában. A szerdán kezdődő Tour de Hongrie tiszteletére újabb elemekkel bővült a szarvasi Mini Magyarország makettpark, amely olyan látványosságok makettjeit emelte be soraiba, melyek olyan településen találhatóak, ahol áthalad a mezőny. Mostantól így a pécsi Székesegyház, a kalocsai érseki palota, a péterváradi erőd és a hajmáskéri tüzérlaktanyak kicsinyített mása is látható. Más baranyai látványosságok már korábban helyet kaptak a parkban, így a látogatók megtekinthetik a pécsi tévétorony és a szigetvári Zrínyi vármását is, sőt, a pécsi dzsámiból a müezzin énekét meg is hallgathatják. 22. alkalommal rendezik meg a pünkösdi kakaspaprikás főzőversenyt Mecseknádasdom. A rendezvényre május 24-én pünkösd vasárnap kerül sor. A csapatok május 15-éig nevezhetnek a programra, személyesen a mecseknádasdi önkormányzatnál vagy e-mailben. A nevezési díj tartalmazza a szükséges húst, illetve csapatonként egy darab sörpad szettet és tűzifát. Minden egyébről, ideértve a bográcsot is, a résztvevőknek kell gondoskodniuk. A versenyről további részletek a község honlapján érhetőek el. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sokfelé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal többé súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermely.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy milyen jó kis lendület. Szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 11 perce, május 12-e van a Pongrácok, a névnaposok, és hát azért bizony benne, hogy fagy nem lesz. Az igazi mai slágerek között viszont Kashmir érkezik már is, ez a Wild Ride, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig Balázsék délutáni rócsója folytatódik, 4 órától live mix, 5 órától pedig Balázsék Sopronban. Ez a helyszín, ahol várunk mindenkit, egészen pontosan a várkerületben, a Mária szobornál, 4 órától, tehát live mix, 5-től pedig Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek, most például Rádió 1 DJ-k, Stadium X és DJ Metzger Viki, és a Let You Let Me Go, amit indítok, itt a Rádió 1-en.
1: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

Rádió 1 bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma nagyjából 16 fok, elég nagy esély az esőre az ország nagy részén. Holnap viszont már, ha minden igaz, akkor kisebb eséllyel esik az eső. Csütörtöktől pedig már ilyen 20 fok körül megint a hőmérséklet, szóval alakul ez. Az igazi mai slágerek között Diplo és az On My Mind a hírek után. Aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor, de ugye a friss műsor az délután a délutáni Rócsó állomáson következik. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemesetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
2: Na,
1: én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy
3: csatottad?
1: Na várjál.
3: Mit csinál egy okos
1: protézis? Na várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
3: Így van, ez a kérdés.
1: Na.
3: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórná a wifit első körben, tehát amerre járok.
1: Sugárzó.
3: Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd, de aztán párosítsuk az eszközeinket.
2: De várj, a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb,
1: nem,
2: kar.
1: Nem, ez most kifejezetten fog.
2: Ez fog protézis.
1: A láb protézis, azt értem.
2: Ugye, azok ezt tiszta.
1: Azt értem, de hogy egy fog protézisben aha, mi lesz
3: de akkor
1: az
3: figyelj, okos? Lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne lesz.
2: Igen, szkúter lesz sor fölül. Igen. Révizé, nem tudom, 2004-es.
3: Vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
2: Wifin megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
3: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
1: Hogy ne harap meg.
3: Ha olyan dolog kerül a szádba, akkor azt összeharapod.
1: Ja, de hogy gyerek új van, akkor nem harap.
3: Igen.
1: Aha.
3: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek
1: jó, ezt nem folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami
2: igen?
1: nézi, hogy mit eszel,
2: igen?
1: és ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
2: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat,
1: igen,
2: hogy ne,
1: hogy ezt
2: megne
1: ne,
2: ez káros.
1: Ez
3: nem, vagy berakod a diót a szádba, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
2: Oké, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
1: Igen, hogy internet alapú aha. protézis lesz.
2: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró reszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogad, hogy vedd be a gyógyszert. Azt egyébként adom, az nem hülyeség.
3: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgyhogy... Figyelj, úgy ráharapsz, tudom én, egy kígyóborkára,
2: igen?
3: és akkor tudod...
1: Kifaragja.
3: Igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Hát az, mint a betáplálat, hogy a szemfogadba, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uborkát, és a végén benne lesz pont az,
2: és benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét,
3: igen,
2: hogy azt el tud olvasni.
3: Igen, vagy egy dallamot,
2: aha.
3: vagy bármit.
2: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
1: De hogy...
2: Jelzi,
1: hogy
2: nem, hát jelzi neked ja, naponta neked háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
3: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
1: Nem tudsz beszélni. Ahogy ne jöjjön ki a szag.
3: Igen, okos, igen,
2: okos. Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori
3: bárcsak
2: szájszag.
3: Az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
1: De nézz rám.
3: I wish. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
1: Este
2: na, ugye akkor ki... azt is jelezheti igen. neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
3: És mi van, akkor előfizetésed lesz a fogsoradra? És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor addig nem tudsz rágni.
2: Zseniás, vagy szájzárat kapsz.
1: Zár.
2: Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyberi odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
1: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe.
2: Igen?
1: Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
2: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
3: De GPS... nem ilyen az rezgés, nem csak a kocogás alatt.
2: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
1: Hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
2: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piacot futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
3: gondos
2: hogy papa
3: fogsor.
2: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
3: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat,
2: igen,
3: élesre, így izé.
2: És harapó funkció lesz, igen.
3: És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És kiszkulod a szemét.
2: Erős orálnál pedig vibrálása vár.
1: Tehát plusz extra.
3: Romantikus üzemmód.
2: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód, romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
1: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra,
2: Aha, tehát hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod között egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
3: Azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, mint a fogsor, de mindegy.
2: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisből reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
3: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kéretlen is megkapod a reklámot.
2: Igen, de ez zseniális.
1: Jó reggelt, szomszédasszony! Ön is Ariellel most?
2: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el, szomszédasszony, azt az Ariel reklámot.
3: Gluténmentesen boldogan.
2: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset. Ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan
3: jó.
2: Harap.
3: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
2: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor... a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
3: Ha régi, tehát... te, ha régettél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntöd a vizet.
2: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad.
1: Kiszáradsz.
2: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Fia, egyre jobban adom ezt a fogsort. Zseniális.
3: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
2: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik, a sárgától egészen a fehérig, a papa bőrszínéhez tudod
3: attól függ,
2: állítani.
3: Hogy milyen környéken sétálsz.
2: Igen, meghatod, hogy milyen a bőrszín a papának.
3: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni, tudod, nagy a szigyék, hogy sok pénzed van.
2: Igen, és ott kikapják a szádból,
3: igen. Rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
2: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van, hogy azért ez így ebben a formában nagyon jó.
3: Az erdőben, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogyha visszatalálj hozzá.
2: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
1: Ó, és akkor nem magadra.
2: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
3: Igen.
2: Beszélni tudsz, de hányásnál
3: meg kiszűri a sűrűjét.
2: Igen.
3: Újrafeldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
2: Igen. Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
3: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
2: Ú, de jó, tökéletes. Igen. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
3: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségben, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és ezért a férjének kellett hoznia a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pontom, mert nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
2: És reklámokat játszott le?
3: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, mert a férj meg közben kicsinálta magát.
2: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ról tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként a sejrossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
1: Zseni.
2: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
3: Veszel egyet a feleségednek és igen? A szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
2: Hogy még köszönni se tudjanak
1: egymással.
3: Nem tudjanak beszélni. Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután 4-től kus.
2: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
1: Horkolás, gátló funkció.
2: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás, gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
3: Find my fogsor.
2: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
1: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
2: Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
1: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
2: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami, belekövsz valami, megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom,
3: igen,
2: mennyi a vér alkoholszinten.
3: Igen, ugye magán amikor milyennek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg az, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
1: Oldalra szívja meg.
2: Igen. Tökéletes. Lefordítsa a mondani valót az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
3: De az nyelv, nem? Inkább, az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az olyan...
1: Na jó, de hát van benne egy ízé, egy kis hangszóró, tudod? És
3: mi, hogyha beletállít egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
1: Van felső hatos, az mit csinál?
3: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
2: Igen, egy mutatás a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álom, írja Barnabás. Igen. Gyulladás figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel.
1: Jót akarunk, akkor...
2: És az az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
1: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy, köszönöm.
2: És csak behozod ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésédet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókuránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
3: Állítható tájszólás.
2: Júj!
3: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak, ó, komám, hát mi van már veled?
1: A négy jön, az mi?
3: Úristen, nem tudok többet, ennyit. Lesz
2: jól hozott. Nem kell dúdolni, szól a szádban a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belőnt, ez akkor megrágja és letud mixolja.
1: Beépített vacogás. Ahogy érzi a lehűlést, annál jobban csattog.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
10: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
4: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Hétfőn megkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása. Egy hidegfront alakítja ma időjárásunkat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfőn reggel megkezdődtek és várhatóan kedden le is zárulnak az új miniszterjelöltek meghallgatásai a parlamentben. Az új kormánynak 16 minisztere lesz. Ők a tervek szerint kedden délután a parlament 4 órakor kezdődő ülésén tesznek majd esküt. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Nyílt napot tart május 16-án szombaton a pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. Azokat várják, akik érdeklődnek az egyházi, oktatási vagy szociális tanulmány területek iránt. A nyílt napon délelőtt 9:30-kor intézményi és Erasmus tájékoztatót tartanak, majd óralátogatások várják a vendégeket, akik így személyesen tapasztalhatják meg a főiskola közösségét, légkörét. Az intézmény a 2026-27-es tanévre több államilag finanszírozott képzést is meghirdetett, nappali és levelező munkarendben. A jelentkezési határidő június 10-e. A részletekért a pécsi egyházmegye oldalát érdemes felkeresni. 47. alkalommal rendezik meg a Tour de Hongrie-t. A magyarországi kerékpáros országúti versenyen idén 19 csapat 114 versenyzője indul. Ők a világ minden tájáról érkeznek. A 99 európai mellett észak- és dél-amerikai, óceániai, afrikai és ázsiai versenyzők is lesznek a rajtnál. Magyarországot 15 versenyző képviseli majd. A verseny szerdán indul a Viharsarokból, és vasárnap Veszprémben ér véget. Május 16-án szombaton a mezőny a Mohács-Pécs szakaszt teljesíti majd.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek, a helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. Ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Nagyon helyes történetet találtunk az interneten, ilyen szülő-gyerek viszonyról. Ugye ez mindig érdekes viszony, hogy szülő leszel, és akkor hát azért ott, hogy neveled a gyerekedet, meg milyen igazi arcodat mutatod meg, meg mit nem. És én nem is tudom ezt, hogy milyen oldalon, vagy hol posztolta egy szülő, aki szerintem könnyítve a saját lelkiismeretén és lelkén kiírt egy történetet az ő szülőségéről valójában. És a történet nagyon megmosolyoztató, nagyon kedves, de ugyanakkor valószínűleg sokan járnak ebben a cipőben, hogy nem feltétlen őszinték a gyerekeikkel minden helyzetben, minden pillanatban.
2: Nagyon tudok menni ezzel a történetre. Mind a két oldalon megtapasztaltam már ezt az érzést, amit most ezt meg fogunk ismerni.
1: Igen. Ugye a történet arról szól, elmesélte ez a szülő sok-sok évvel ezelőtt.
2: Reddit.
1: Hát ott az a jó öreg Reddit. Hát ott mindig lehet
3: ott
1: számítani. Ott mindig lehet erre számítani, igen. A jó öreg szülő, aki ugye 24 történetet mesélt el, hogy azt hiszem talán a gyereke, ugye?
2: Tehát, az hogy volt, hogy a ajándékot... Az első ajándék, sose vett még gyerek, 5 éves lett a gyerek.
1: Igen.
2: Ugye ez az első, az akkor, amikor már felmérett, hogy az apádnak születésnapja, tehát neked is meglepetést kell okozzá.
1: Igen.
2: És ezért a gyerek sokat kutatott, vett neki egy lamantinos bögrét. Odaadta a bögrét, és hogy a gyerek ugye közelről nézte az apja arcát, hogy mit fog hozzá szólni, de az apja ugye nem kicsit ilyen rezignáltan reagált rá, mint rögtön megbánt, úgyhogy helyette mondta, hogy ez csak a kezdeti sok volt, úgyhogy eljátszotta, hogy nagyon örül neki, hogy honnan tudta, hogy ez a kedvenc állata. Hát neki ez a kedvenc, sose beszélhet, ez a kedvenc állata, a legjobb dolog a világon ez a bögre, soha ilyen jó ajándékot még nem kapta. És az információ beégett a gyereknek az agyába.
3: Igen, apa?
2: Én örökké ilyen boldognak akarom látni az apámat. Mindig ezt az érzést akarom látni az arcán, és onnantól kezdve 24 éven keresztül
3: minden
2: alkalomra karácsony, születésnap, névnap, évforduló, csak a lamantinos cuccokat vett az apjának. De olyan szinteken, hogy nem is tudta, hogy gyártanak lamantinosat már. Már az alsógatyája is lamantinos, már a sörralátét is lamantinos.
1: Igen, mindent elmondott. Nagyon jól írja le egyébként a történetet ugye angolul, hogy ez hogy nézett ki valójában, hogy ő mennyire megbántotta a gyerekét azzal a reakcióval, ő rájött, hogy hibázott, és akkor ő változtatott, amit ezt is elmondott a saját viselkedésén. Nagyon örült, onnantól kezdve ez a dolog, ez átfordult egy rémálomba. Egy lamantin terrorba fordult a dolog, onnantól kezdve a gyerek 30 éven keresztül nagyon terrorizálta az apját. Mindenféle, a világ minden tájékáról megrendelt, hozott, megvásárolt, mörcsként megkapható lamantines cuccba. Úgy, hogy ez egy 5 évesen elkövetett hazugság volt a gyereknek, hogy igen, jaj, de erősöd, hát de nagyon kedvencem a lamantin.
2: Igen.
1: Mennyire szeretem
3: ezért
1: én a
3: nem
1: lamantin.
3: Szabad hazudni a gyereknek, látjátok? Mert rátok ég.
2: Boldog akarta tenni a gyerekét, a gyereknek onnantól az örökké, ezt akarta az apjára, hogy ilyen boldog legyen.
1: És azt mondta, és bevallotta, azt mondta, hogy az igazság az, hogy nem érdekelnek a lamantinok, nem is utálom őket, de igazából az van, hogy közömbösek. Tehát, hogy semmit nem váltanak ki belőlem ezek a lamantinok, és hát ő most azon tűnődött, hogy mit csináljon, vagy hogy el kell ezt mondani a gyereknek, vagy hogy most mit csinál a gyerek érzésével, egy 25 évig felépített hazugságra. Te mit csinálsz a gyerekeddel kapcsolatban?
2: De ez most betetőzött ráadásul, mert képzeljétek el, hogy a gyerek azt mondta, hogy 30 éves lett, ugye ez az a kor, amikor már van valamennyi saját pénzed, tehát már akkor dolgoztál eleget, hogy tudsz visszaadni a szüleidnek.
1: Most jön a cuki része, figyelj!
2: És azt mondta, hogy apa, karácsonyra nagyon megleplek, és lefoglalt egy utazást Floridába, hogy elmenjenek, és személyesen együtt tudjanak úszni a lamantinokkal.
3: Úgyhogy a gyerek, pater retteg a víztől.
1: Figyelj, a gyerek 30 éve a pszichózisban az apja imádja, és befizett őket, hogy együtt tudsz majd úszni a lamantinok. Apa, én vagyok 30, te 55. Tudom, hogy ez neked egy nagy álmod. Megvette és bebúkolta egy közös lamantinúzás.
2: És most ezt csak ki akarta így ventilálni magából, hogy tulajdonképpen ez van, hogy nem tud már ki... Ezzel a ponton már nem lehet kiszállni ebből a hazugság spirálból, nem? Tehát
1: igen.
2: Most már azért a floridai utazás az már pont egy olyan dolog, amire nem lehet azt mondani, hogy...
1: Igen. Jaj. A gyerek az elmesélte mindenkinek a történetet, hogy mennyire jó, hogy apám a lamantinnal fúzni. Az ex-felesége is mondta, ugye, mert valószínűleg közben elváltak, hogy ez szenzációs, és hogy ez milyen ajándék is.
3: Apád
1: hogy,
3: egész életében erre várt.
1: Apád imádja a lamantint, és alig várja, hogy lamantin. Azt mondja, hogy természetesen ő elmegy. Tehát, hogy most már ezt végigviszi ezt a dolgot.
3: És majd a halálos ágyán fogja megmondani, hogy fiam,
1: Igen,
2: ebből nem lehet kiszállni.
1: Büszke rá, elmegy, jól fogja magát érezni, lesznek közös emlékek, de hogy ő elmegy erre a lamantinúszás, lesz szarja a lamantinokat, egyáltalán nem értek. De elmegy, és végigcsinálja, mert ez a szülő feladata, hogy egyszerre
4: mi lesz lelőző. Még? Mi? Tehát ennél tovább hova mehetsz?
2: Azt, hogy átoperálnak Lamantinát. Vagy ő magát operál, vagy egy tetoválás, igen. Az lenne a legdurrább amúgy. A fiú, a gyerek magát tetováltatni egy Lamantint, az apám emlékéül.
4: Nem, apámmal közösen megyünk tetkot csináltatni.
2: Nem, nekem az jobban fenni, hogyha a gyerekemmel lenne olyan tetovás, ami nekem teljesen közömbös, és ugye rám lenne hivatkozva.
4: Most már ráadásul szerintem nem is közömbös gyerekek. Ő most már gyűlöli a Lamantint.
1: Valószínűleg
4: a faternám átfordult.
1: Tehát a gyerek 5 éves korától minden egyes ünnepre neked valamilyen Lamantinos cuccot ad. És azt, hogy elmegyek, ott leszek, eljátszom majd, hogy jól érzem magam, és eljátszom, hogy mennyire örülök, hogy találkozhatok egy ilyen SeaWorldben a kedvenc állatommal, a Lamantin. De mennyire cuki ez a történet közben? Szól az apa-fia kapcsolatról, a gyerek mennyire akarja boldoggá tenni, mert neki 5 évesen ott az apja arca bevillant, hogy apa nagyon örült, ez a kedvenc bögréje. És fönntartanak, vagy hát az apa meg fönntart valamit, amit szerintem már nem is lehet nagyon átírni.
2: De
1: nem?
2: Ti ezt csináljátok a gyerekkel?
4: Olyan, Pepe, mindenki csinálja, nem mondd már, hogy te nem csinálod. Hát az első főzése a gyerekednek, mikor oda kerül, és megcsinálja egy olyan szartojás rántott, tehát hogy sírsz, mert el van sózva, mert túlsütötte, vagy nem sütötte meg.
2: Ezek a te béna gyerekeid, ez egy ilyen csodálatos dolgok.
4: Hogy eszed meg? Hát édesem, hát ilyen finomat én még soha.
2: Ugyanezt mondtad a süteményemre.
1: És azóta minden karácsony és születésnap alatt tojás rántott, tehát süt a gyerek.
4: Így van, és nem fogod megmondani, mert jó, mert mégiscsak büszke vagy rá, mert hol fordítod meg? Mikor mondod azt, hogy figyelj, ez nem jó.
1: Jó, de akkor lehet, hogy szülőként hazudsz a képességeiről, vagy az ének tudásáról, vagy a hangszeres tudásáról, hát, vagy az okosságáról. Ismerünk. Tehát akkor valljanak már nekünk szülők tényleg. Oké, egy kicsi vizsgálatot tartva, hogy mi az a fórum, ahol mondjuk most itt nyilván is elsősorban 8-10 éves gyerekekről van szó, mert persze ott azért fenntartasz bizonyos hazugságokat. De mondjuk egy 20 éves gyereknél, egy 25 éves gyereknél, egy 19 éves gyereknél. Tehát ott mi az a fórum, ahol te hazudsz? Hazudsz a frizurára rájól? Hazudsz, hogy jó tanulnak tartod? Hazudsz, hogy szerinted ő okos?
4: Milyen ügyesen focizol kicsit?
1: Hazudsz egy képességgel és fenntartod, hogy a gyereket te 20 éve ügyes focisták mondod, és tudod, egy botlábú a gyereket, de nem mondod el neki. Szerintem egy csomó ilyen van. Hány szülő nézi végig a partvonalról, hogy a gyereke élvezi azt a sportot? De soha büdös életben nem lesz semmi, mert olyan botlábú, fakezű. És elmondom neki, hogy ügyes voltam, persze kicsi, mert úgy focizol, úgy squasholsz, úgy nem tudom, mit csinálsz. És közben tudod, hogy nem. De nem töröd össze, és elmondod, hogy igen.
2: De már most jönnek, nagyon jók vannak. Egyszer tanítónéniként feltűnően örültem egy bagolynak a kis tanítványomtól. Ez annyira elterjedt, hogy a 8. ballagásra is kaptam bagyos dolgokat, sőt, évekkel később még kollégától is karácsonyi húzásra, majd várandós voltam a gyerekemmel, és még ő is bagyos játékokat kapott.
1: Ez becsilingel, tehát ez valahogy beáll, és onnantól kezdve megvagy. De ez a történet kívül nagyon helyes. És ő elmegy, és azt mondta, hogy ő most már nem leplezi le, és hogy ez most már igazából így az ő...
2: Egy életet fog leélni egy hazugságban. Tehát csináltak neki egy kamu identitást, amit ő elfogadott kedvességből.
1: Nincs az a pont, ahol te megmondhatod a gyereknek. Összetörsz ezzel egy 30 éves, valószínűleg a szülőkről már levált, önálló életét, hogy figyelj, 55 vagyok, gyere el, elmegyek, megnézem. Én ezt most el akarom neked mondani, hogy a büdös életben vastagon lefostam a lamantinokat. 30 éve tömsz ezekkel a szarok.
4: Meg.
1: Nem mondod
4: meg? Gyerekek, nem lehet, főleg egy ilyen.
1: De minden pillanatban hazudsz. Minden pillanat, minden ajándéknál hazud.
2: Szerintem tudjátok, ki hajlamos ilyesmire? Tudod ki az, aki ilyeneket csinál? Zsül. Szerintem Zsül az, aki kedvességben egy csomó dolgot hagy, hogy ráigjen, tudod, és ki tudja, mennyi mindent kap azért, mert azt gondolják róla, hogy kedveli. Nem? Tehát ez az ilyen néma kedvesség. Igen, persze.
4: Szóval nem törheted össze a gyereked álmát, főleg nem ez, 25 éve. Ez van benne, és rohadt sok pénzt megmozgatott érte.
1: Bődületes mennyiségű lamantinos ajándékot kapott a gyerek, persze.
4: Plusz most ott adott. Az utazás, érted? És tulajdonképpen együtt vagytok, lesz közös élményetek. Most ezt azzal keresztül húzni, hogy figyelj haver, én tulajdonképpen gyűlölöm a lamantinokat. Nem teheted meg.
1: De nem feladatod egy bizonyos ponton, most nem is ez nyilván, de hogyha a gyereked valamiben nem jó, hogy 8-10-15 évesen fenntartasz egy hazugságot, azt hogy ne törd össze, de 20-25 évesen elmond neki egyszer az igazat, hogy
4: te nem tudsz énekelni,
1: hogy nem tudsz énekelni, hogy nem focizol ügyesen, hogy nem biztos, hogy oda föl fognak venni, ahova menni akarsz, mert nincs meg az a képességed. De hogy ezt előbb-utóbb azért nekem mondani, okay. Nem?
2: Azt írják hallgatók, hogy szerintük ez kiderült egy ponton, tehát az van, hogy megtudta a gyerek, hogy ez nem egy igazi rajongás, és hogy lehet, hogy most már csak megy a meccs közöttük, tudod, hogy kiadja fel hamarabb.
1: Nem, szerintem, ahogy ez a pasi, ez leírja, ez szerintem egy ilyen kétségbe esett. Hazudtam egyet, és benne vagyok, és fenntartok valamit. Szerintem a gyerek nem, szerintem ezt nem tudja. Apád boldog arca 5 évesen, ez be tud annyira égni, hogy innentől kezdve lamantin.
2: Azt kérdezik, hogy a Fási Ádám és Zsülike között lehet-e ilyen? Hasonló összefüggés.
1: Igen, én nem hazudok a fiaimnak, simán megmondom nekik, hogy legalább egyetemet nem kell fizetni, Dani küldte. Nem tudom, hogy mi a jobb, igen, valamilyen valóságban tartod, vagy könyörtelenül megmondod. De mi szüleink megmondták, nem? Szülők, nagyszülők ott elmondták, félem olyan botlábú vagy, sose leszel focista. És akkor tudtad, helyén kezelted, és úgy szertefoszlott az álmod, de legalább nem kergettél illúziókat.
4: Nem mondták meg nekünk se, nem?
1: Szerintem vagy simán. Egy kicsit szerintem rá, az a generáció simán. Szóltak?
2: Nem, én nem hiszem rá, hogy anyám még dolgoztak ki a kertben, és akkor én akartam nekik ebédet csinálni, úgyhogy csináltam egy magi leves kockából, meg laska tésztából egy húslevest. Tudod, a laskatiszta ugye nem jön fel a tetejére.
4: Az szépen leül az aljára.
2: Igen, és meg az a magi leves kocka, és olyan boldogan adtam át nekik, és tudod, gyakorlatilag egy íz van, ez az ilyen sós mű íz, és ott kanalázták, nagyon finom.
4: Na és eljátszották, hogy finom, tessék.
2: Így van, mai napig arra gondolok, hogy meg kell lepnem őket egy újabb adaggal.
4: Lacskás magival.
1: Hát igen, konkrétan a írják sokkal, hogy az X-faktor meg aztán annak vége lenne, a szülők őszinték lennének.
4: Hát tehát nem lenne jelentkező.
1: Bothangú, süket, rosszul éneklő, a szülők által valamilyen álomvilágban te gyereket nem látsz, mint egy X-faktor castingon, ahol semmi hangja a gyereknek. De nagymama, nagypapa, a szülők elhitették, hogy kislány, te olyan szépen énekelsz. Kislány, te olyan tehetséges, hogy mint a nap úgy énekelsz, ahogy a Tóth Gabi meg a Tóth Vera soha együtt nem fog énekelni. A kislány olyan süket, érted? Olyan süket, mint az ágyú. Nem, hogy énekelni nem tud, hát nincs hallása, semmilyen nincs.
2: Szerintem az egészen, hogy a homokozóban kezdődik.
1: Minden ott kezdődik. Igazából minden ott kezdődik.
2: Minden homokozóban kezdődik, hogy ahány homokpogácsát kellett nekem őszinte érzések az arcomon megennem, meg megdicsérnem, meg várakat, meg mit tudom, micsodát. Hogy szerintem az
1: hogy ott indul a pszichózis, ahol te eljátszott, hogy ez nagyon finom, de ez a homokpogácsa még sose ettem ilyen jót.
2: Egyáltalán nincs macska pisi szaga.
1: De nagyon finoman megeszem, igen, kár, hogy egy darab.
2: Világít az arcok a boldogságtól, hogy jó dolgot csináltak, és onnan indulunk el, és utána jönnek a rajzok.
1: Igen.
2: Mindenből ugyanaz. Én már lefűztem, na, szerintem 3 köbméter
4: rajzpapír. A gyerekrajzra is azt mondott, hogy de gyönyörű.
1: Igen, de, hogy a gyerekrajz, igen, de a gyerekrajz még abban a korban, amikor be. De persze, itt van, tessék, 12 éves lányom, 3 éve karatézik. Na, az már 12 éves kiskamasz, tehát hogy várj, ez már nem egy 8 éves gyerek, akinek megdicséred a rajzát. Nagyon béna. Mindig megdicsérem, mert szereti nagyon, és örülök, hogy mozog. Valójában
4: akkor és, jó
1: de jó a döntés.
4: Vele,
1: ez egy jó döntés.
2: Plusz nyugodt vagy, mert még tudod, hogy most is meg tudnád verni.
1: Igen, nem lesz rád veszélyes, amikor feketőves lesz, mert
2: igazán... Ezt mindig mondom. Ezt mindig, olyat ne tanítsatok nekem, mert ellene tud fordulni. Jó? Tehát olyan még nem volt, hogy valakit halálra sakkoztak.
1: Igen, egyébként nem kell elmondani. Tehát ha szereti, szívesen jár le, látod rajta, hogy nem egy Bruce Lee, de jól érzi magát, közösségben is mozog, akkor menjen. Nem feladatod neked azt érasztott összetörni. 18-20-25 évesen már lehet, hogy egy kicsit jobban feladatod.
4: De látod, itt a nem? Másik oldala nincs meg, hogy azt mondják, hogy te nagyon ügyes vagy, kicsim és egyszer világbajnok leszel karatéból.
1: Azt nem kell hozzátenni.
4: De
1: csak
4: akkor...
1: az, hogy jó volt az edzés, igen. Na, menjünk. Jó tetszett? Igen, jól érezted magad?
4: Igen, nagy el, hogy az edzőbácsi mit mondott.
1: Ennyi, persze. Tehát 12 évesen nem feladat. Lehet, hogy összetöröd, nem megy le többet, és végignézed, hogy a gyereket 3 évig nem sportol, mert otthon ül, mert mondták 2 rosszat. Akkor inkább menjen és érezze jól magát. Hát tudod, hogy nem egy Bruce Lee, nem? Nem fogadjon be, de minden mozog, közösségben van, jól érzi magát. 20-25-30 évesen már azért nagyon feladatod elmondani, talán, ha a gyerek rossz nyomon van. Nem,
4: de hogy 30 évesen már... még mindig azt gondolja, hogy ő jó énekel, igen. Akkor igen.
1: Tehát, hogy 25 éves a gyerek mindig úgy énekel, hogy egy teljesen botfülű, akkor azért azt el lehet mondani.
2: 33 éves vagyok, most hétvégén raktam össze egy pergolát a kertben. Szörnyen néz ki. Anyám szerint a legszebb épület a világon.
1: De ez szuki. De ez kedves. Ez
2: becsül kedves. Meg a mamát, miért ráborul a pergola.
1: Igen. Tudja, hogy az afrikai olimpikon úszónak is hülletettek a szülei, írja Adrián. Ja, hát igen. Erik az angolna. Várj, nem volt 50-es medencéjük olyan országból?
4: Igen, jött. Igen.
1: Tehát Erik az angolna nem látott még 50-es medencét, amikor ő beúszta magát az olimpiára. És ott úszott először 50-es medencében.
2: Én imádom azt a palit, példakép.
1: Erik az angolna?
2: Abszolút.
1: Volt Magyarországon. Igen. Én nem tudom, én szerettem ezt a lamantinos történetet. Ez egy nagyon kedves, közös történetetek, amit fenntartotok. Valószínűleg soha nem szabad elmondani.
2: De rengeteg ilyen van. Egyszer mondtam apám újjelettársának, hogy finom a kukoricás lepénye. Azóta az süti, ha megyek.
4: Ott állom,
2: mint a szar. És, amúgy ez
1: annyira... nem mondod meg. És nem mondod meg.
2: Nem mondod meg. Nem mondod meg. Apám a puliszkával volt így, ezt mindig kellett tenni, azt a rohadt puliszkát.
1: De sosem mondtátok meg neki, hogy figyelj, nem finom. Nem figyelj, akarjuk alapból, megenni, nem jó.
2: Alapból az nem tudom, hogy jól emlékezettem, ezt a gyerekkorát akartam mindig megvalósítani, hogy megfőzte ezt a sűrű puliszkát, amire ráöntöttük a tejet. Tehát, hogy tudod, és ez úgy állagában a kettő valami.
1: Aha,
2: és,
1: nem
2: és,
1: is.
2: És egy nagy mosoly az arcán kanalasztott, hogy ez a gyermekkorom
4: látjátok, az első találkozásnál kell vigyázni nagyon a hazugsággal, mert itt is az történt, ugye?
2: Igen.
4: Ugye elsőre azt mondja, hogy de finom.
1: Szüleink egész gyermekkorokban hazudtak nekünk, fogtündér, megfogadtam, nem hazudok neki. Azóta sír, ha vezet, mert mindig elmondom, mennyire nem tud.
4: Szemét vagy.
1: Főzés ugyanez, persze ő a hagymára fogja a sírást. Érted? Tehát neki hazudtak a szülei, ő megfogadta, most... hogy nem fog a gyerekének hazudni, és nyílt színen belegázol a lelkébe állandóan.
4: Kegyes hazugságuk, gyerekek, néha bele kell, hogy férjen. Itt van anyám házi kovászos kenyerét, még nem tudjuk enni, de ezt sosem rejtjük véka alá. Ennek ellenére mindig hossza meglátogat minket. El se tudom képzelni, mi lenne, ha azt hazudnánk, hogy ízlik. Látod?
1: Na most
4: ilyen szülő is, akinek azt mondod, hogy a mama, szar a kenyér, ne!
1: Szar a kenyér, ne hozd, de hozom.
4: Tessék.
1: De nekem ki van mondva? De szar a kenyér, amit csinálsz, ne hozd, érted? Ez így... Ez teljesen.
2: Életem egyik legkeményebb időszaka volt, amikor a fatalom kitalálta, hogy kenyert fog sütni otthon, és vette egy kenyérsütőgépet. Emlékeztek arra? Hú. Akkor felütötte a fejét. A
1: kenyérsütőgépe 90%-ig egyszer használatos.
2: Igen. Sajnos, hogy ilyen igen. Brikettet tudsz vele sütni, nem? Tehát egy ilyen
4: szép tégla.
1: Igen, azaz. Egy téglát feketén.
2: De abból tettetek már jó ízűt?
1: Nem, soha. Nem.
2: Az nem tud megtörténni, nem? Tehát az óriás, az egy hatalmas
1: nagyon
2: innováció.
1: Bekevered, nagyon megveszed, sütsz kettőt, harmadikra kicsit belerohad, negyedikre nem nyúlsz hozzá. A konyhai gépek 90%-ának ez az evolúciója.
2: Igen, meg az, hogy fel lett vezetve, megváltozik az életünk. Adalékadagmentes, friss kenyer leszünk minden reggelire.
4: És tudod, este láttad, hogy apád vagy anyád azzal telik a lefekvésre, hogy öntögeti bele a ízik különböző igen. dolgokat, mert ez reggelre friss kenyér lesz.
2: Magukat teszek a tetejére, sokkal egzotikusabb lesz az íze, és akkor ott ültök felette ilyen, ez igen, hú.
4: Létezhetetlen héja volt, emlékszel?
2: Igen.
4: A héjára?
2: Igen, és nem is értem az egész részt. Aki kitalálta, az egy zseni volt különben.
1: Én az egészségemről szoktam hazudni az anyámnak, mindig azt mondom, hogy nincs baj, pedig...
2: Jaj.
1: De na. Ez kegyes.
2: Ez kegyes.
1: Szerintem ez kegyes.
2: Miattad.
1: Ezzel nem mondod el.
2: Nem, tudom,
1: nem mondod el, mert nem akarod terhelni, mert tudod, hogy rászorong.
2: Én nem akarok ilyen viszont a gyerekemmel, én tudni akarok mindenről, és aztán magamra akarom tépőzározni, hogy egy életen át együtt legyünk.
1: És nem fogom elengedni.
4: Már sajnálom a gyereked.
1: Nem fog kirepülni sehova, nem megy.
2: Nem fogok sajnálni, mert nem fogtok találkozni.
4: Hát húzzik ki gyereket, ilyen hülye közelébe.
2: Csak anyucival akar lenni ez a gyerek. Nem értesz?
1: 26 éves vagyok, anya, most már, hogy engedj el egy kicsit, nem mész sehova, a világ veszélyes, sehova nem mész.
2: Na,
1: ez jó.
2: Igen,
1: de azt, hogy nem mondod el, hogy beteg vagy, azt kicsit adom. Tehát az egy ilyen védem, megóvom, nem terhelem, nem?
2: Hát nem tudom, szerintem ez egy hülyeség.
4: Olyan 80 éves az anyád, te vagy mondjuk 50, és akkor odamész, hogy mama, nagy a baj.
2: Hát akkor már tudja, hogy ne idegesítsen engem. Ha most már ne idegesítsél, hát már félig itt állok a közöbben, most már ne idegesítsél.
1: Nekem bármilyen egészségügyi probléma volt, én sem beszéltem meg az anyámmal. Egyrészt napot háromszor átcsörök, kettő-ötször megkérdezi, hogy vagy, elkezd izgulni, és jobban izgulsz, érte, hogy mennyire izgul és szorong, mint hogy te hogy vagy. Tehát hogy ne terheljen azzal, hogy van.
2: Ez még mindig, amikor levették az anyajegyet a lábujjadról?
1: Igen, ez egy nagyon durva szemölcs, amit a seggemről operáltak le.
2: Hát akkor én keresztül a hatás alatt voltam, de nem beszéltem anyámnak róla.
1: Nem mertem elmondani az anyámnak, hogy kivettek egy tyúk szemet a talpamból.
2: Erre gondolsz, ez nagyon intenzív
1: időszak volt. Nem, szerintem ez sokan vannak így, hogy tudod, hogy terhes lesz az anyuka, apuka aggódása, és akkor inkább nem.
4: Miért is az a házas pár, akinél a hapsit kirúgták, és egy évig járt el minden nap a bárhova, mert nem merte elárulni a feleségének, mert akkor ő egy szar férfi lesz a feles, ezt gondolta.
1: Ez jó nyomorult.
4: Kirúgták a csávót, és reggel puszi anya, fogta a táskáját, elment és üldögélt parkokban meg plázán.
2: De látod, hogy a home office...
4: Egy évig, igen. Mire kapott egy új melót.
1: Egy és évig? Közben... Nem mondtál a feleségének, hogy kirúgta
2: amúgy
1: kicsit?
2: Amúgy élete éve volt szerintem.
1: Szevénye, olyanokat bandázott. Goldfinger masszázsklubokban járt, szoláriumozott, sportolni járt, és a legkirályabb volt egy évig.
4: Egy évig, érted? Hazudott otthon.
1: De
4: ez közben.
1: Egy szar kapcsolat. Szóval, hogy az...
4: Hát egy szar önértékelés először is, ahol azt gondolod, hogy te a feleséged előtt egy senki vagy, mert kirúgtam.
1: Nem tudjuk, hogy asszonyka nem bánt-e úgy veled, hogyha valóban kirúgnak, tényleg egy senki lesz.
4: Tehát, akkor viszont tényleg szar a kapcsolat.
2: Nem tudjuk, hogy nem vagy egy senki?
1: Igen, nem tudjuk, hogy aztán te tényleg nem vagy egy senki. Tehát ezért várjál, ez sem ilyen egyszerű.
2: Sok se bővézik ez a dolog, de igen, erre jó a home office, mert a home office-nál el se kell menni otthon, hogy eljátsz, hogy dolgozol, csak leülsz.
3: Csak pattingatod a gépet.
1: És nyomod, igen.
2: Hagyjál, hagyjál! Ennyi az egész, és kész, hogy...
1: Az, hogy azért ott lehet, hogy az 30 éve megtett mindent, hogy legyalulja a férfi önértékelését és bizalmát.
2: Hát vagy lehet, hogy a férfi már négyszer veszítette a munkát az elmúlt 5 évben, mert van vele valami probléma.
1: És tényleg egy here.
2: Tényleg
1: egy hülye egyébként, igen.
2: Lehet probléma.
1: Igen. Egyszer kirúgtak a munkáján, mert munkanélküli voltam, napközben lementem kutyát sétáltatni, anyukám is pont akkor volt lent a kutyával. Szaladtam hazáig, észre vegyen. Ez milyen? Amikor lemész gyerekbe, tudod, bekapcsol a gyermekénét, és elszaladsz anyád elől, mert éppen kirúgtak, és kutyát sétáltat. 36 évesen futkározol anyád elől, hogy ne vegyen észre, hogy ki vagy rúgva.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
7: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
6: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
12: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Reklámot hallottak.
13: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A bécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: A Dél-Dunántúlon is lezárultak az E.ON hálózati fejlesztései. Napközben mindössze 15 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az E.ON Hungária csoport lezárta a 2022-ben indult, csak nem 110

0: Kerékpáros résztvevők Pécsről indultak. A pécsi egyházmegye tájékoztatása szerint mintegy 500-an teljesítették a 22 kilométeres távot. Mária Gyűdön a kegyhelynél szentmisén vehettek részt a zarándokok, akik között a legidősebbek már 80 évesek is elmúltak. Őket és a gyerekeket a misén külön is köszöntötték. A zarándok misén persely adományokat is gyűjtöttek, melyet a Katolikus Karitász által szervezett, a rászoruló gyerekek nyári táborára ajánlottak fel. Fontos győzelmet aratott vasárnap a Carbonex Komló, a férfi kézilabda NB1-ben idegenben. A Csurgó elleni meccs végeredménye 31-28 lett a Komló javára. Ezzel a baranyai együttes elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 12. helyen áll. A bajnokságból egyetlen forduló van hátra. Május 20-án a Komló hazai közönség előtt a tabella 9. helyén álló Eto University csapatát fogadja majd.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
0: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rapperivel csak igazi, ma is sláger megy.
1: Kiderült, hogy férfiak alvásról lesz
2: szó. Na, jó, férfiak alvása várják.
1: Tudományos statisztikáról van szó, tehát lekutatták.
2: Pukizunk, beszélünk.
1: Nem tényeket fogok sorolni, hanem érdekes összefüggéseket. Jó? De arról szól ez a kutatás, hogy kimutatták a tanulmányok, hogy a férfiak gyakran jobban alszanak romantikus partner mellett, míg sok nő jobb alvásminőségről számolt be, ha egy kutyával aludt egy ágyban.
2: Megint milyen nyomorultak leszünk.
3: Megint mi
2: leszünk a nyomorultak.
3: Nekünk érted, ég a szívünk értetek, és veletek alszunk jól, nektek meg mit?
1: A mi kontunkra alusztok.
3: De miért? Aludjatok ti is. Hát aludjunk együtt, aludjon igen, mindenki jót.
1: Itt le van írva, hogy nem az érzelmi szabályozás, hogy te legfőbb, hát ez nagyon jó tesz, hogyha olyan alszol együtt, akivel szeretsz együtt, tudod, amit szeretsz, de hogy a kutyáknak sokkal stabilabb az éjszakai, hát ilyen úgymond, ilyen hát alvás ritmusa, és ezért a nőknek ez könnyebb tolerálni.
2: Tehát tulajdonképpen mi jól érezzük magunkat veletek, hogy együtt alszunk, ti pedig jobban érzitek magatokat egy kutyával.
1: Igen, mert a kutyák általában következetes alvási ütemtervet követnek, és ez kényelmet és biztonságot nyújt egy nőnek.
3: De te mit az én ütemtervemet nézed? Te aludjál szívem mellettem, mint ahogy én igen, is alszom de... melletted. Miért kell egy nőnek alvási ütemtervet ellenőrizni?
1: Hát ez valószínűleg együtt az üvöltve horkolás, fingás és ilyen vesérugás kompozíciójában. Nincs ilyen?
3: Nincs.
2: Azért ez milyen nyomorult? Ugye? Mi örülünk, ha ott fekszik a párunk, ők meg vagy egyedül, vagy kutyával. Ugye? De legkevésbé velünk.
1: Itt ülsz, nézel szembe és hazudsz.
3: Nem hazudok.
2: Fütyülsz és hazudsz.
1: Fütyülsz
2: és hazudsz.
1: Én elmentem veled Pilsenbe kocsival, Feri. Én láttam, amit láttam.
3: Mit láttál?
1: Az, hogy Feri, ahogy beült a kocsiba, rögtön egy ilyen Dracula pozícióba tette magát, és ahogy becsukta a szemét,
3: ez nem igaz, aljasrágalom, végigbeszéltük az utat.
1: Ülve horkoltál, Feri.
3: Ki hazudik, te hazudsz, hát kifelé,
1: visszafelé. Most csak egy annyi időt kérek, hogy kikeresem a telefonomból a videós dokumentumokat.
2: Van, fölvetted a játék?
3: De rohadék vagy! Szemét, de az a visszafele, akkor én már beteg voltam, fájt a lábam, gyulladások tomboltak bennem. Na, egyébként meg az van, hogy nekünk kutyánk nincs, de macskánk van, és ha hiszitek, ha nem, ugye én mindig hamarabb elmegyek lefeküdni, aludni, béka fönt van, és sokkal jobbat alszik lent akármelyik macskával, mint hogy följöjjön mellém. Én meg szarul alszom, ha nincs ott. Ez működik.
1: Nálunk is így
3: nem
1: van.
3: Csak kutyával.
2: Tehát ő jobban alszik macskával.
3: Macskával lent alszik, inkább a kanapén, mert azt mondja, hogy jaj, és már ki is találta a hazugságot, hogy jaj, véletlenül elaludtam. Hagyjál már, persze.
2: Mondjuk azt mondja, hogy másfél éve csinálja, de hogy te még benyalod.
3: Igen, de

0: Megint? Igen,
1: két és fél éve lenne az a kanapén a macska, megint elaludtam, ne haragudj, hát mert már... Igen, na. De két és fél éve lenne az a kanapén.
0: Érted? Én fölmegyek, várom, ott már így tartom a kezem, hogy csak be kelljen bújnia alá kicskiflinek, de nem jön.
2: Béka meg, apátok elaludt már. Halljátok már az egyenes légzését.
1: Igen, egyébként azt mondja, hogy a férfiak idegrendszere a partner jelenlétét biztonságos jelzésnek veszi, gyorsabb elalváshoz és kevesebb éjszakai felébredéshez vezet. Tehát mi vagyunk a fostosabbak. Ezt egy nőről olvasnád.
2: Érted? Én azt szeretem ezt a szokványos megközelítést.
1: Ők vidámabban alszanak egy macskával vagy egy kutyával, mi meg fosunk és nem merünk elaludni, mert az idegrendszerünk jobban megnyugszik attól, hogy ők ott fekszenek mellettünk. És hogy oxitocin is a partner közelsége miatt a férfiakban jobban termelődik, amíg a nőknek a kutyáktól vagy a macskáktól.
2: Te szar ez, Feri, hallod?
0: Hát, érted, hogy hallod? Bennünket neveztek kemény szívű ilyen szálkás izének, holott mi vágyunk arra,
2: ki
0: hogy...
2: Ki nevezett téged szálkás izének?
0: Hogy mindenki. Hogy velünk összebújva aludjatok.
1: Oké, írjatok, drága nők, mivel zavarjuk meg az alvási ciklusotokat? Lézés. Valaki azt írja, egy nő, a kutya nem ver a seggemre, ha visszajön a pisilésből. Ezt mondjuk meg tudom érteni. Tehát lélegzünk, ott vagyunk, ráverünk a segetekre, tehát mi rosszat csinálunk, hogy ti jobban alszatok egy kutyával, vagy egy macskával? Drága női hallgatók, tényleg írjátok meg.
2: Péternek van ilyen éjszakai terrorja, és nem
1: mit csinál?
2: Tud, azt csinálja, hogy egyszer csak így teljesen random éjszakai, és akkor így, és akkor van, hogy beleöklözik egy telemegébe, és aztán tovább basz.
1: Ne,
2: ne
1: csinál.
2: Figyelj, amikor összejöttünk, a hetedik kerületben laktunk először közös albérletben, és Péter azt gondolta, hogy szerinted biztonságos lenne, hogy egy baltát tartan az ágy mellett. És mondtam neki, Péter, az, hogy nem emlékszel, mit csinálsz éjszaka, hogy nem szeretnék egy baltát az agyalapi mirigyemben.
1: Tényleg boxol?
2: Van, de nagyon random, nem lehet, de van, hogy 6 hetente, csak így
0: és van hozzá mozdulat is?
2: Van, de csak így beszokott egy kézzel ütni kétszer
1: levegőben. De közben alszik?
2: Alszik.
1: Zseniális.
2: De ez nem mindig történik, mert mondjuk 6 hetente, 7 hetente, ritkán.
1: Ezek után értem, hogy miért alszol jobban a macskáddal. Tehát ezek után értem a nőket. De most akkor tényleg női hallgatók, itt ti írjátok be nekünk, hogy mi csinálunk mi? A horkoláson és a közhelyes, nem tudom, mozgolódáson kívül. Kinek mit csinál a partnere? A férje? Érdek, és rávilágítanak, jobban alszanak, amit az eszer mondott, kutya mellett, mint a partner mellett, mert az alvási ciklus egyezik a kutyával, és a kutya nem mozog, ezért nem ébreszti őket föl.
2: Bizony.
1: Mi meg vergődünk az ágyba, és miattunk föl kell.
0: Vergődik? A franc, hát lefekszem, úgy kelek föl, a kutyák meg állandóan iszét, tudod, így megy körbe, helyen.
1: Jaj, a golyóit vagyok mi is.
0: Na.
2: Semmi. Figyelj, és a kutya nem eszi meg 4 fokhagymát lefekvés előtt.
0: De a kutya is
2: nátásnak érzi magát.
0: Na,
2: igen.
0: Hát milyeneket ereszt egy kutya?
2: Én a macskával szoktam aludni, nálunk az a rutin, hogy én, ahogy lekapcsol a lámpát, a macska azonnal
1: megfeludik. Te is a macskával alszol?
2: Hát igen, de Péter is ott szokott lenni.
1: Csak az a másik szobában, ott van. A lakásban ott van, csak a másik szobában.
2: Az van, hogy ugye a gyereket le kell fektetni, és mindig van, és a gyerek mióta iskolában jár, rosszul alszik, mert ilyenkor dolgozik az idegrendszer esténként, úgyhogy a váltásban szoktunk vele aludni, hogy meglegyen a béke.
1: De egy kutya mozog, egy macska azért jön, megy, nyávog, nyújtózkodik.
2: Manci, nem csinálja.
1: Semmi.
0: Ez ahogy lefeküdt.
1: Sok méltatlan támadás érte a férfiasságunkat az utóbbi 15 évben. Ez a legnyomorúságosabb, hogy mi pajzsként használva őket fekszünk igen. Mellett, mert szarul alszunk, gyáván félünk, ha nincsenek ott, ők meg jobban alszanak egy macskával vagy egy kutyával.
0: Hát azért köszönjük.
1: Ez köszi.
2: Jó éjszakát, hercegnő. Igen, de amúgy azt mondja, a macska nagyon jó alud, mert egyrészt ugye fűtenek. Tehát, hogy ugye téli éjszakákon nagyon puhák. Meg az én macskám az olyan, hogy néha meg kell forgatni, hogy legyen keringése, mert este már tudod, kicsit már egy igen, így elfekszi magát, akkor lehet tudni. Amire a leggyorsabban felkelek éjszaka, az, amikor a macskát hallom öklendezni, bárhonnan.
1: Ja, mert köpi ki ezt a szőrt, nem?
2: Tudod, hajnak kettő, és csak az...
1: Na, de tessék, most a Péter ilyet nem csinál. Tehát a macskád ott hányja el magát mellett. Tehát meg a Péter a levegőbe boxol.
0: Csinál csak nem szőrrel.
2: Igen, az a legrapidabb ébresztő óra.
1: Igen. Férjem éjjel hangosan káromkodik, vitatkozik álmában, pedig nem van rá nappal. Most ki fog derülni, hogy tényleg jobb egy macskával aludni. Figyelj, most meg fogják kérni a nők, hogy mit csinálnak a férfiak. Tehát ki fog derülni, hogy tényleg százszor jobb egy macskával vagy egy kutyával aludni.
2: Ugye én múlt azért tényleges, mert Péter a kanapén aludt, és sóhajtozott. Benne a szobában hallottam.
1: Mert te, mondjuk könnyű téged fölbosszantani. Sóhajtozik szerencsétlen kettőt akarnak.
2: Tudom én, de mit sóhajtozik éjszaka?
1: Hát mivel lehetek ketten? Hát ti nagyon durvák. Mi nagyon durvák lehettek.
2: Tényleg?
1: Megnézzék egy webkamerával egy napot azért.
0: Megbököd?
1: Nem, magázol, rászól. Hagyja már abba a sóhajtózást, Péter. Kiszól neki, hagyja már abba Péter.
2: Nem, reggel felkelünk, és mindig a tekintetemben próbálja leolvasni, hogy hányadán nálunk egymás a bűvőságon.
1: És... Milyen volt az éjszaka? Nézem az arcod.
2: És akkor oda Péter, beszélünk el. A sóhajtás egy olyan dolog, hogy az ember nem engedhet meg magának 63 nézetméteret. Egyáltalán.
1: Ja, csávó, miben van? Sóhajtozik és boxol a levegőben, hallod? Azért, azért ott is. Azért azt gondolom, hogy az idegrendszer azért ott is kivar egy kicsit.
2: Nem értem, mire gondoltak, ez teljesen természetes.
1: Igen, az én párom csapkod, nevet, nyűszög, amint megérzi, hogy háttal alszom neki, egyből be akar jutni. Majd mondom, meg fogjuk érteni a kutyát és a macskát. Mindezek ellenére én csak mellette tudok nyugodtan aludni. Azt hiszem, én vagyok az elcseszett Puci Andi. Tehát háttal fordul neki, akkor azonnal megpróbál bejutni. Az egy milyen?
0: Ez, nekem ezt tetszik.
1: Kivágtam egy ollóval egy kis lyukat a pizsomáján, ahogy háttal fordul, azonnal bejutok. Azt a mindenségét neki. Hát ez szomorú, Ferenc.
0: Hát így jártunk. Együtt édünk.
2: De
0: ugye
2: nektek. Nők nem csinálunk semmit éjszaka, ami zavarna benneteket?
0: Mi szeretünk benneteket, bennünket, ti nem tudtok zavarni.
1: Meg szerintem annyira kómában vagyunk, hogy nem emlékszünk, mert hogy a halvási apnoétól horkolva a saját decibeinket nyomjuk, ezért már teljesen mindegy, hogy mit csinálnak.
2: Nekem van ilyen kihagyásod néha, hogy, így, hogy feléd állnak a rokonok, hogy
1: Balázs... Állítólag fuldoklás közeli állapotokat tudok produkálni.
2: Lehet, hogy csak újra a gimiben érzed magad.
1: Láthat csak egy...
2: Ezt a kettesért!
1: A szomszédok lekopognak a radiátor, hogy jól vagyok-e, érted? Hallják, hogy mi történik.
2: Ezzel szemben, ami nagyon nehéz a gyerekkel alvás, mert az is egy kihívás. Tehát, hogy a gyerekek
1: az más.
2: Vesérugás, sarkazás.
1: Férjemnek sokszor éjszakánként izomrángás van a lábán. Rugdos össze-vissza. Nem akartam elhinni, ő se. Felvettem neki videóra, ami csak nevetett, hogy ő nem emlékszik ezekre. A legmélyebb álmomból tud felébreszteni. Dóra küldte nekünk. Rugdosodunk is.
0: Azt is.
1: Az én ex-párom éjszaka üvöltött egy nagyot, majd félálomban elkezdett kérdezgetni. Jaj, mi történt? Mi volt ez? Mondjuk ez jó. Majd válaszolt is, nem tudom, jaj, nem emlékszem. Minden harmadik éjjel ez ment. Szóval nem aludtam jól mellette. Sosem tudtam, mikor ébredek egy ijesztő üvöltésre. És beszélgetésre önmagával. Mennyire traumatizált.
2: Sziasztok, az én férjem építési vállalkozó. Éjjel beszél álmában, sokszor számol, nevet, és hígabb anyagot kér. Nagyon vicces. Volt, hogy arra ébredtem, hogy szabályosan röhög. Ő is Péter.
1: Szabályosan röhög álmában. Naha. Egyébként az cuki, az kedves, nem?
0: Hát azért hajnak kettőkor ezt így alvás közben meghallod. Azért...
1: Igen, de ugye kíváncsi, hogy mit álmodik, nem?
2: Volt, aki azt írta, hogy a férje németül oktat szörföt álmában.
1: Hát megörült.
2: Hát, hell, Isten. Dusty, hell, south! Az óriási.
1: Az én férjem volt, amikor focizott éjjel. Az volt a szerencsém, hogy a fal felé volt fordulva. Rüsszel elrúgta a falat, majd éppen passzolt Messinek. Mit reggel kiderült? Érted? Messinek passzolt. Hát. Nagy a baj, Ferenc. Nagy a baj.
2: A vőlegényem megtiltott, hogy hozzábújjak, mert melege van. Ezért a macskával alszunk kis kifli, nagy kifliben. Igen, a férfiak, hogy kájhára alusszák magukat, nagyon nehéz ők együtt aludni. A feleségemnek az a baj, hogy 50-es a karom, és túl nehéz, ha alvás közben ráteszem.
0: Igen, hát ez nem is hogy gondoltad. A feleségem két hete meséli mindenkinek, hogy mostanában este, amikor alszom, ugatok, hogy vau-vau, és utána rászólok a kutyára, hogy Kodi, mit csinálsz, nem szabad!
1: Én férjem régebben rengetegen felugrott az ágyból, de még aludt. Egyszer arra keltem, nyitja az ablakot, és mászik ki erkélyből alatta. Mondom, mit csinálsz? Aztán volt, hogy ég a ház. És mondom, hogy engem itt hagynál. Ő kimászott, érted? Elindult. Szóval akkor ezért alszotok jobban macskával vagy kutyával?
2: No. Részben.
1: De és akkor a nők nem alszanak így? Nem nevetnek álmukban? Nem beszélnek? Nem verekednek? Nem csinálnak semmit, csak fekszenek és alszanak? Nem áll.
0: Nem horkoltok? Nem fingotok?
1: Azért nem mennek elaludni. Hát ezt elmondom neked, hogy a nő azért alszik el később, mert rettek, hogy valami történik. Ezért mindig megvárja, míg elalszol.
2: Igen. Alapból mindig államba fingom magam, hogy tudjak horkolni. Így indulunk, ugye?
1: Nem, neked nem alazik, hogy fingasz, annyira horkolsz.
2: Nem tudom, egyszerűen, ez van egy ilyen rituálé, lefekszem, és addig fingom, amíg el nem ájulok, és elájultam, akkor a macska rám fekszik. És akkor, igen, és akkor annyira horkolok, majd nem kap oxigént az agyam, akkor felszokott ébreszteni Péter, hogy mehetsz dolgozni.
1: Na igen.
2: Nekem is van ilyen toxikus dolga, én úgy szoktam aludni, hogy oldalra fordulok, és mindig addig fekszem az egyik oldalon, hogy el nem kezd fájni a csípőm, tudod, hogy már úgy maradtál hosszú ideig, és én a lábam közé szoktam csinálni dunyhába, tehát én két takaróval alszom, egy a hátam mögött van, hogy melegítsem. De azt nem szeretem, hogyha oldalt rá van a lábamra húzva, hogy ezért a lábaim közé veszek egy ilyen emberformára gyúrt paplant, Igen, és akkor azért, hogy mint egy ilyen hurkára, mint egy tűzoltó oszlopra, úgy ráfogok, és akkor úgy az, és plusz a macska.
0: És a második takarót azt a Péter
2: húzod. Nem, a második takaró az úgy, hogy akkor éjszaka megfordulok a másik oldalra, akkor azt ölelem át, és akkor hátul a másik, ami már át lett melegítve, már nem annyira jó, az melegíti a hátamat.
0: De ki van.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
2: One. Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
13: Persze, de ezt nem hagyhattam ki. Csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
12: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
13: AKC, Szigeti út. Kertészeti szakáruház.hu.
14: Hallottad a hírt?
15: Hallottad a hírt?
14: Megnyílt az Aranycipó újabb pékssége a belvárosban. Fogyaszd el reggelidet nálunk, kávész tágas teraszunkon. Szendvicsek, kávék, macsák és a jól ismert minőségű pékáru. Már 17:30-tól várunk Pécset a régi vásárcsarnokkal szemben a patika mellett. Aranycipó. A pékség.
16: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiség vizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
17: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád Joy napok.
18: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 000 forint juttatást.
15: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzettis Youth & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
19: Hello, Pécsi Nemzeti Színház. Kaptam a születésnapomra PNS ajándékkártyát, és nem tudom mikor és mire tudnám beváltani. Június 5-ig lehet? Mert véget ér az évad? Akkor már nagyon kevés idő van. De szerencsére a honlapon meg tudom nézni a havi műsort. És a gyerekek megtanítottak már online vásárolni is. www.pns.hu
20: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
21: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Időközi önkormányzati választást tartottak Felső-Szentmártonban. Többfelé számíthatunk ma csapadékra. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Felső-Szentmártonban. A polgármesteri posztért két független jelölt indult. Közülük Várnai Levente a Voksok 52%-ával nyert, így ő lett a község új vezetője. A településen 8 független jelölt közül 4 tagú képviselőtestületet is választottak. Az időközi voksolásra azért volt szükség, mert a korábbi testület februárban a feloszlásról döntött. A Komlói Városgondnokság tájékoztatása szerint beszakadt a járda a városban a Pécsi út és az Altáró utca kereszteződésében egy aknak közelében. A hiba elhárítását és a javítást már megrendelték. A munkálatok hamarosan elkezdődnek. A gyalogosok addig is fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett területen. Kigyulladt egy melléképület vasárnapról hétfőre virradó éjjel Bakócán. A sásdi és komlói tűzoltókat hétfőn éjjel fél egykor riasztották a Rákóczi úti ingatlanhoz, mely teljes terjedelmében lángolt, a födém is beszakadt. Az egységek eloltották a tüzet, ami lakóépületre nem terjedt át. Személyi sérülés nem történt az eset során. A labdarúgó MB2 vasárnapi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A Szentlőrinc a Videotont fogadta, és hazai közönség előtt 2-1-es győzelmet aratott, míg a HRN Kozár Misleny Békés Csabán győzött szintén 2-1-re. A Kozár Misleny ezzel továbbra is őrzi 5. helyét a tabellán, a Szentlőrinc pedig a 14., és a mostani győzelmek azt is jelentik, hogy a Szentlőrinc már biztos bent maradó, így jövőre is az MB2-ben játszhat. Felújítási munkák kezdődtek Komlón, a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén. A parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől, és ez így is marad június végéig. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén. A Katátfai bekötőúton útkarbantartás miatt van útszűkület, és útépítési munkák miatt szintén útszűkület érvényes Mohács és Pécsvárad között. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos, Ráskó Eszter! A körközi

0: Itt egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Hello, drága győriek! Hello, Eszter!
3: Hello, hello!
2: Hello, Feri! Hello, drága győriek! Örülünk, hogy itt vagytok! Csókoltatunk mindenkit! Mikor voltunk itt? Két éve? Vagy mikor volt? Szerintem, amikor az Eszter bemutatkozott. Már, hogy nem kellett neki, persze, mert ismert volt, de nekünk bemutatkozta. Itt kezdtük szerintem két éve. Emlékszel?
4: Ez volt az első sok terápiám része. Igen. Itt
3: és hogy szeretted akkor is? Mi?
2: Oda dobtunk a győrieknek, hogy marcangoljanak szét téged egy kicsit.
4: Kérdezettem, megszoktam a fogdosást, úgyhogy oké vagyok.
2: Tácsi-tácsi, nagyon szereti, úgyhogy lehet tácsizni. Jó, ha kértek tőle fogdot, csak tácsi-tácsiba vagyunk.
5: Forró ölelések.
2: Gyerekek, nem már mondták valami szakadó eső, meg hidegfront, meg mi van már meg?
3: Általában itt mindig a fordítva működik a dolog. Két éve azt mondták, hogy ragyogó napsütés lesz, akkor áztunk szarrá a városba befelé.
2: Tényleg.
3: Most azt mondták, hogy rossz idő lesz. Mit hoztunk nektek, Győr?
2: Ez a beszéd.
3: Ez a beszéd. Jó időt is.
2: Ez a beszéd. Na, hát mi egyébként már reggel óta úton vagyunk, szóval, hogy nem álmasztál itt adásra.
4: Van benned érünk. Kilométer?
2: Van bennünk már kilométer. Hát el kell, hogy mondjam, hogy tegnap este csatlakoztam Ferencékhez, akik 3 napja már róják az ausztriai hegyeket. Hát gyerekek, ilyen részek társaságban régen futottam bele, mint este 10 órakor megérkeztem a motoros cimborákhoz. De ültek a hotel előtt, tessék?
4: Hol van az indulópont?
2: Én Pestről, ők már péntek óta motoroznak Ausztriában.
3: Mi okosan döntöttünk, tudod, egy csomó igen. Mindenben, ezért motorozni tudtunk, és kezdtünk tegnap este a szállásra, amit nagy gondossággal kiválasztottam az erdő közepén, érted? Hogy ilyen szexi, romantikus legyen, hogy 6 férfi jó érezze magát, tehát nehogy lássa bárki azt, hogy mi történik, és külön megnéztem, hogy olyan jó, érted, hogy hívják az étterem, hogy mindenki sírni fog. Megálltunk, és mondta a csávó, hogy ma nincs étterem. Mondtuk, hogy köszönjük szépen.
2: Igen. Mire megérkeztem, kinültek a hotel előtt ládákon egy girosszal.
3: Intéztük neki vacsorát, érted?
4: És ezért el kell menni Ausztriába.
2: Ezt 10 körül ültek valami dobozokon.
4: Ezt Nyíregyházán megintéztem volna neked feléből.
3: De ott eredeti török girosz volt.
4: Az döner, tesó.
3: A döner. Akkor döner. És a legjobb, innen puszíjuk Zolit, a karbantartót, mert meg fogtok lepődni, de magyar volt mindenki a hotelben. Zoli meglátott bennünket, hogy nagyon szomorúak vagyunk, és egy láda sört szerzett nekünk, egy csodálatos férfi. Rövid italunk pedig volt, mert anélkül nem indulunk el. Úgyhogy 10-re, mire a Balázs megérkezett, addigra az egyik csapattagunk, nem mondjuk el a nevét, hogy Kapcsi, ő már 2-szer tusolt.
2: 2-szer tusolt, 2-szer józanodott ki, és harmadszúra is részeg volt, mire én találkoztam vele. Tehát ez volt, de az ital káros. Jó?
3: Tehát jó, azért tehát ezt nagyon hozzá, okos legyél.
2: Mindenkinek, hogy okos legyen.
4: Jó, most akkor egy pillanatra álljunk meg, és időzzünk el Ferencnek az ingén, jó? Mert ebben komoly adóforintok vannak.
2: Hoppácska!
3: Hát gyerekek, én tisztelt bíróság. Az úgy kezdődött, hogy én ezt nem akartam.
4: Nem akartad, de abuzáltam, hogy a te egy éven
3: igen, keresztül. Igen, de amikor az embernek ilyen csodálatos, érzőszívű, nagy lelkű,
4: és
2: odaadó,
3: azaz, odaadó kolléganője van, aki meghallgatja az ő kérését, és hát én ezt múlt héten kaptam.
2: De most hova mentél? Levet közöl félmeztel
4: erre? Olyan az egész, mint a tágaségen andalog, nem? Azt hittem
2: levet közöl félmeztel. Ja, följöttél ide?
3: Hát,
2: ja.
3: Hogy lássák.
2: És azt az inget! Azt az inget!
3: És én kértem egy macskás inget. Na most 3 dolgot nem kértem a macskás ing mellé.
2: Abroszt?
3: Egy nagyon méretű abroszt, azt nem
4: figyelj,
3: kértem.
4: Figyelj, ebbe lehet nyúlni. Ki tudja, nősze még.
3: 2. Nem kértem azt az anyag összeállítást, amikor csak közelmész egy műanyag darabhoz, és érzed, hogy oda vonz.
4: Sejmes?
3: Nagyon kérlek benneteket, ha bedobom magam fotózásra, pusziszkodásra, ne érjetek hozzám, mert mindketten elégünk.
2: Igen. Meg ráz, felhívja ráz.
4: A mai műsor az elektrostatika
2: szponzorálta. Spontán gyulladás lesz.
4: Miért? Most mi egy kis szikra? Hát az kell neked.
3: Hát van ebből olyan, ami sejemből van, és nem csinál ilyet, csak az drága.
2: Igen. De nagyon
4: nem
2: szép.
4: Én láttak téged enni, Feri, nem veszek neked sejem inget.
3: Ez is igaz, mert csak leenném. Szóval én akartam egy macskás inget, és ez lett belőle. De szép, ugye?
4: Csinos vagy, Ferenc.
2: Nagyon. Nagyon szép.
4: Biztonságú vagy helyezve, békának nincs miért aggódnia.
3: Hát így ember
4: senki nem
3: nincs,
4: fog lecsapni rád.
3: Belém szeretne.
4: Így van. Viszont a meleg motoros túrához nagyon megy.
3: Ahhoz igen, gondolkodtam is, hogy ezt rakom kívülre.
4: De ez azt összebújhattatok volna a fiúkkal.
3: Azért nem lehetett, mert egyébként akkor most tiszta bogár lenne. Úgy meg nem akartam idejönni. De kicsit nagyon köszönöm.
4: Ez itt kapcsi, látod a hasadon, ahogy élvezi a második zuhany tegnap este.
3: Ne kapcsi, ne legyen az én hasamon, mert abból csúnya dolgok fognak.
4: Hát jó.
2: Igen, kapcsi, ami szélszesünk, ő is érkezik majd. Most elnézett egy balkanyar. Tehát valahol Sopron és Ausztria környékén landolt egy majdnem hátsó defekttel. Úgyhogy ő gumiügyben van. Már nem úgy, de hogy cseréli, csinálja valamilyen gumi problémájakat.
4: Gumi problémája. Viszont tudod, hol vagyunk? A kedvenc influencerem városában.
2: Oh. Kedvenc influencered városában? Bizony. Borkai Zsolt? Vagy kire gondolsz? Ki a...
4: Az utódja.
2: Igen?
4: Pintér Bence. Hol van ilyenkor a polgármester? Oh.
2: Valószínű, tényleg. Hogy valamilyen fideszes képviselővel vív élethalálharcot folytogatva egymást valamilyen múzeum hátsó falának.
4: Nagyjából ezt tudom elképzelni, de ő a kedvenc influencerem. Már évek óta, hónapok óta nézem az élőit, meg a különböző Reels videókat. Van benne vitamin.
3: Van spiritus, így van. Oda teszi magát.
2: Ott ugye az volt a leosztás, hogy a két nagy harcolt egymással, és ő megérkezett a nyolcason. Ugye? Talán ez volt, így úszott föl a polgi, hogy így megérkezett valahogy a nyolcason, míg a két nagy fenevadot küzdött egymással, ő fölúszott a nyolcason, és végül megválasztották.
4: Ha ennek egyszer vége, ezt tárgyalás technikát kell tanítania. Vagy kommunikációs, igen. Online coachingot. Figyelj, minden, zseni.
2: Ő zseni.
3: Örültök neki egyébként?
2: Igen, szeretjük? Igen, tényleg?
3: Ó, már ketten tapsoltak.
2: Szorványos volt a taps azért. Szorványos volt a taps.
3: Igen,
4: hát nem csak győriek vannak itt.
2: Igen. Szúnyog Csődör itt az első sorban? Te vagy maga Szúnyog Csődör?
3: Te vagy az.
2: Tényleg?
4: Igen, egy nagy hazudozó, úgy nézél rá, egy nagy hazudozó.
2: Ugye van, mondjad?
4: Azt mondta, hogy eljön majd az előadáson a Dunaszerda helyre, aztán nem volt a sehol se. Aha. Hát ő képviselt téged, de ő nem te vagy.
2: Igen. Ugye vannak állandó hallgatóink, akiknek már szinte tudjuk a nevét, mert hogy annyiszor aláírták, és az a jó, hogy mindig nagyon máshogy néznek ki, mint amit képzelünk. Tehát ugye van Barnabás, meg Kazi, meg egy csomóan vannak. Szúnyog Csődör is mindig aláírja, és beolvassuk. Tehát van egy ilyen...
4: De úgy néz ki, mint egy Szúnyog Csődör.
2: De egyébként tényleg, tehát a név alapján ez egy kicsit hasonlít.
3: Föl vagyják fugszolva, haver. Nem mondták, hogy a gagyi arany már nem divat? Öcsém, vagy ez eredeti?
5: Eredeti.
3: Ja, persze.
2: Igen.
3: Nagyon jó téged látni.
5: Köszönöm.
3: Mit hoztál nekem?
5: Is. Először kezdeném a kis csapatunk bemutatásával, utána ajánlom.
2: Hú, ez hosszú,
3: erre
2: ez
3: nekünk nincs időnk.
4: Hányan
5: nem vagyunk csak? Sokan. Itt a Jós Krisztián barátom Dunaszerdáiről, ő is hozott neked ajándékot. És itt van az a személy, az extra vendég, akivel már nyomasztottalak benneteket.
2: Na.
5: 15-16 évvel ezelőtt miatta kezdtem el hallgatni a műsortokat. Ő az édesapám, Karcsi papa, aki nem Karcsi.
2: Aha. De ezt most ne bontsuk ki, hogy ez mondtam, hogy miféle fura tréfa áldozata lett a pater.
5: Zoli amúgy, csak kisfiam nem tudta kimondani, hogy Karcsai, így lett Karcsi, és ez már ráragadt.
4: Jó. A kisfiadnak vezették nével
5: kell szólni a papán. Ő is hozott Ferinek egy extra ajándékot.
3: És a Karcsi papa jávázik?
6: Nézd meg!
3: Csallóközi flugos futam jávával. Nagyon jó.
2: Erős az egész család, aha. Jó. Szúnyog Csődör. Igen, mit akarsz még mondani? Oda nézzél, Ferenc, elkezdjük begyűjteni, hát akkor
5: esz... Elolvasod, Feri.
3: Rádió 1-es Designold Bor. Feri, boldog születésnapot kíván, Szúnyog Csődör, Juhos és Karcsi papa, köszönöm szépen. Négyen rajta vagyunk, Rádió 1-es logó, és egyébként egy kiváló olasz Riesling. Nagyon jó. Tudod, ebből van olyan, amiben 6-os karton.
2: Igen.
3: Nagyon kedves, hogy édes Istenem.
4: Hogy fel tud ütni vele.
3: Nem lehettek ilyen jók gyerekek. Tessék,
4: kofola, kóla.
3: Ezt megihatjátok, rettenetes. Kolbászok. Igen. Kolbászok is, nagyon köszönjük. Házi kolbász, ja, megehetitek.
2: Azért az egész hűtőszekrény, ne adod, minden nem tudunk elvinni.
3: Még
2: nem
3: egy?
2: Kamion.
3: Hova az Istenbe tesszük, de tündér vagy.
2: Egy budipapír dobjál már ide nekünk, létszi meg.
3: És van egy vélhetőleg házi pálinka, és ez is boldog születésnapos. Kajszi Barack pálinka. Bakai úrtól, köszönjük szépen. Jaj, Karcsi papa, de kedves vagy. Figyelj csak, az kéne, Karcsi papa, hogy legközelebb beszélgetsz az Eszterrel, mert ő négyszer ekkorát adott-e meg fele akkorát. De jó, jó.
4: Az egy haspóló, Feri, most mit
2: igen, légy szíved föl, Feri.
6: Különben majdnem egy időben születtünk, mert hónap után leszek, én nekem is a szülőnök.
3: Az Isten áldjon sokáig, Karcsi papa.
6: Valamivel több, mint a ti.
3: Hogy is ezt már nem számoljuk.
6: Azért utazok én veteránból.
3: Yes, majd egyszer én is. Nagyon köszönjük.
4: De most
3: amúgy
4: a saját barátaiddal beszélgetsz, Feri, csak tudjál róla, mert ez a te...
3: Tényleg?
4: Így van, ez a te motoros közösséged.
3: Én szabadítottam rá.
4: Így van, ők a magettások, srácok.
2: Igen, erős motoros közösség.
3: Nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük. Na hát akkor beszéljük az apropóról egy kicsit, vagy majd később? Hát majd egy kicsit később még azért. Mai napnak azért nagy apropója van, te Ferenc.
3: A kitelepülés.
2: Hát a kitelepülés, ja. Így van. Hogy te mindig erre időzíted, azért nagy rohadék vagy, rájöttem. úgy csakkozik a születésnapjával, hogy mindig akkor menjünk kitelepülni. Begyűjti a pálinkákat, a borokat, a kolbászokat, ünnepelteti magát, egy hős, jól csinálja. Mindig mondja, hogy nem megyünk május elején, május elején.
3: Akkor már tudod, jó idő van, nem kell otthon ülni.
2: Mondom, akkor Feri még esős, meg ne eső. Ne, menjünk május elején, menjünk május elején. Értem, ha csak egy embertől ennyi ajándék jön, érted? Hát egy izé, busszal kell majd hazaszállítani az ajándékokat.
3: Egyébként a béka pont most jegyezte meg ugyanezt, amit te, csak más hanggal.
2: Igen?
3: Igen. Hogy az isteni nem tudsz otthon lenni egyszer a születésnapodon.
2: Egyébként az menő, hogy a haverokkal motorozol a
3: születésnapodon. Én mondtam, hogy én megvagyok, nem hiányzik semmi. Igen.
4: Az én beszéltem békával, és ő is megvan.
3: De tudom, igen. Tudom. Na, úgyhogy igen, most már évek óta itt ünnepelünk, mikor, hova, sodor el bennünk.
4: Ó, de nézzél, csak ott vannak a cheerleader lányok.
3: Ó, de jó.
4: Hello, cápák.
3: Nagy tapsot nekik.
2: Ezt én is meg tudom csinálni. Gyere, megfoglak.
4: Gyere, Balázs, megfoglak.
2: A haverjaim vállán megcsinálom, attól függ, hogy mi van ingyen a bárban, de erre egyszer képes vagyok.
4: Jó, azok közül egyet meg kell fogni, mert ti fogjátok felragasztani a lányomnak a mezére az összes ilyen izét, ezt, amit most rajtatok csillog. Mi annak a neve? Glitter.
2: Glitter.
4: Egy napja foglalkozom ezzel, egy napja.
2: Egy napja ragaszgatott, tényleg?
4: Egy napja, de is hoztam még egy adaggal.
2: És meddig ott fogtok állni?
3: Csináljuk,
4: jó? Jól van, köszönöm.
2: Este 8-ig álltok ott? Álljatok, jól néz ki egyébként. Én azt hittem, hogy pillanatról nézem, hogy gólyalábakon
4: vagytok. És tudtok helyet cserélni, hogy így átdobjátok a másikat?
3: Persze.
2: Igen. Ha ki bevállal egy szomnyaktörést, egy ajándékcsomaggal tudunk kedveskedni neki így ebben a formában.
4: És ott lesztek jövő pénteken, jöttök Egerbe, ott lesz a bajnokság.
2: Te Adlás. Ezeket így vágod, hogy mi történik?
4: Ez van, beszippantott a lányomat a csír. Úgyhogy opa!
3: Leesett,
2: igen, annyi, hogy betóra esett, de ne törődjetek vele, összekaparjuk valahogy. De mi a lányod ezt csinálja ezt konkrétan?
4: Konkrétan így van. Úgyhogy
2: de
4: már
2: hogy
4: nem
2: ezt a
3: figyelj.
4: Egy-két,
2: nincs biztosításotok, csak szólok. Jó? Csak óvatosan. Nehogy aztán baj legyen. De miért ezt választotta a lányod, vagy miért ezt csinálja?
4: Nem tudom, ezt szerintem véletlenül belesodródtunk. Van egy ilyen mafiája ennek.
2: Ja, ez így szervezik az embereket, hogy most látod, igen.
4: Ott kódorodtunk az utcán,
2: leszólítottak, tényleg?
4: Már egy piramisnak a tetején volt.
3: Nem leszólítottak, lefújták.
4: Hát konkrétan. És nagyon hamar eljutsz odáig, hogy vegyetek csak egy meszt, meg egy kis sportorvosi igazolás, meg egy kis négy állomásos ilyen bajnokság turné. Gyertek, Gyöngyös Eger, jó hely ez, gyere.
2: Ja, és mire már? Igen, mondtál volna, addigra már beszervezték.
4: Azon beszervezte magad,
2: olyanok, mint a mormonok.
4: Egy gyöngykirakóssal rakott ki a csillogókat a mezükre, és közben magnebihatokat szopogatsz, hogy ne kap hidegvérzést.
3: És majd azon veszed magad, hogy minden hétvégédet különböző mérkőzésen fogod csillogni.
4: Ez már történik. Igen. Most megpróbáltak minket elcsábítani a kosárlabdázók, mert egy helyen voltak az összecsapások, hogy jobb a mi brigádunk.
2: Nem mondtad nekik, ha egyszer engem feldobtok, akkor odaadom a lányomat.
4: Amúgy kíváncsi lenni, mit szólnának, ha maradnék magamnak egyet, és így megpróbáljuk elvegyülni.
2: Sírni. Ezt szerintem látátok, ott van a csírnédes lányok között.
4: Óriási. Amúgy van benne potenciál, én azt érzem.
2: És így hagyod, hogy dobálják a lányodat? Hát azért...
4: ők igen, de ők most még ugye 6 évesek, úgyhogy máshogy csinálják, de hasonló dolgok történnek. Meg ő dobál főleg azért. Hasonlít rám a gyerek, szóval.
2: Igen.
4: Nem úgy van az.
2: Igen. Hova dobtam? Földobtam valahol. Húha. Azért kapjátok is el.
4: És ezt a Ferivel meg lehet csinálni?
2: Lehet egy születésnapi dobást intézni neki? Egy koponya alapival utána gyorsan megkezeljük az öreget.
4: Bizony, és ott izmos fiúk is vannak, csak mondom nektek.
2: Ezt érdekes, azt nem figyeltem annyira, de én abszolút igen.
4: Lehet. Remélem, hogy azért jöttetek, mert lesz virsli evő bajnokság, csak mondom nektek.
2: Ja, ha már játékok egyébként. Rekordot döntünk egyébként, mert az van, hogy most már 3 órás roadshow-ra 4 játékkal jövünk. Eddig ez ilyen nem volt. Tehát hogy tulajdonképpen arról szól a roadshow, hogy játék, 4 játék a 3 óra alatt.
4: Játék úgy, határok nélkül.
2: Ez lesz. Tele na, vagyunk nyereményekkel.
3: 20 perce beszélünk, és még nem volt játék.
2: Na, egyébként így van.
3: Tök rendesek vagyunk.
2: Igen,
4: ki az, aki nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
2: Jó, igen. Ki az, aki nyerni jött? Ki az, aki nem akar nyerni ma semmit?
4: Ki az, aki már nyert?
2: Ki az, aki már nyert, igen? Ki az, aki miattunk van itt?
4: Oh. Jó?
2: Ki az, aki utál minket, de eljött? Ki az, aki nem tudja, hogy hol van? Nagyon jó, na elbízom ebben. Szép. Jó van, ők kapnak majd egy ajándékcsomagot. Ó, köszönöm szépen. Szóval gyerekek, nyeremények, hát ezt átolvassuk majd. Hát egy a Mastergut, Diego, Webergill és a Héra játékaink lesznek. Na?
4: Van Weber nagyon ott ül a sarokban,
2: nézd oda? Igen, mit szólsz, hogy elmondtam. És a Mastergut egyébként, ha jól látom, akkor amíg a készlet tart, kiárusítást tervez. Tehát ők csak úgy, mint a múltkor, most is egyfajta közétkeztetést végeznek, ugye?
3: Nagyon jó kis hotdogokat adnak szerintem.
2: Így van. Amíg a készlet tart, ez egy másfél-két óra.
4: De van átfedés? Tehát van olyan, amikor a Weber grillen sütik a hotdogot?
2: Az már a vége, amikor elszabadul a pokol. Igen, amikor már este 8 előtt vagyunk, akkor már mindenki süt, mindenki főz, fölborogatjuk a kocsikat, igen, az már a vége.
4: Kössük el az egyiket.
3: Egy de, ja, és ráadásul egy Diego műfűvön csinálja mindezt, jó?
4: Azon gondolkodtam, tegyük hogy mi elmentek holnap motorozni, ugye?
2: Holnap reggel indulunk tovább, igen.
4: És mindegy, hogy egy Master Gudos truckkal követnélek benneteket.
2: Én azt nagyon szeretném.
4: És közben a Family Frostot játszánk. Jó.
2: Holnap az a tervünk, hogy a jeges északi szélben a 12 fokban motorozunk egy nagyot, nem? Ez a terv.
3: Ez nem kívánság műsor, hát most amilyen idő van, kész. Persze. Azzal megyünk.
2: Ezzel nem szórakozunk. Nem mehetünk. Szórakozunk abszolút.
3: Gyerekek, vannak ugye izgalmas hallgatóink a helyszínen, ezt már igen? Látom, de van egy fiatal ember, aki meg érthetetlen oknál fogva, gyere már egy kicsit erre, mert itt össze fogunk gerjedni. Te, igen, hát persze, hát szerinted ki...
2: Ember az barokkos túlzás azért.
3: Jó, hát most mit mondjak, én már olyan öreg vagyok, mint az ország.
2: Én nem zavartam, a gyerekekre néztem.
3: Hogy azt meg tudod mondani nekem, hogy milyen indítatásból vetted föl ezt a zakót?
7: Hát azért, mert én is polgi vagyok, megmondom nektek, hogy...
3: Ne hülyéskedj, hol?
2: Polgi.
7: Egy kis településen vagyok, most a Magyaromár mellett, Károlyházán vagyok, a régi egyes úton, és ott van Kimle és Károlyháza.
2: Most mekkora,
3: A Károlyházi polgi vagy.
7: Igen, a Károlyházi polgármester vagyok, 550 fős a település, mindenki ismer mindenkit, mindenki jobban van mindenkivel.
2: Mindenki rokona mindenkinek.
7: Mindenki rokona mindenkivel.
4: És akkor ez a közös zakótok?
2: Apa, anya, mindig testvérek.
7: Nem, és akkor hát szeretek így öltözködni.
3: Aha. Jó, nagyon. És nektek miért nincs annyi pénzetek, mint Babótnak?
7: Hát sajnos nekünk nincs annyi.
2: Babóti polgármester, már ott vagyunk, hogy fesztivált rendez, érted? Fesztivált, és olyan line-upot rakott össze, hogy konkrétan az effort, meg a strandfesztivál megirigyelhetnénk.
7: Igen.
2: Nagyon durván nyomja. Azt hittük egy pillanatra, hogy te vagy, hát, hogy onnan jöttél, mert többször beszéltünk a Babóti polgármesterrel.
7: Igen, hallottam róla is, de nem, én nem Babótról jöttem.
2: Aha.
4: De nem jártok össze egy Babótiakkal?
7: Nem, ő távol van tőlünk. A
4: ez
7: mi kis jelent? Csoportunk.
2: Igen, értékrendileg.
4: Mit jelent ez, hogy...
2: Tiszás, rohadt tiszás.
4: Tudnám mondani egy pártot esetleg, amely...
2: Igen, miért
7: nem, nincsen semmiféle pártfüggőség, független vagyok, és úgy is indulom.
2: Hajdú Péter is ezt mondta, én független vagyok, jött az eredményváróról, független vagyok, előtte költözött be felcsútra, független vagyok.
7: Nem.
2: Ezzel óvatosan.
7: Tényleg.
2: Ja, te tényleg?
7: Én tényleg az vagyok, komolyan.
2: Na jó, és nehéz polginak lenni egyébként?
7: Nem, szeretem. Nem? Szeretem ezt csinálni, már a második ciklusomat töltöm.
2: Na!
7: És bízom benne, hogy majd folytatni fogom.
2: Ja, hogy kampányolni jöttél, finoman.
7: Igen.
2: És bízom benne, hogy újra megválasztanak, hamarosan közelednek az önkormányzati választások.
3: Még 2 év ráérsz, nem?
7: Igen. Hát 29-ben lesz majd, addig még van idő.
2: Aha.
7: De nem lehet elég korán kezdeni a kampányolást, úgyhogy... Szeretettel várok majd benneteket.
2: 26-ban azért gondolsz a jövőre, hogy eljöttél kampányolni egy kicsit. Igen.
3: El kell ültetni a magot időben.
4: Olyan turbulens ez a világ. Hát, oda kell figyelni. Ki a kedvenc polgárod, ha polgármester vagy? Az egy csak van.
2: Vannak ilyen harci, Misi a traktoros, Zsolti a tetőfedő, Zoli az alkoholista.
7: Vannak közmunkások azért nálunk is, hát igen, a zöld területkezelők azért nagyon aktívak, és ők nagyon komolyak. Hát ott azért a Misi azért tényleg komoly.
2: A Misi.
4: Minden van egy Misi.
2: 500-an vagyunk, mindenki tudja ki a Misi. A Misi nagyon komolyban van.
7: A Misi nagyon komoly, hogyha úgy van, akkor még éjjel kettőkor is kimegy.
2: Hogy...
7: füvet nyírni,
2: igen?
7: És utána meglátogatja a helyi vendéglátóipari.
3: Hogy örüljön zárva a lakosok?
2: És... igen, annyi, hogy zárva van a vendéglátóipari, csak nem Misi betöri, nem szórakozik. Éjjel kettőkor akar venni a kocsmába, akkor Misi megy a kocsmába.
7: Hát, nem, Misi ott van, és ha úgy van, akkor még focizni is elmegy, úgyhogy nagyon, nagyon kreatív a srác.
2: Jól látjuk, Misi a Jolly Joker a faluban. Hát tehát igen, ő a mindenes. Szóljátok Misinek, Misi megoldja.
4: A polgármesternek hangzik elsőre. Szerintem ez érkezik ez a pozíció.
7: Nem, az alpolgármesterünk az ő egy hölgy, a Zsuzsa, úgyhogy ő is egy nagyon jó fej, de a Misi a király.
4: De a Misi jobban bírja a piát, a Zsuzsa, úgyhogy...
2: Hát csókoltatjuk az egész valutat az 500-as viszonyban.
7: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Nagyon szívesen.
3: Kedves egészségedre.
2: Nagyon örülünk, hogy eljöttél kampányolni 20-29-re. Jól van, gyerekek, melyik játékkal kezdjük majd? Kitaláljuk? Valamelyik játékot elindítjuk, jó? Barbira közben ráfírtatok.
4: Ráfírtatok?
2: Master Wood.
4: Vegyétek elő a szeruzától, mert ma új igéket fogunk tanulni.
3: Ráfírtatok,
4: az egy kicsit jobb, az összefírtatom, mert...
2: Megkapargatjuk egy kicsit ezt a dolgot. A Master Wood-os játékkal indulunk. Ferenc, te voltál ott az értekezleten, úgyhogy találunk majd önként jelentkezőket, és a Master Wood-os játékkal fogjuk beröffenteni.
3: Óriási játék lesz.
4: A vízsnyelés, az most az
3: igen, ez egyébként a Virsli evő bajnokságunk.
4: Ó, de nézzél, csak ott jönnek előre, nézni, ott jönnek a fiatal srácok kék pólóban.
2: Jó, de azért ez nem csak egy kifejezetten pasis verseny egyébként. Én azért bírnám, a csajok is jelentkeznének. Ugye itt adott idő alatt kell a lehető legnagyobb mennyiséget megenni. Csak
4: mindegy, hogy fiú, egy lány, de beles legyen.
2: Jövünk vissza mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval.

vonjon magába minél több virsit a Mesterhut virsnyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Lehetünk az új bankod? A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is lett.
3: Reklámot hallottak.
13: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Hallottad a hírt?
15: Hallottad a hírt?
14: Megnyílt az Aranycipó újabb pékség a belvárosban. Fogyaszd el reggelidet nálunk, kávész tágas teraszunkon. Szendvicsek, kávék, macsák és a jól ismert minőségű pékáru. Már 17:30-tól várunk Pécset a régi vásárcsarnokkal szemben a patika mellett. Aranycipó. A pékség.
16: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt négyszer is megmászva a pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
17: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi borszalonon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
18: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
19: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok.
12: találkozunk május 17-én kétszer is a Kodály Központban. Délután hogyan értsük félre önöket, második rész, este pedig döntés, utána közönség találkozó. Úgyhogy gyertek, jó lesz!
15: Jegyek a csányisándor.hu.
19: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, borzene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
20: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
21: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
22: This is the World Is Mine Radio Show.

0: And this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottál.
0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Hétfőn megkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása. Egy hidegfront alakítja ma időjárásunkat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfőn reggel megkezdődtek és várhatóan kedden le is zárulnak az új miniszterjelöltek meghallgatásai a parlamentben. Az új kormánynak 16 minisztere lesz. Ők a tervek szerint kedden délután a parlament 4 órakor kezdődő ülésén tesznek majd esküt. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Benyovszky, a szabadság szerelmese Pécsre érkezik. A Pécsi Nemzeti Színházban május 14-én láthatja majd a közönség a székesfehérvári Vörös Marti Színház vendégjátékát. A zenés produkció Jókai Mór története nyomán Szikora János rendezésében elevenedik meg a színpadon. A kalandos életű 18. századi világutazót György Rózsa Sándor kelti életre. Mellette Trokán Péter, Závodszky Noémi és Váradi Eszter is közreműködik az előadásban. A részletekről bővebben a Pécsi Nemzeti Színház honlapján lehet tájékozódni. 22. alkalommal rendezik meg a pünkösdi kakaspaprikás főzőversenyt Mecseknádasdom. A rendezvényre május 24-én pünkösd vasárnap kerül sor. A csapatok május 15-éig nevezhetnek a programra, személyesen a Mecseknádasdi önkormányzatnál vagy e-mailben. A nevezési díj tartalmazza a szükséges húst, illetve csapatonként egy darab sörpad szettet és tűzifát. Minden egyébről, ideértve a bográcsot is, a résztvevőknek kell gondoskodniuk. A versenyről további részletek a község honlapján érhetőek el.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
2: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a

0: Nyugatira fordul a szél, és sokfelé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Hello, drága győriek, örülünk, hogy itt vagytok.
2: Hol van?
1: Hol vagy? Te mi a te szép
3: füges? Nem látom, hogy hol vagy a füst? Hol vagy?
4: Egy gyönyörű nővel voltam.
1: Tényleg?
4: Igen.
1: Igen.
4: Viszont úgy tűnik, hogy a hülye rövidújú ing versenyben nem vagyok egyedül.
1: Komolyan?
4: Igen.
1: Azt a mindenit. Hát ott is
4: Szevasz,
1: van baj.
4: Mi a neved?
5: Hauk János.
4: János. Büszke vagyok rád. 15 éve ismerjük egymást?
5: Volt a rendező a szépségversenyen.
1: Én? Szépségversenyen
4: az a Fási Ádám volt.
3: És te vagy a nyertes?
4: Várjál, ezt bogozzuk ki, gyerekek.
1: Ez jó sztori lesz, figyelj.
4: Hát 16 éve.
5: Körülbelül.
4: És te mit csináltál ott?
5: A lányommal voltam ott.
4: És hol a lányod?
5: Az dolgozik.
4: Ó, de kár, hát akkor szép, ugye?
5: A harmadik.
4: Ő a harmadik
1: lett.
3: Akkor neki nem kéne dolgoznia.
4: Jó,
3: mondom.
4: Igen, vásból is megélni.
3: Hát, mi az, hogy szépnek is kell, dolgozni is kell? Azért ez együtt nem működik.
4: Van közös fényképünk is. János, büszke vagyok rád. Köszönöm. Sose rendeztem szépségversenyt, ugyan még egyszer ez a Fási Ádám, de ha így volt akkor.
1: Gyerekek, hát most várjál, Fási Zsülike dokumentumfilmet forgat,
4: tudjuk. Biztos a szépségversenyekről.
1: Lehet, hogy ezekről a szépségversenyekről forgat majd dokumentumfilmet, amit ugye hát kellőképpen...
3: Nagyon várom azt a dokumentumfilmet.
1: Kellőképpen meg is támogattak egy százacskával.
4: Na de várjál
1: százacskával gyorsan.
4: Hát akkor várjatok, mert igen? Én belelettem ebbe keverve, ha most az volt, hogy én rendeztem a Fási Zsüli.
1: Tessék visszaadni a hivatalnak.
4: Hát akkor a 100 emből legalább valami.
1: Valamit adjál vissza a támogatásból.
4: Ne adjál vissza, nekem adjanak
1: előbb. Ja, hogy neked adjanak egyébként, igen.
3: Viszont én már látom, hogy kinek van a legjobb helye a kitelepülésen, oda nézzél szembe?
1: Hova? Mit látsz? Én nem tudom soha, hogy mit
4: ott fönn az ablakot csokolom.
1: Kedi csokolom. Ugrani tetszik? Na, ne tessék ugrani, nem ér annyi. Ne.
4: Jól tetszik lenni?
1: Tudjuk, hogy kevés a nyugdíj, de ne tessék ugrani.
4: Nem zavarunk? Nem. Jó, nem. Örülünk neki.
1: Önkéntes lakásfoglaló? Saját tulajdon az ingatlan? Nem?
3: Átmehetünk délután?
1: Én ide ellen megyek. Tetszik süti valami sütit? Hát tessék nekünk hozni valamit. Azt kaptok majd, rohadt betyárok. Mi ez a hangoskodás itt? De cuki, én onnan nézi, olyan legkirályabb helyem van.
3: Az a legkirályabb hely, az egy nagyon jó lakás.
4: Páholy.
1: Ez olyan, mint az Eto stadion, ott szálltunk meg, és a szobámból rálátok a meccsre. Azért azt, aki kitalálta, építsük.
3: Akkor ezek közös szobánk van, mert az enyémben is
1: ugye? Építsük egy hotelt, hogy a hotel szobájából tudjuk nézni a szar NB3-at. Mekkora ötlet, nem?
3: Így van.
1: Óriási.
4: Na, NB1, hello.
1: Ja, bocsánat, elnéd, ne haragudjatok, egész más, szégyed mint az NB3, bocsánat. És hogy áll a Győr az NB1-ben? Mit csinálnak a falábúak? Bajnok a Győr. Hát most kérek elnézést.
4: Mit mondasz Sebestyén Balázsnak ezért az NB3-ért?
3: Hogy hajrá, Spari!
6: Szégyeld magad.
1: Hol van a Győr?
4: Szégyeld
1: most?
4: Magad.
1: Hol játszik most a Győr? Mit csinálnak? Már hogy NB1?
6: Igen.
1: És hogy állnak?
6: Igen. Hát jól.
1: Jól?
6: Jól.
1: Első. Hát bajnokok lesznek. Bajnokok lesznek. Ebben?
4: Bajnok csapat.
1: De.
4: Bajnok csapat.
1: Szerencséjük volt csak. Azt se tudják, melyik a bal lábuk, a jobb lábuk, esre kellene össze-vissza. De nem várjatok, állj, nem a Fradi vezeti a bajnokságot? Ezt... Nem, ezt nekik a mocskos Fradi.
6: Nem.
3: Második azt nem.
1: Hányadik a Fradi?
4: Figyelj csak, ez nagyon okos ötlet volt, hogy belerúgtál az Etóba, mert ott alszunk.
1: Hallod, esti rég a hotel. A szobám, kukluxrános csávók várnak majd maszkban, hogy keresztre feszítsenek.
4: Innen üzenném az ultráknak, hogy én tudtam, hogy NB1. Jó, az én szobámat ne gyújtsátok föl. Az én motorom a Triumf, a BMW-t égessétek.
1: Ne, hülye, nem mondom, melyik az én motorom, hülye. Ez hülye, mondja. Álljatok be a parkolóba. Jönnek az
3: ultrák. Hogy engem csak szeressetek.
1: Én is tök hülye vagyok. Annyit tudok.
3: Mondanom sincsen, mert okos is vagyok.
1: Annyit tudok, hogy a Real Madridból most el akarják küldeni az Mbappét. Ennyit tudok fociból.
4: De miért nem jó az Mbappé?
1: Állítólag nem nagyon szeretik Madridba. Ennyit tudok, nem jön a Győrhöz, mert azért a Győr jobb, mint a Madrid. De próbálom magam. Ennyit tudok a fociról, és Mbappét elküldik a Madridból. Na, ez a foci az való hozzáállásom.
3: Nagy mentés volt ez,
1: Balázs. Szépen mentek, nem? Ez igen, ez igen. Te, ezek jól játszanak, basszus. De szar, úristen.
3: Azért kimész majd dekázgatni a pályára, remélem, hogy a srácokkal.
1: De tényleg mennyire szemtelen, hogy a hotelszobából látod a meccset. Hát azért az elég gizda. Na, Mastergood játékunk, Ferenc.
4: Ez az, van. Mastergood játékunk van.
1: Bizonyán.
4: Játékosokkal egyetemben képzeljétek el. Ott játsszuk?
1: Ott játsszuk, igen.

0: Aki azért mondja meg nekem, hogy mit csinálunk.
1: Megyek veled, megyünk, tesó, elolvastam, megyünk, támogatlak, megyünk. Most nem hagylak egyedül.
0: Elolvasva,
2: vakvezet világtalan. Az emberek közé, emberek. Háláljátok meg ezt, fogdossátok össze Balázs. Köztetek.
0: De csak a fenekét.
2: Teljes testes ölelésekre van szükség.
1: Fanni, szia Fanni.
3: Sziasztok, sziasztok.
1: Hello Fanni. Jó sok virsli van előtted, mennyire vagy éhes Fanni?
3: Hát annyira nem, megpróbálkozom.
0: Igen? Kényszerítettek?
3: Nem, amúgy nem.
1: Igen? Igen, igen.
0: Lilla azt mondja, engem igen, de ki kényszerít?
3: Kényszeríted rá, kézen.
0: Ja, hogy ti barátnők vagytok. Nem. Nem is ismeritek egymást.
2: Egy idegen rá készített a virsli evésre?
3: És ő mondta, hogy hát, hogy ő megy, hogy menjek én is. Mondom, hát, hogy én nem akarok. De
1: jó, jó, de menjél. Jó, de most már itt vagy. Szia, jó, Riki, ciao, Riki.
3: Szia, én meg önként jelentkeztem.
1: Te vagy az ingyenevő. Te nem tudod, mi a játék, mondta, te éhes vagy, te enni akarsz. Jó, oké. Okay.
0: Hát gyakorlatilag vannak szószok hozzá, van 50 darab virsli fejenként, kicsit soknak érzem az 50-et, de hát 30 csak, 30 darab. Most mondom, 30, hogy 30
1: levették
0: darab.
1: 30-ra.
0: Azért, mert én már megettem 20-at, Laci. Ne haragudj, hogy hibáztam. Laci majdnem hazament. Azt ezt a hülyét.
2: De összesen van 30, vagy fejenként?
1: Nem, fejenként.
0: Fejenként van 30.
2: Figyelj, ha valaki megeszik fejenként 30 virsli.
1: Tessék.
3: Eszter, nyugodtan segítsen be nekünk. Ha...
1: Onnan? Hát mit csinál, onnan mit csináljon? Hát üldögél, hát ki se jött. Hát ez...
2: Nem is az, hogy kimegyek, de ha kimegyek, akkor ki a pénz?
1: Eszterre kezdj
0: úgy csodna. Azt mondja, elosztjuk.
2: Ezt mondtam, 9 és 10 között egy jegyre ezt tudom nyomogni.
1: Igen, 9 és 10 között ez van neki bekészítve. Csak hogy évre maradjon a pízi.
2: Ez csak a tömegelés miatt nagyon fontos.
0: Igen. Szóval... Már nyomhattok szósz, nagyon ügyesen, lehet készülni. Szósz. Vizet annyit hisztok, amennyit van, amennyi van, ugye? Tehát, hogy többet nem. És hát 3 percig fog folyni a küzdelem, aki 3 perc alatt többet elfogyaszt, az nyer.
1: 3 perc alatt kell minél többet elfogyasztani. Jó, miközben azért megfogunk benneteket interjúolni. Ez a klasszik, mocskosul, gusztustalanul evő verseny. Tehát lehet kézzel, lábbal, nagy lábújjal.
3: Én egyesével, nyugodtan.
0: Nyugodtan.
1: Lillából a rutin beszélé látom. Ott rutin van. Ott rutin van, gyerekek. Lilla az öreg róka, megoldja. Rutinosan. Fanni, te hogy csinálod?
3: Én is ugyanígy. A 3 percet azt végig kell vinni.
1: 3 percet, nem hosszú.
0: Úgy, de tudatos, 3 percet végig kell vinni. De az is jó, az első 1 percben megeszed a 30-at. Akkor is igen. Nyersz, Fanni.
1: De minek a mérleg, Feri?
0: Azért, mert a végén lemérjük.
1: Mert ja, nem... hogy értem, hogy nem leszámoljuk, hanem lemérjük igen. A súlyra. És igen. Akinek a legkönnyebb.
2: Úgy mérjétek, hogy az embereket állítsátok rá.
0: Óriási ötlet volt.
2: Akiben több a virsli, az nyert.
1: Igen, ez nem egy szobamérleg. Na jó, kezdhetjük
0: csajon. Vagy szerzünk 3...
1: Menjünk, esünk neki, nem?
0: Várjál, vagy szerzünk 3 számolót.
1: 3 számolót?
0: Igen, aki áll mellette, és a Lillának számolja, hogy hanyarig
1: virsli. De hogy fölkap egy csokorral, hát ezt nem tudjuk leszámolni.
0: Jó,
1: legyen a mérleg, legyen a mérleg.
0: Oké, na.
1: Aki leggusztustalanul leszi, az tőlem kap külön egy ajándékcsomagot, jó? Aki a leggusztustalanul leszi, jó? Tehát lehet mocskos módon enni, azt nagyon szeretjük.
0: Most Balázs éreztek, lányok, Balázs.
1: Mehetünk?
3: Igen.
1: Nem tűnnek túl lelkesek a lányok. Na, gyerünk, csajok. 3, 2, 1, óra, indul!
0: Úristen, már nagyon jól csinálta Fanni. Fanni egyből ráharapott, és egy teljes virslit eltüntetett. Hát Fanni, téged is inkább öltöztetnénk, tetetnénk, ahogy szoktuk volt mondani, de figyelj. Ez egyelőre még nem elég a győzelemhez, mert surranó pályán bárki bejöhet.
1: Nem néztek evőversenyt a lányok, ezt, hogy úgy kell, hogy így bele tömöd a pofazacskódba, a pofazacskódból megpróbálod lenyelni víz segítségével, ormótlanul, gusztustalanul kell csinálni.
0: Tolod befele, gyerünk Lilla, nagyon mi van, jó. Elég?
1: Ennyi voltál, megettél 2-t? Tényleg, ne csináld meg, hogy vagy Niki?
3: Nagyon meleg.
2: Fújjad, Feri!
0: Egy előfújás.
2: Segíts, segíts. Jó, így van.
0: Eddig Fanni tűnik a legügyesebbnek.
2: De hogyha egy virsli van a szádba, 2-t meg így legyezel, akkor kihűl, mire jön, csak mondom.
1: Igen, el is tudsz rejteni. Hát gyerekek, a lányok azért nem indultak sok evőversenyen egyébként.
0: Csajok, még 2 perc van hátra, 1 perc elment már. Ebből, ha jól látom, Lilla 3 virslit fogyasztott el, de nem olyan rossz az. 6 szóljon, mehet tovább, és Niki pedig gyönyörűen falatozik.
1: Lilla turistáskodni jött.
0: De ő megmondta, hogy ő ezt az egészet nem akarja.
1: Hány akarsz?
2: Hozzáállás?
1: Elhányod magad? Figyelj, a plusz hányásért plusz ajándék jár. Gyere, aki elhányja magát, nagyon szeretjük. Hányod hányás, nagyon szeretjük. Itt az acskó, én vagyok a hányó bácsi. Szóljál. Jó?
0: Jó, kicsit? Aki a bal kezét föltartja, az hányni készül, akkor Balázs odaugrik.
1: Itt vagyok, okay? Zacskót, hoztam zacskót, jó?
0: Pedig nézd meg.
1: Pasik kellene ide. Igen, ja, holnap pasikkal csináljuk, ezt komolyan mondom.
2: De figyelj, ezt újra kell játszani, most szégyent érzek. Ne haragudjatok.
1: Sehol... Nem a játék miatt.
0: Tesszük előről.
2: Nem a játék miatt
1: van.
2: Se könnyek, se izzadás.
0: Csajok, húzzatok bele, most dől el minden a legvégén.
1: Annyi, hogy Niki előtt több lett a virsli. Nem tudom, hogy csinálja, de olyan tempóban esik, hogy több lett a virsli.
0: Lilla kezd fölúszni egyébként. Nagyon jó jössz. Nagyon jó. Látom, nálad is
1: fogy
0: a virsli. Csókolom.
1: Csókolom. Jó a verseny?
4: Nagyon.
1: Ugye? Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Mennyit gondolkoztunk rajta, drága.
1: Nagyon elmés, nagyon elmés játék. Hoppá!
0: Hoppá!
1: Megérkeztek a...
0: Kinek szurkoltok?
1: A combnek
3: törésnek. Mind a
0: három lánynak. Jaj, de rendesek, mind a három csajnak.
2: Én a Virslinek szurkolok.
1: Hát figyelj,
0: egy
1: az van...
0: Egy kis kusztustalanságot a végére.
1: Te kell lennél ide, Eszter, te kell lennél ide.
2: Azt mondom, figyelj, ezt nem is értem. Ilyen.
0: Öt, négy,
1: na.
0: Három, kettő, egy.
1: Ákoson csattant a gumikesztyű, csak mondom, ritka alkalom.
0: Doktor úr, már fordulok is.
1: Le is hajolunk egyből, ha Ákoson kesztyű van. Na figyeld, és számol. Érted? Délelőtt még technikusi munkát végzett, most már virslit számol. Hogy lefokoztuk, Ákos?
0: Figyeljetek, Lilla, figyeld a kezét, mert csalik.
1: Nagyon jó.
0: Igen, 19-21.
1: Hogy vagy, Niki? Hogy vagy?
3: Remekül.
1: Voltál már jobban, azt látom rajta.
3: Voltam, igen.
1: Ugye?
3: Ez a kalóriadeficit.
1: Kalória?
0: Figyelj, szénhidrát alig volt benne, érted? Se cukor, se semmi. 19, Fanni!
1: Fanni, a jéghideg Fanni, a kis lassan evő, kis lassan gyár, tovább érsz, Fanni, megcsinálta? Tényleg?
2: 21 virslit belélegeztél?
1: Igen, de bőrlégzéssel konkrétan, mert nem tűnt túl gyorsan.
2: De most 21-et evett,
0: nem, de hogy is 11-et, 19 virslit maradt, tehát 11-et evett meg, a többiek pedig 8-at, 8-at.
2: Most megvárjuk, amíg befejezitek.
0: Igen, most izzondok, hogy menj tovább.
1: Amíg meg nem eszitek az egészet.
2: Addig senki nem áll fel.
1: Jól van, Fannikám, ez azt jelenti, hogy a nyereményed az 100 ezer forint.
2: És egy gyomortükrözés.
1: Ugye? Egy gyomortükrözés, igen, este egy hatalmas. Este egy
0: mi
1: hatalmas
0: lesz a 100 ezerből?
3: Fú, nem tudom, nemrég költöztem, úgyhogy lesz helye a pénznek.
1: Nemrég költöztél? Hova költöztél?
3: Ide Győrbe, vissza Pest.
1: Ide Győrbe, Pestről?
3: Ide. De amúgy a környékről való vagyok, csak elkerültem Pestre, és most visszajöttem.
1: Nem tartott sokáig a pesti karrier, akkor kifölöttél, kicsit körbenéztél, visszajöttél.
3: Igen, igen,
1: hát az ember.
0: Mi nem tetszett Budapestben?
3: Hát egy Buda. Családi állapotváltozás miatt jöttem vissza.
0: Ja, családi állapotváltozás. Gratulálunk.
1: Ilyen fiatal válik is. Hát megy az élet, zajlik.
3: Nagyon helyes.
0: Majd, de legalább itt most már tud élni majd nagyokat.
1: Így is van. Csajok, ügyesek voltatok, gratulálunk, köszönjük szépen.
0: A második és a harmadik helyzet elviheti a virslit.
1: Köszi, csajok, puszinek.
2: Hozzátok vissza a virslit ide az anyahajóra, gyerünk.
0: Tényleg, mi lesz ezzel a sok virslivel? Hát tetszik kérni virslit? Nagyon jó virslink van. Ne adjuk oda a népeknek.
1: Hát de, dobáld be nyugodtan.
2: De alapból lehet enni, ott amúgy is a virslit. Tehát menjetek, egyetek amúgy is. Azért van ott az a kocsi.
0: Nagyon köszönjük. Köszönjük. Szuper.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak a tivai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
14: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
17: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi Strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban! Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
18: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japaneseclassics.hu.
19: Tudta, Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
20: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
19: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
20: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
22: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
23: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.

0: Reklámot hallottál.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: A Dél-Dunántúlon is lezárultak az E.ON hálózati fejlesztései. Napközben mindössze 15 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az E.ON Hungária csoport lezárta a 2022-ben indult, csaknem 115 milliárd forintos átfogó áramhálózat fejlesztési programját, amelynek keretében több mint 1800 kilométer hálózat és több mint 2800 transzformátor fejlesztése fejeződött be. A beruházások eredményeként az érintett vonalakon ritkábbak és rövidebbek lettek az áramkimaradások. A társaság közlése szerint a Dél-Dunántúlon összesen 30 milliárd forint értékű beruházás valósult meg. Szombaton tartották az idei Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros résztvevők Pécsről indultak. A pécsi egyházmegye tájékoztatása szerint mintegy 500-an teljesítették a 22 kilométeres távot. Mária Gyűdön a kegyhelynél szentmisén vehettek részt a zarándokok, akik között a legidősebbek már 80 évesek is elmúltak. Őket és a gyerekeket a misén külön is köszöntötték. A zarándok misén persei adományokat is gyűjtöttek, melyet a Katolikus Karitász által szervezett, a rászoruló gyerekek nyári táborára ajánlottak fel. Fontos győzelmet aratott vasárnap a Carbonex Komló, a férfi kézilabda NB1-ben idegenben. A Csurgó elleni meccs végeredménye 31-28 lett a Komló javára. Ezzel a baranyai együttes elmozdult a kieső zónából, és jelenleg a 12. helyen áll. A bajnokságból egyetlen forduló van hátra. Május 20-án a Komló hazai közönség előtt a tabella 9. helyén álló Eto University csapatát fogadja majd.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
2: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek. A helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközepén a kapuzárásra fittyet hányó, szelíd motoros, Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
4: Hey, és itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
5: Nem lesz fotó.
4: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőversenyt csinálni, az elsősorban.
5: Nekem?
4: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van akarás.
5: Hello?
6: Van.
4: Ott van akarás, azt látom. Azt a mindenségit neki.
5: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van akarás.
6: Van már minden.
4: Egy fotó? Ó, de nézd.
5: Megvan már
6: egy
5: minden.
6: Egy porralatot hozzá valaki,
7: csinálhatunk még egy képet, Balázs.
4: Tessék?
7: Csinálhatunk még egy képet.
4: Na ne csináld.
7: Gyere.
4: Igen,
5: már csináltál vele?
7: Egyet, de a barátnőm nem.
4: Szegény. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy
8: azt a vizet sérek. Az Eto Hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert...
4: Igen.
7: Dolgoznék még mindig Győrbe.
4: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
7: Mosomagyaróváról.
4: Hát mi is, az nem jó?
8: Óvár.
4: Az nem oké? Óvári vagy?
7: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
4: Micsoda, ha itt dolgoznál Győrbe? Ja, hogy akkor este szabad lennél, arra gondolsz? Aha, picit rámerős a rázó, de oké, lehet ezt így csinálni.
5: Konkrét céljaim
4: vannak. Most minek lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova szó? Nincs időben, meghalunk nem sokára.
8: Én ezt a módszert felismerem, navos.
5: Nyomulós.
4: Igen,
5: ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezz meg, hogy
4: ennyi.
5: Mi? Ugye? Az gyerünk.
4: Mit csinálsz este? Igen, te
5: igen,
4: is. Én mehetünk, is. Jó,
5: de
4: oké,
5: nem.
4: Megyünk, ne húzzuk az időt. Ne, meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé, nem?
7: Motorozol meg minden. Tudod, motorozol, meg mindenki tudja.
4: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, hát rendes vagy, motorozol, ki
8: meg
4: tudja,
8: előbb-utóbb. Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
4: Még előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol ott Óváron, mit csinálsz?
7: Pincér vagyok.
4: Azt a mindenit, igen?
5: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
7: Ja.
4: Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen napom van ma? Hát ki ünnepli ma a születésnapját, halljuk a hangot? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös, gyűri kis ünneplése.
5: Júj, de szép torta!
4: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
5: Nagyon köszönöm, hogy megjegyezted!
4: Boldog születésnapot, Feri!
5: Nagyon köszönöm! Nagyon szép arany motor van a tortámon. Milyen ízű?
4: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
5: Happy birthday!
4: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
5: Nem lehet, hülye vagy!
4: Ja, ezt nem lehet elfújni.
5: Most
4: na, refré, gyerekek!
5: Most
4: hogy... Happy birthday!
5: Kiégett az ingem!
4: Happy birthday, Feri!
5: Ez az.
4: Mostantól kezdve...
5: Bácsinak szólíthatsz.
4: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
8: Harap bele, Feri!
4: Így van.
8: Gyerünk az oldalába.
4: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat,
8: és
4: jó?
8: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
5: Nem, ne kerüljük!
4: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
5: A következő 65.
4: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságot lehet Ferinek, mit kívánnál, hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közéget, egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
5: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Én megértem a
4: szerelmet. Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
8: Erősebb fogzománcot.
4: Kevesebb szuvas fogad.
5: Nagyon jó, amit... jó inkontinencia beképpen.
4: Mi egy jó kívánságot lehet, mostantól ezzel mindenki mond egy
7: nem
4: jó kívánságot.
7: Nem gondolkoztam
4: ezen. Ez a kívánságot Ferinek.
5: Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj.
9: Sok százezer kilométer, balesetmentes kilométer.
4: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet? Ezt elhiszed, ilyen kívánság.
5: Várjál már, ő a polgi haverja.
4: Balesetmentes közlekedést kívánunk, itt a szárnak egy gyerekek.
5: Na jó, te is kívánhat.
10: Ugyanezt akartam mondani.
5: Hagyjad már!
11: Máté vagyok, és igen. Michelin csillagot.
4: Michelin csillagot?
5: De drága vagy!
7: Figyelj!
4: Ettél már Feriné, hát te nagyon messze van.
5: Nem is bizonyám! Hát nem is kell.
8: Figyelj, arra, hogy már nem hamarabb össze fog jönni.
4: De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek van mi kívánsága?
8: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
4: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Ketten is érkezik.
5: Ő nagyon jót fog mondani.
4: Jön a kívánság. Figyelj, igen.
10: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
4: Azt a mindenit, de ki találtad ezt!
5: Dúshajat!
4: Dúshajat csokáig, füled érjen bokáig. Jó, várj, ott még egy barna napszövegben lány, te még neked volt egy kívánságod? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen? Te kis túlvezérel, gyere
5: na,
4: ide.
5: Gyere.
4: Ott. Picit.
5: Nézd, igen, a barátnője súgja. Miért nem mondod te?
4: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
7: Jó, én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
4: A Balázs kedvenc zöld, amitől fostam egy hétig, ez
5: igen,
4: az?
5: Igen, szerintem tényleg? Igen.
4: Hát haver, nagyon én ezt megcsinálom neked, a trojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
5: Na mondjad, kicsim, te mit kívánsz
4: mi a kívánság?
12: Ingedet összene piszkolja.
4: Jaj, de
5: nagyon
4: vagy.
5: Kedves vagy, hát igen. Ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl május 11-én.
4: Milyen durva van az, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
5: Az jó, meg, jó sikerült gyerek, szívesen vállalom.
4: A mi a kívánság?
13: Sziasztok, ne legyen lyukas a gumi, se így, se úgy.
4: Ez gyerekek, komolyan mondom.
5: És rejtett üzenettel érted, meg van csinálva.
4: Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, és azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek. Hát nem is szexel már. Nincs veszélyben.
5: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban.
4: Morogtál álmomban.
8: Lelkezés közben furcsán jött ki.
4: Na jól van gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
5: Akkor gyerünk.
4: Hírajátékunkhoz. Üljél nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, az érez, dapozzál, figyelj, intézzük,
8: amúgy most
4: nem
8: pont ezt a 15 perc D-vitamint szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
4: Azért, napozgassál, hogy intézzük.
8: Hány faktoros napvidőt kellett volna felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
4: Igen.
8: Elmondanám nektek, hogy... hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
5: Ha így van, tehát, és lehet jót kívánni.
8: És nem
5: kívánni.
8: Sokára kezdődik a Rákóczi Feri szépségverseny.
4: Rákóczi Feri hasonmás verseny, azt azért tartjuk, hogy Győrben, ha valaki úgy érzi, hogy hasonlít a Rákóczi Ferihez, ez egész héten megy ez a verseny, a leginkább Ferihez hasonlító embert megválasztjuk, és nyer egy ajándékcsomagot, ehhez egyetlen kritériuma, hogy hasonlítani kell Ferihez.
5: Hú, ide érkeztünk, kérlek szépen, most én is gumikesztyűt húzok.
4: Szóval, hogy össze kell kennünk a vásznat, a játék pedig az lesz, hogy a játékosoknak az lesz a feladata, hogy a nagyon összekent vásznat, ami alatt egyébként lemosható festék van, megtisztítsák egy perc alatt, és aki szebben megtisztítja a saját maga, hát tulajdonképpen mi ez, kis vásznát, az nyer. Feri fúj rá ketchupot, tejszíhabot, oda néz az öreg, hogy szennyezi a tejszíhabbal a vásznat.
5: Ügyes vagyok.
4: Lehet rá ketchupot mindent tenni.
5: Kész tejszíhabot, tartsd a
4: szád. Jó?
5: Add ide, tartsd a szád. Ez
8: jaj,
5: az.
8: Jaj, Feri, de lehet, hogy laktózos, hagyjad már.
4: Vigyázz, Feri, ez a gyerekkérdés mostanában óvatos. Tudod, légy óvatos a gyerekekkel. Érzékeny téma mostanában.
5: Én normálisan kezelem őket.
8: Rákóczi Feri, tejszíhabot fújt egy egyszerűen.
4: Igen, Feri izultált a kis gyerekeket győrre.
5: Nem mondjátok már, hogy az a legnagyobb buli.
4: Oda néz, már a szörpöt is locsol rá, Feri, nagyon éled ezt. Lehet
8: szerint a bandálkodni. Hogyha igazi kihívásan, akkor egy kis füvet is törje bele, Feri, jó?
5: Adja majonézt is, jó.
4: Ezeket a vásztakat kell majd megtisztítani. Feri, nyom még egy kis majonézt rá, nagyon jó.
5: Pontosan ugyanolyan mennyiséget nyomta mind a két vászonra. Hello, lányok, te vagy az Eszter.
14: Ja, én vagyok az Eszter.
5: Izgulsz?
14: Hát egy kicsit.
5: A pénz miatt mi?
14: Barátnőm itt néz, és azért...
4: Elküldjük.
5: Fordulj már
8: azért létre. Azért túlzod, hogy a tömegtől nem fél, csak a barátnőjét.
5: Fordulj el.
4: Léci, küldjétek haza, a barátnőmet, nagyon idegesít, hogy itt van.
8: Nem láthatsz így.
4: Szia, Kriszti.
15: Sziasztok.
4: Te is izgulsz?
15: Én is izgulok, de ugye Eszter miatt jöttem. Szia, Eszter!
8: Szevasz!
5: Mi van?
4: Na jó, én hazamegyek.
5: Itt állam melletted, érted, ide lejövünk, és akkor az Eszter, aki
8: én kérek elnézést. Az van, tudod,
5: na, én ezt nem csinálom.
4: Példa, várjál, de azt mondja, példakép az Eszter, tényleg? Miért? Várjál, miért?
15: Intelligens és humoros.
4: És ismered őt személyesen? Intelligens és humoros, tényleg?
5: Igen, és ez a kettő nekünk sose jött össze.
8: Olyan magas, ezt is mondjad, és olyan magas.
4: Igen.
5: Szép, azt is mondta.
8: Voltál, a nyertesünk!
4: Voltál előadásán is?
15: Nem voltam még soha.
4: Még nem voltál. Szeretnél elmenni?
15: Igen.
4: Jó, akkor vegyél jegyet, és akkor... Szerzünk neked jegyet. Hol leszel legközelebb, Eszter?
5: Debrecen.
8: Holnap Sopronban, ha ez
4: de nem úgy, te hülye, hol lépsz föl?
8: Úgy, se fogalmam sincs. Nem tudom,
4: na ez az! Hát ez az! Csak viszik,
8: majd
4: nem tudja.
8: Majd jövő hét, nem tudom. Pesten leszek, vasárnap talán.
4: Pesten, jól van. Kriszti, intézünk akkor egyet. Na, csajok, szóljatok a kezdhetjük.
5: Na most egyik őtök szivacsa, a másik voltok izével, törlőkendővel?
8: Kriszti, senki se bánthatja.
5: Jó.
4: Kriszti, ez nem jó, senki. Kriszti, hogy állsz a házi munkával?
15: Jól állok, én minden nap házi munkázok.
4: Minden nap házi munkázol?
8: Ezt hagyd abba!
4: Igen?
5: Igen.
4: Itt a párod, gyere egy kicsit, ez tényleg így van, vagy kamuzing?
16: Ez teljes mértékben így van, én full ellátásban vagyok.
4: Komolyan?
5: Főz is?
4: Takarít minden?
16: Tiszta sor.
4: Olyan? Jól házasodtál, vagy jól választottál.
5: És házasok... szexeltek is? Köszönöm, olyan
16: házasok
5: nincs.
16: Házasok nem dálva egyet.
5: Ne, az, hogy minden...
4: van, tényleg?
16: Hébehóba.
4: Az, hogy a hébehóba. De azért valami gyanús volt itt. Ha ennyit takarít, ennyit mos, akkor itt valami hiányzik.
8: Bármit megteszed, csak nekem jött.
4: Inkább elmosogatok, csak ne kell vele lefeküdni. Eszter, nagyon jó. Te, Eszter, hogy állsz házi munkával?
14: Hát én nálam is csinálom, és a barátom lakásában is csinálom, úgyhogy...
5: Ja, még nem laktok együtt. És akkor te átjársz cukink, fölmosol, meg kitakarítasz. Hú, de tündér vagy.
8: Ezután
5: nagyon
8: el kell
5: jó.
8: Beszélgetnünk, lányok.
4: Elmúlik majd a szerelem, ez megváltozik.
8: Ez az nagyon rossz útvonal, amit
4: haladunk. Ez még nagyon az eleje. Változnak az érzelmek, majd ez változik.
5: Mióta vagytok együtt?
14: 2 éve lassan.
4: 2 éve átjársz hozzá takarítani? Hát most már kérjél is valamit.
14: Hát amikor ott vagyok nála, akkor takarítok.
5: Tényleg? Ilyen undorító legény lakása van?
14: Nem, csak engem zavar, tudod, a morzsa a talpam alatt, és akkor takarítok nála is.
8: Az panír amúgy, csak mondd rád neked.
4: Panír, a talp alatt zavarja a morzsa, maga panír.
8: Az talppanír.
4: Na jól van, csajok, oké, egy perc. Egy perc alatt kell letakarítani, jó? Indítjuk az órát, 3, 2, 1, essetek neki, elindult az óra, és nézzük meg, hogy ezek is mosható festők, azt a mindenit, figyeljél ide, figyeljél. Hát nem, hogy túlvezérelt az asszonyka, úgy takarít, hogy én megértem, hogy mindent ő csinál otthon. Oda néz.
5: Hát de várjál, mi meg hát is szárítjon.
4: Kész.
5: Hát gyerekem. Hát
4: csókolom. Úristen. Ha megvagyunk. Holnapra írjátok át a játékot, ezért röviden mit gondoltuk.
5: Mondanám a címet, hogy hova kell jönni.
8: Jó, és most meg kell enni 30 virslit.
5: Szerintem vállalja.
8: Ez a B-vár.
4: Ajándéknak 30 virsli, igen. Megvagyunk, kész, gyerekek. Hát ez csókolom.
5: Krisztikém kicsim.
4: Kriszti, gyere már hozzánk is takarítani, meg Ferihez is nézzél már be egy kicsit egyszerhez is.
5: Én még fizetnék is érte.
4: Zseniális, hogy gyere ide.
8: Csak akkor gyere, ha minden oltásod megvan, mert...
4: Hogy megy ez ilyen jól, Kriszti?
17: Szivacs jó, megszivacs vízzel, és akkor csak simán tőlöm is.
4: Azt a mindenit, gyerekek.
5: Ez nem? Bámulatos. Figyel, olyan sebességgel, hogy ablaktörlő lapátnak is elmehetsz egy autó elejére. Jobbra-balra, nagyon keményen nyomtad. Jó.
4: Viszont figyeljetek, az, hogy a festék lemosható, megtörölhető, ez real. Ez kicsit ilyen termékbemutató is, de működik. Tehát ez nézd meg. Gyönyörű lett. Tehát ez, gyerekek. Jó, fizetett zsebbe egy kicsit, most viselj, megkértek, hogy mondjam el. Utaltak egy nagyon kis összeget. Jó, egy kicsit muszáj helyre mellé állni. Na jó, akkor ez azt jelenti, hogy Kriszti nyert.
5: Így van, 100 000 forintot.
4: Kriszti! Gratulálunk, ügyes vagy. Mi lesz a gyereményem?
17: Elköltöm Pesten a hétvégén.
4: Nagyon helyes. Pesten a hétvégén.
5: De a csávódnak nem veszel belőle semmit.
17: Nem, mert anyukáma megyek.
5: Hú, anyalánya, de jó.
4: Anyáddal jársz bulizni.
17: Nem csak bulizunk.
8: Vásárolni mennek.
4: Ja, vásárolni. Elmentek vásárolni.
5: És ez jó. Milyen jó látod, hogy nem viszed a hapsidat, aki ezt rohadtul unná. Ugye? Tök jó. Ez nagyon jó.
4: Igazad
5: nagyon
4: van.
5: Jó.
4: Jól van.
5: Eszter, egy ajándékcsomag azért van a Hérától, mert nagyon rendesek, nagyon tündérek. Ezt most még eddig nem tudták, hogy adnak egy ajándékcsomagot, ahogy látom, de valamit megcsinálunk, összerakunk neked.
4: Egy Teddy Hengert,
5: egy fölséges vödröt, meg egy jó rádió egyes. Úgyhogy gratulálunk, köszönjük szépen, óriási voltál, Kriszti.
4: Kriszti, ügyes vagy, tartsd meg a pasidat, meg ő is téged, mert ügyesek vagytok. Jól van.
5: Jó, és a teret takarítsd már össze, légy szíves, mert tényleg nem lehet így itt hagyni.
4: Jól van.
5: Köszönjük.
4: Meg vagyunk, gyerekek. Tessék? Csináljunk egy képet, mindjárt visszajövök, csak még adásban vagyok. Kelj fel és járj. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van, te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól
5: mi
4: van, oké.
5: Okay. Mi ez, mondja?
18: Pálinka.
5: Körtepálinka. És ezt
4: Feri, én is ittam belőle.
5: Te fontad.
4: Hallod?
5: Be.
4: Vigyázz, mert nem látok azóta, csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
5: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
18: Akkor jó.
4: Egyébként nagyon finom.
18: Ezt kívánom, színapodra.
4: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája, én ittam el
5: én
4: egyet.
5: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg, de tényleg jó, mert pálinkából azért annyira mellé ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
8: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
4: Kocincsál már egyet, Feri, jó, tényleg ne legyél puha. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg
5: boldog,
4: rendben van.
5: Boldog.
4: Annyi, hogy a fél szememre nem látok azóta, de teljesen
5: te vagy
4: jó.
5: A Márk? Nagyon jó.
8: Amíg Feri megisz, elmesél neked Balázs.
4: Igen.
8: Fogod szeretni.
5: Isteni.
8: Tényleg jó egyébként. Új Facebook csoportot.
4: Igen.
5: Nem, tényleg jó pálinka.
8: A nyestel küzdők Facebook csoportját találtam meg.
4: A nyestel küzdők Facebook csoportja?
8: A nyestel küzdők.
4: És az micsoda? Ott mi történik?
8: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy megpocsékolják őket.
4: Az antennákat?
8: Azt a picit.
4: Meg a szigetelés, megeszik az autódat alulról, megrágják.
8: Oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak kint a Facebook csoportban, de mennek is a kis fenekük hozzátörgölik, megpocsékolják, és utána pedig elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
4: Hogy szeretkezzenek az antennával.
5: Egy antennát nem lehet megpocsékolni.
4: De nem magas az inger küszöb azért a nyesteknél.
8: És ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek. Tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt, most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorház tető alá, és begyűrködte a motor.
4: Persze, és cilinderben volt, és elszívott egy szivar. Hagyjál már, olyan csoportokat olvasol, Eszternek, olyan csoportokat olvas.
8: Mutatom a képeket arról, hogy egy szál kolbászt vesznek ki, és konkrétan az, hogy talált valahol a nyest egy szál kolbászt, és bedugta a motorba.
4: Ugye, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraknak egy üveget a motorház tetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még tényleg ott a kolbász.
8: Fullos, de nem,
5: de
8: ez szál,
5: betette valaki.
8: Egy full szál kolbász.
4: Begyűrte alulról, várj, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
5: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagyd legyen. Igen. Éjszaka mitől csillog?
4: Ezben nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
8: A holdfényt.
4: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társasházban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsijára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
8: Mennyi volt nem... az összintelligencia szintje a társasházban?
4: Hát nem volt egy okos ház, ahol laktam. Tehát, hogy... És én voltam a legokosabb, várjál.
8: Csoport ajánlja? Előző alkoholista volt, és fél az üvegektől.
4: Igen, igen, igen. Traumatikus élménye van a fél literes pánikás üvegektől, ezért
8: nem én voltam.
4: Nem én csináltam,
8: de azt mondják, hogy az a nyest, aki arra vetemedett, hogy a te cuccaidba beférkőzzön, amik hát ugye alapból szagosak.
4: Hát jó. Hogy... Mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsijában, és ha hátra nyúl, 4 napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ugyanúgy, ahogy én, 6 napos banánokat fogyasztok a közlekedési
8: de
4: dugóban.
8: De nincs is nyest a kocsimban, ezt szeretném hozzátenni.
4: Igen,
8: na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Ha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
5: Mindent a nyestek körül.
8: Én leszek a Ráskó Eszter. Nyestek trütkója.
4: Ben van valaki ebben a csoportban? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd meg.
8: Hát. Nyest ellen csoport, az a neve.
4: Elképesztő, milyen csoportok beszél be magát.
8: Nyest ellen küzdők csoportja, csak mondom nektek.
4: Van még 2 darab játékunk, és tartanunk el most megint egy szünetet, meg egy pici muzsika, meg egy pici reklám, ilyen kötelező dolgok, de aztán jövünk vissza, és Diego-s játékunk is van majd, ott szőnyegbe kell valakit hajtogatni, annak ki kell csavarodni a szőnyegből, szóval, hogy vannak itt még. Vannak
5: egy újabb, újabb zseniális játék
8: következik.
4: Bele fogunk valakit csavarni a szőnyegbe, két embert, és ott ki kell majd szabadulni. Jó, ha valaki nagyon jelentkezzen, akkor a hostess lányainkat támadja meg. Pici reklám, pici muzsika, és már is itt vagyunk.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
3: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
4: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
5: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai! 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van! És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
0: Reklámot hallottak.
9: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék, bor zene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
11: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
12: Hello, Pécsi Nemzeti Színház. Kaptam a születésnapomra PNS ajándékkártyát, és nem tudom mikor és mire tudnám beváltani. Június 5-ig lehet? Mert véget ér az évad? Akkor már nagyon kevés idő van. De szerencsére a honlapon meg tudom nézni a havi műsort. És a gyerekek megtanítottak már online vásárolni is. www.pns.hu.
13: Anya, mikor indulunk már?
14: Anya, mikor indulunk már?
15: Gyerekek, amint beindul az autónk.
16: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
17: Szia!
18: Hello!
17: Az Intimflóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
19: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
17: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
20: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
21: Rádió 1.
22: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottál.
2: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
3: Időközi önkormányzati választást tartottak Felső-Szentmártonban. Többfelé számíthatunk ma csapadékra. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Felső-Szentmártonban. A polgármesteri posztért két független jelölt indult. Közülük Várnai Levente a Voksok 52%-ával nyert, így ő lett a község új vezetője. A településen 8 független jelölt közül 4 tagú képviselőtestületet is választottak. Az időközi voksolásra azért volt szükség, mert a korábbi testület februárban a feloszlásról döntött. A Komlói Városgondnokság tájékoztatása szerint beszakadt a járda a városban a Pécsi út és az Altáró utca kereszteződésében egy aknak közelében. A hiba elhárítását és a javítást már megrendelték. A munkálatok hamarosan elkezdődnek. A gyalogosok addig is fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett területen. Kigyulladt egy melléképület vasárnapról hétfőre virradó éjjel Bakócán. A sásdi és komlói tűzoltókat hétfőn éjjel fél egykor riasztották a Rákóczi úti ingatlanhoz, mely teljes terjedelmében lángolt, a födém is beszakadt. Az egységek eloltották a tüzet, ami lakóépületre nem terjedt át. Személyi sérülés nem történt az eset során. A labdarúgó MB2 vasárnapi fordulójában mind a két baranyai csapat győzni tudott. A Szentlőrinc a Videotont fogadta, és hazai közönség előtt 2-1-es győzelmet aratott, míg a HRN Kozár Misleny Békés Csabán győzött.

0: és útépítési munkák miatt szintén útszűkület érvényes Mohács és Pécsvárad között. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat esőzápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Hello, drága győriek! Egyelőre az időjárásra nincs panasz, szikrázó napsütés, jó idő. Holnap Sopronban a 12 fokban, ezt már nem mondhatjuk el magunkról. Jól vagy? Minden oké? Okay? Ezért egy könnyed ugrással felugrott ide mellém a műfűre.
4: Öcsi,
3: és ennek a műfűnek
4: csináltad?
3: Egyébként jelentősége lesz nem sokára. Megérkezett.
5: Úgy gondoltam, hogy úgyse figyellek sokan, és akkor... csak én elegánsban.
3: Nincs jobb, mint amikor az ember felmászik ide a szívegsőből. Nem tudtam, hogy jól látok, mászik föl az üvegtől. Arra nem kell lépcsőzni. A lépcsők igen. A gyengék fegyvere.
5: Nagyon kevés fényképezőgép van itt, ugye?
4: Hát senki nem rögzítette.
3: Figyelj, ahogy másztál, az hátulról egy kifejezetten előnyös
5: jó? Volt a picsú?
4: Ha kiteszitek az Instára, jelöljétek meg az Esztert.
5: Jézusom!
3: Igen, tessék minket megjelölni a képeket, hagyosszuk tovább, hogy mászik az Esztert.
5: Most jött egy új bugyiszett, tehát nincs mit szégyelnem.
3: Jó, hát ennyi ezt meg kellett mutatni. Ezt meg kellett mutatni.
5: Így van.
3: Na, egy pillanatra néz itt balra, ki van az elsősorban, Feri, oda nézzél itt, tehát baseball sapkába, gyerekek.
4: Hát ez
3: egy mondat erejéig, ami drága Gáborunk. Szevasz,
4: Gábor!
3: Hello,
6: Gábor!
3: Madárcsi Csergő?
6: Madárcsi Csergő, szép délutánt kívánok mindenkinek.
3: Szevasz, Gáborunk! Újra eljöttél?
6: Így van.
3: Édesem.
4: Az ünnepi égszínkék szemét vette föl. Ez, Gábor, tényleg tudod, hogy tudom, hogy veled lehet erről őszintén beszélni. Összeszarom magam olyan ijesztő. Ez direkt?
6: Igen, még nem érkezett meg az új. A hétre válom.
5: De hogy ez valahonnan Csernobil környékéről jött? Vagy?
3: Igen.
6: Nem, majd az új fogom jönni.
3: Igen, hát Gábor már nem nagyon kell senkinek bemutatni, ugye ő az, aki hosszú éveken keresztül jött velünk a roadshowra, aztán ugye elmesélte, hogy elvesztette a szemellátását, aztán a másik szemére is teljesen megfogult, de jött, és egyszer elbúcsúzott tőlünk, hogy ő nem jön többet, mert ő most már nem lát. Ahhoz képest gyerekek nem tudjuk, hogy de megoldja, de jön, és minden roadshow itt van, ő már a mi utazó kabala figuránk, aki az első sorban, az első állomáson mindig feltűnik.
6: Ahogy szoktam mondani, hogy megyek bele vakon a vakvilágba.
3: Igen, beleszaladsz vakon a vakvilágba. Már van, kedves Gábor, már valahogy kell.
6: Hát ugyan mivel. Nem hagyjuk cserben.
4: De jobb lett? Hogy érzed?
6: Ehhez legalább egy 3-4 év kell, hogy látható hatás.
5: Szóval 3-4 hét.
6: Év.
3: 3-4 év, igen.
6: Hát igen, mert ugye nem úgy van, hogy megyek a mozdonyboltba és veszek 100 darab mozdonyt. Tehát...
3: Jó gyerekek, de hosszú idő után a Máv is elmutatja, hogy végre szakértő kezekben van, nem?
6: Ez tehát, így
3: hogy
6: van.
3: Azért mondjuk meg őszintén, a Vitézinél kevés jobb ember igen. Van, aki ezt, ha van esélye ezt rendbe rakni, akkor ő talán rendbe fogja.
5: Nem is tudom,
4: én a Gábort én mellé tenném azért.
3: Gábor és Vitézi, az egy erős páros.
6: Ferinek egy kívánság, születésnapja.
3: Na, figyelünk.
4: Ez az mi?
6: Újvárosban, Debrecenben mennyi vonattal?
3: Ez a jó kívánság, neked születésnapja.
6: Illetve, ha szabad még átadnom, Eszternek készültem egy ajándékkal.
5: Micsoda!
4: Nekem van születésnapom, Gábor, ne cseszél már föl, és Eszternek.
6: Eszternek, hát neked hozott sok mindenki.
3: De aranyos, ez egyébként
5: tökszünk. Úristen, remélem nem egy nagy betét.
3: Figyelj, várj, próbáljuk kitalálni, egy nagyon nagy betéthez hasonlít, kék színű, van valami kék fólia rajta.
6: Nem is snowboard.
3: És nem is snowboard, és úgy néz ki, mint valami nagy tábla, vagy valami rendszámtábla, vagy nem tudom, hogy mi az, de ilyen táblához hasonló valami.
5: Bezzeg, amikor ott kavírnyáltam, ott megsimogattak, akkor nem adtál semmit, akkor hogy van ez?
6: Hát azért adásban mégiscsak
3: jobban veszik. Persze!
6: Nem reklámtartalom, vagy olyasmi, tehát nem azért.
3: Öreg profi.
4: Azt még mondd el, hogy állomásról loptad, vagy rendelted?
6: Kiesett az egyik buszból.
5: Úristen, annyira szeretném, hogyha Braille lennék felfestve rá.
3: Ilyen Braille-írásra vagy főrösség.
5: Figyelj, kifaragtatom magam, Gábor, neked mit szólsz, hogy tudjad érezni, miről van szó.
4: Bonski, nézd meg!
5: Ki se kell bontanom, mert átsüt rajta a Nyíregyháza.
3: De mi van rajta?
5: Nyíregyháza!
3: Leszerettél egy Nyíregyháza táblát? Zseniális vagy, Gábor! Az utolsót vitted el, mert már az összeset leszették Nyíregyházán, mert te hoztad az utolsót. Nagyon jó vagy. De várj, és ez mávos, nem? Tehát ez vonatos.
6: Nem, ez még régi, ez nagyjából egy ilyen 20-20 pár éves tábla.
3: És honnan szerezted?
5: Velem egy korabeli születés.
6: Hát ez még ugye a Eszternek úgy mondom, hát ez

0: Ez még a Szabolcsolán korszakából maradt.
1: Szabolcsolán, és... ott képzeljétek, nagyon bunkók voltak a sofőrök, de azért szerettük.
2: Gábor, én úgy szeretek egyébként, mindenkinek van egy Szabolcsolán Nyíregyháza tábla a fiókjába. Persze, ez teljesen természetes, hogy csak eljössz és hozol egy ilyen táblát, mint a világ legtermészetesebb dolga lenne.
0: Otthonra lealkoztattam a falról, és úgy gondoltam, hogy hozom.
2: Gondoltad, hogy hozza az eszterek.
3: Mennyi idő alatt értél ide?
0: Hát 9 óra 10-kor indultam a motorra, és 3 órakor szálltam le itt a...
3: Bazar! Hát mit akarsz, az ország másik végébe jöttél el? Hát...
0: Nem késtünk egy percet se.
1: Mit intéztünk neked, Gábor?
0: Na mit?
1: Hát, hogy ide értél.
0: Jaj,
3: de aludni van hol? Maradsz?
0: Természetesen. Hát most az első 3 napon itt alszok Győrbe. Itt lesz a központ. És akkor innen megyek le holnap Sopronba este vissza. Szerdán, Szombathely vissza. És akkor csütörtökön Dunajváros, ott alszok, és akkor pénteken Dunajvárosból először hazamegyek, és akkor új Debrecen.
2: Hát ez egészen megható.
1: Figyelj már, amúgy nem csináltatjuk meg neki a következő kitelepülésre magunkat, hogy meg tudjon tapogatni, hogy nézzünk ki?
3: Egy ilyen
1: fából, tudod?
2: Igen, hogy amíg nem vagyunk, addig tudja.
1: Akkor nem vagyunk, akkor tudja itt tapogatni.
2: Igen.
0: Nem, jobb az, ha úgy képzelek el titeket, ahogy én gondolom.
2: Hát igen, azt sose felejtem.
0: Nem, az, hogy igazából a Ferire meg a Balázsra nagyjából emlékszek, és amikor elvesztettem a jobb szemmel és látásomat, akkor még Eszter nem volt úgy képben.
1: Azt hittem, hogy miattam vesztetted el.
2: Igen, megláttam.
3: Egyszer rám nézett, azt megvakultam.
1: Egy sodeklubot láttam is végre.
2: Megláttam az Eszter, megvakultam, végleg elvesztettem a látásomat.
0: Nem, az egy szülinapi kis üsti volt.
2: Hiba volt kétszer inni ugyanabból.
0: Nem, az volt a baj, hogy beletöltöttem a másikba.
2: Igen, de hát ugye Gáborról tudni kell, hogy ő az, aki elhozta Jánosnak a szemét búcsójándéknak. Mondta, hogy János, az utolsó napot, hadd adjak át neked valamit, sok szeretet. Gondoltam, csoki torta, ugye ezt mindig elmeséljük. Fogta és így lerakta a pultra az egyik szemét, és mondta, hogy sok szerencsét, János, nagyon köszönjük szépen a munkásságodat. És ott volt egy szem lerakva a pultra.
3: Azon gondolkodtam, hogy egyedi szemet lehet csináltatni.
0: Hát ez egyedi.
3: És azt nem lehet, hogy mi állunk rajta. Érted? Négyen.
1: Megdobnál a költségvetést, hogyha esetleg a Feri lenne a szemed?
3: Nem, hát most kézzel kinyitja a szemét, és szembenéz vele a Balázsék.
2: Vagy mindig fordulna, tudod, pislog egyet, eltűnsz, te megjelenek, én megint pislog egyet, megjelenik az Eszter, jön a Juli, és...
3: És ha mind a kettőnél ugyanaz, akkor nyertél.
2: Igen, és ha bedugja a 220-ba, villog éjszaka, tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük, és stroboszkóp.
0: Hát van az a reklámszerződés, amiért megcsináltatom.
2: Zseniális
1: ez
2: vagy.
1: Én emberem.
2: De ez Gábor, abszolút. Igen, nagyon jó, köszönjük szépen.
1: Helyes,
2: aztán mi lesz a táblával, Eszterke? Hova rakod majd egy Nyíregyháza táblát?
1: A rendszámtáblát leszedjük, és akkor a helyére fog felkerülni.
2: Szabolcsolám?
1: Ez biztos, hogy egy olyan helyre jött, mert érezne a tapintáson, hogy sok szenvedést látott.
3: Ablakban simán kitehetett, ha mész haza.
1: Jó.
3: És akkor
1: jó.
3: Beszállnak az emberek, jaj, de jó nyíregyházi járat, fuva.
1: Senki nem száll be olyanra, rá van írva Nyíregyháza. Tehát ez nem működik sajnos.
2: Vagy beszállsz, de tudod, hogy az utolsó. Onnan már nem szállsz ki, tudod. Megböknek.
1: Csodálkozó, hogy engedték neked ezt elhozni. Nem akartak semmit cserébe, nem volt? Mit tettél ezért,
2: Milyen Gábor? Gyűjteményed van még, Gábor? Még mik vannak begyűjtve, őszintén? Mivel rövidítetted meg a mávot így? Ha más nem bosszúból, miket gyűjtöttél még?
0: Ne, hát ezek úgy kerültek.
2: Igen, csak úgy jöttek, mentek ezek a szabolcsi volt.
0: Van otthon, ami... Ez a nagyon régi, ez a voláncsiga van még. Az nagyjából egy ilyen 30-40 éves tábla.
2: Tényleg, ami még volt, az a volán, az a kis csiga, valami, úristen.
3: Azért... Házatok előtt rossz az út, azt ott mindig leesett valami.
2: Igen.
0: Így van. Hát nagyon sokan vagyunk, akik így nem gyűjtjük a táblákat, és így nem szoktunk cserélgetni. És már most ezek az eredeti táblák, mert ez ugye, tehát amit odaadtam ezt ennek az eredeti, tehát ez fémből van, és most nagyjából ennek a piac értéke 20-30 ezer körül.
2: Ne csináld ezekkel seftelnek.
1: Én állom a vacsorát.
3: Hoppá, 30 ezer.
2: Ezekkel seftelnek ezekkel a táblákkal? Tehát ez megy a webben, hogy akkor nekem van egy Nyíregyháza, nekem egy Miskolc, cseréljünk, adok-veszek, tényleg?
0: Vannak ilyen csoportok, tehát ilyen régi eredeti táblák, tehát még ilyen volános, amikor már ugye felszámolták a volánt egy olyan 10 pár évvel ezelőtt, akkor nagyon sok 1000 tábla kikerült így jobbról-balról.
2: Zseniális gyerekek.
1: És Gábor, te vezettél már volánbuszt?
0: Igen.
1: De úgy, hogy vakon?
0: Nem teljesen.
1: Még akkor... Azért, akkor viszont láttalak téged dolgozni, mert...
2: Igen,
1: akkor ennyi figyelsz.
0: Nem teljesen vakon, akkor még a jobb szememre láttam. Nem mondom el, hol, és nem mondom el a rendszámot. Mert...
1: Jó. Milyen élete van Gábornak, nem?
2: Szerintem zseniális. Gyerekek, Gábor, ami kabala figurán.
3: De legalább mondd azt, hogy zárt pályán vezettél.
0: Igen.
1: De is utasokat szállított.
2: Figyelj, beszélünk a Vitézivel, legyél valami szóvivő, vagy nem tudom, sajtóreferens.
1: A villamos miért nem vezetheti amúgy?
2: Egyébként igen, kötött pályán miért nem mehetsz, Gábor? Tényleg?
0: Hát most... mert sok a birka, aki mászik a sínre.
3: De várjál, felszállnak az utasok.
2: A forgács, hát ez ilyen.
3: Fölmásznak, följönnek az utasok, és egyet mindig magad elé állítasz. Vagy magad mellé, és mondja, hogy szóljon, ha valaki
1: áll. Annak nem kell jegyet vennie.
0: Hát ez olyan, hogy Van egy nagyon kedves buszsofőr ismerősöm, akivel már lassan 20 éve ismerjük egymást. Régen nagyon sokat jártam vele utazgatni, meg fotózni, és mindig, ha mostanában is járok vele, beszélgetünk, és akkor ha jobbra, tehát balra fordulunk, mindig tőlem kérdez, hogy jobbról jó lesz, Gábor? Mondom, mondom, részemről nem látok semmit jönni, úgyhogy...
1: De hogy jó, oké, villamos nem, mert ott vannak gyalogosok, de a metrót, azt hogy magyarázod meg?
2: Na, tessék, metrót, a metróra tökéletes lennél, abszolút.
0: Jó, azt felterjesztem az új közlekedési miniszternél, ha esetleg emberhiány lenne, akkor...
2: Tudunk egy kiváló sofőrt, itt van Gábor, ő vezeti a 4-es metrót, ami egyébként már majdnem, hogy automatizál.
0: Igen.
2: Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy, akkor még a héten kísérsz bennünket végig, így jössz, van, ha esik, ha fúj, végig. Ha hideg van, ha meleg.
0: Szerettem volna Sopronba egyszer úgy eljutni veletek, hogy nem esik az eső. Eddig akárhányszor voltam veletek, mindig esett az eső.
2: Egyébként ez igaz, a Sopronékon valami rátok ül, pedig nagyon szeretjük őket, de oda bármikor megyünk, ott vagy hideg van, vagy esik az eső, és ez holnap sem lesz máshogy, de figyeld meg, hogy lesznek. Tehát Soproniak kijönnek, ők rettenetesen hűségesek.
0: A legemlékezetebb, ami Soproni, mikor a reggeli kitelepülés volt, 3 fok, szakadó eső, szél.
2: Tényleg volt.
1: Ahogy olyan Sopron, mint az alsó Angton, a Rémendes családból, arra emlékeztek? Hogy akár jön, vagy mindig beamborulva.
2: Valami mindig van, mindig. Igen.
1: Viszont nem te vagy a legfiatalabb motoros itt, Feri, képzeld, de ha 2-vel arrébb lész, vagy 3-mal, van ott egy úriember pirosban a feleségével, Yamaha felirat van a pólóján, másik irányba.
3: Ja.
1: Igen, igen. Megkavarodtál, és ott az a fiatalember, az ott 85 éves, és motorral érkezett.
2: Azt a
3: mindenit. Jó napot kívánok.
4: Rákoztunk már.
3: Mikor találkoztunk? Szépségversenyen vagy motoros találkozón? Én már ugye, ma már kaptam.
4: Ilyen evőversenyen.
2: Látod, Feri, miket vállaltál régen jó pénzért?
3: Most is, ugye vagy?
1: Egy támelegételén, támelegételén, műsort vezetni egy evőversenyen. Régen,
3: most is. Milyen evőversenyen?
2: Emberhús tettünk.
4: Falodában.
1: Te evőversenyeket hirdetsz, és nem hűsz meg minket a falodába.
2: Ez történik az éttervezés, miért nem tudunk, hogy...
1: És akkor már mutatják a fotókat.
2: Így toborzol vendégeket, hogy evőversenyed van, Feri.
3: De most is motorra jöttetek?
4: Igen. Persze.
3: Hol a gép?
4: Másik utcában.
3: Másik utcában.
1: Ja,
3: és te fönn ülsz mögötte?
5: Ha mit csináljak? Előre nem ülhetek.
3: Előre nem ülhetek.
2: Erős párosnak tűnik. Az kemény. Milyen moci?
3: Hát szerinted leveri a Yamaha felirat.
2: Ja, bocsánat, elég rossz a szemem, már ne arra, ugye én is kicsit cukrosodom.
4: Royal Star, 1-3-as.
2: Jó, és mama ül mögötted, és együtt csapatjátok, tényleg?
4: Persze.
2: Azt a mindenségét neki.
3: Jártok kirándulni, még mentek rendesen?
4: Persze, hogyne.
3: Ausztria?
5: Großglockner, a gyerekek.
3: Mindig oda?
5: Mert a gyerekek Tirolba élnek, és motorra.
3: És akkor elmentek, elmotoroztak Tirolba. Cuki.
2: Ez egy de nagyon jó. Kedves.
3: Hány éve nyomjátok?
4: 20.
3: Csak a motorozás? 20 éve kezdtél motorozni, és most 85 vagy?
4: Nem, csak kimaradt egy-két évtized.
2: 57-ben. Igen, jött a háború, 56.
3: Második világháború, túlesünk rajta.
2: Kicsit a 56-ban lövöldöztek, akkor jöttek az oroszok, kimaradt egy kis évtized, most már megyünk újra. És ha leesne mögüled, az
4: akkor
2: azt, hogy észrevennéd?
3: Nem, akkor adna egy nagy gáz.
2: Az észreveszed, ha valaki leesik mögüled?
5: A 80 kiló leesik, persze, hogy észreveszed.
3: Jó, de hogy örömmel veszi-e észre, ugye az a kérdés.
2: Igen.
5: Biztos.
2: A kérdés, hogy megállnál-e, tudod? Megállnál-e asszony, ha egy leesne? Na jól van.
1: Hát csak neki is van a születésnapja, csak ennyit mondani.
2: Na jó, ez már tényleg túl kicses.
3: Neked a napod ma van.
2: Ezt már nem bírom.
4: Igen.
2: Igen.
3: Gyerekek,
1: na, akkor
3: hát
1: boldog születésnapot.
2: Boldog születésnapot, akkor oda is. Jó egészséget.
3: Motoros barátomnak.
2: Ezt jó motorozást.
4: Megbeszéltük ott egyébként.
2: Szennél is már ő is nem emlékszik.
3: Igen, hogy a születésnapok.
1: Feri nagyon sokat dohányzik, nagyon vékonyak az erek a fejében.
3: Már szűkül, már nem csak ott szívem, már mindenütt szűkül.
2: Igen. Na jó egészséget kívánunk, akkor köszönjük szépen, hogy jöttetek nektek is. Megyünk újra, pici szünet, jó? És utána akkor szőnyegbe csavarós, sok 100 000 forintot érő Diego játékunk jön. És aztán még van a grill játékunk is, gyerekek, úgyhogy az utolsó órába csapatni kell, hogy a végére érjünk itt a játéksorozatnak. Úgyhogy még
1: nyátán... Nem lehet összecsapni egy ilyen szőnyeg grillezésbe az egészet?
2: Gyújtsuk meg a betegeséget.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Roadshow-val.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kaja, pia, motor, rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internode nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
7: Mit olvassunk ma?
8: A láthatatlan kincset.
9: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között. És a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
10: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
13: A csirke szárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
18: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
19: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
20: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 500 000 forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
17: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Árkád, Joy napok!
0: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
21: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
22: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
24: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
25: Persze, de ezt nem hagyhattam ki. Csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
24: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
25: AKC, Szigeti út. Kertészeti szakáruház.hu.
18: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: Magyar Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Hétfőn megkezdődött a miniszterjelöltek meghallgatása. Egy hidegfront alakítja ma időjárásunkat. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Hétfőn reggel megkezdődtek és várhatóan kedden le is zárulnak az új miniszterjelöltek meghallgatásai a parlamentben. Az új kormánynak 16 minisztere lesz. Ők a tervek szerint kedden délután a parlament 4 órakor kezdődő ülésén tesznek majd esküt. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Nyílt napot tart május 16-án szombaton a pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. Azokat várják, akik érdeklődnek az egyházi, oktatási vagy szociális tanulmány területek iránt. A nyílt napon délelőtt 9:30-kor intézményi és Erasmus tájékoztatót tartanak, majd óralátogatások várják a vendégeket, akik így személyesen tapasztalhatják meg a főiskola közösségét, légkörét. Az intézmény a 2026-27-es tanévre több államilag finanszírozott képzést is meghirdetett, nappali és levelező munkarendben. A jelentkezési határidő június 10-e. A részletekért a pécsi egyházmegye oldalát érdemes felkeresni. 47. alkalommal rendezik meg a Tour de Hongrie-t. A magyarországi kerékpáros országúti versenyen idén 19 csapat 114 versenyzője indul. Ők a világ minden tájáról érkeznek. A 99 európai mellett észak- és dél-amerikai, óceániai, afrikai és ázsiai versenyzők is lesznek a rajtnál. Magyarországot 15 versenyző képviseli majd. A verseny szerdán indul a Viharsarokból, és vasárnap Veszprémben ér véget. Május 16-án szombaton a mezőny a Mohács-Pécs szakaszt teljesíti majd.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Cupra márka kereskedése támogatja. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
2: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek, a helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. Ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB! Balá-la-la-la-la! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Itt vagyunk.
5: Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
6: Még nem. Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
7: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, hogy már nem tartalmaz. Igen, így, éreztem, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, nem meg lehet, túl ilyen keményebb részeket.
5: Azt hiszem, van benne egy réteg bilagit.
7: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, hogy láttuk a különböző rétegeket. Na gyerekek, ráfordultunk az utolsó egy órára, és még két játékunk maradt. Figyelj, elhiszed, most már nem óránként egy, hanem 4. Lassan jövőre jövünk, akkor már 6 játékunk lesz. Igen, hát és hihetetlen elmés játékok, tehát hogy nagyon-nagyon durva. A Diego játékunkkal folytatjuk, drága ünnepelt. Jó, ma megnyerted magadnak.
6: Az akkor... a baj, nem tudom, hogy föltűnt, hogy az elmúlt 17 évben én szoktam
5: de így jó, de
6: járkálni, de nem baj, de hogy ma születésnapom van.
7: Különleges, mert ma születésnaposan csinálod még a Diego játékot.
6: Szevasz, mi van, hogy vagy haver, minden oké?
4: tökéletes. 5. év volt a szülinapom, örülök nektek.
6: Nagyon, én is neked.
7: Ne felejtsd a kívánságot, mit kívánsz Ferinek? Várjál, hallgassuk, mit kívánsz Ferinek? Egyet kívánhatsz, mit kívánsz Ferinek? Ma van a szülinapja.
4: Neked?
7: Igen,
4: a legjobbokat, minden reggel hallgatlak.
6: Nagy kívánságokat kaptam.
7: Nagyon szépeket kapsz, Feri, nagyon szépeket. Jó a hangod.
6: Ott dogéráltok?
5: Tényleg jó a hangod, és nagyon sajnálom, hogy a zenekarod végül elbukott.
6: Nem bukott el, én döntöttem úgy, hogy elég volt abból a zenélésnek.
5: Ábel, te nem így meséli, csak mondom neked.
6: De nekem volt egy rendes is, rendes zenekarom. Na, megérkeztünk a Diégósokhoz. Bogi és András az egyik párosunk. Szia, Bogi!
8: Szia!
6: De melyik részét fogod csinálni? A fekvést vagy a tekerést?
8: A tekerést.
6: A tekerést. András lesz betekerve majd. Ugye az a feladat, hogy egy darab nagyon jó műfűbe kell beletekerni a kollégát, és utána betekerve el kell görgetni a másik célig, majd neki ki kell mászni ebből, aki a két csapatból hamarabb megcsinálja, az viszi a 100 000-es ajándék utalványunkat.
7: Igen. Ki kell verekednie magát a műfűből. Tehát jól betekerjük, és a másik oldal, mint a cserebogár így vergődik, és aki előbb kivászik a műfűből. Milyen elmés? Mi?
6: Hát
7: milyen
6: azért, elmés? Na összelek rakva, öcsém.
5: De nem csak elmés, de veszélyes is. Így most van. Gondolj bele. Beletekernek, aztán kitekernek az összehányokat. Igen.
6: Vagy ha nem tudsz kijönni. Figyelj, haver, te elfáradt.
7: Hogy hát megültem úgy, itt egy kicsit.
6: Eddig úgy jövögettél.
7: Olyan jól áll neked ez a tér, meg ez a sok ember. Rá gondoltam, ott megoldodott egyedül.
6: Na akkor itt András lesz majd betekerve palacsintába, és két csajunk van, Virág és Luca, sziasztok.
8: Én fogok tekerni.
6: Te vagy a tekerős, és te vállaltad, hogy voltam már betekerve?
7: Ne értsd félre.
6: Azt mondta, hogy igen.
7: Tényleg.
6: És jó volt? Azt mondta, hogy igen.
7: Tekertek
6: már. És kivel tekertek?
8: Barátommal.
7: Oh! Azt a minden
6: éve. A barátja beszokta tekerni műfűbe.
7: Hát ez egy ritka, ritka.
5: Átviszi a határon.
6: Most aztán, ami ott, történik.
5: Ott meg kitekeri.
7: Igen.
6: Onnan nem menekül a kis asszony.
7: Ott nem tud védekezni.
6: Ott nem tud.
7: Igen.
6: Új, de nagy bulik lehetnek nálatok. Jó, kezdjük is el. Akkor a tekerendő alanyok feküdjenek föl a műfű szélére. Fejet kint lehet hagyni, ahogy gondoljátok. Virág elfeküdt. Virág nagyon rutinosan fekszik, gyerekek.
7: Szóval jól hozza. Ahogy látszik, fekszik, én is nézem. Látszik. Ahogy Virág fekszik, nagyon, ott abban komoly rutin van.
6: Jó, egy kicsit arra mehetsz, Virág, te
5: most
6: is.
5: Hogy végig volt egy monitor?
7: Itt van melletted egy 4x4-es, igen. Ne törődjél vele, szerint egy 6x6-os kivetítőn tudod nézni. Hát, de oda néz.
5: Ebben az esetben hadd forduljak el 30 fokot.
7: Amerika, hát látod, ami figyelj, történik.
5: Én azt hittem, hogy nézzük ott az épületeket, mondom el.
7: Igen, ott a Kolostor, nem
5: tudom.
7: A patikátot bámulják, a Széchenyi patikát gondolt. Hát nem, hát itt van egy 6x6-os kivetítő. De...
6: Ez az 5. kitelepülésed velünk, vagy nem tudom, hogy 3.
5: Ne szólj hozzá.
6: Nem szólok, csak mondom, hogy ez mindig itt van. Jó, tehát akkor világos, Luca, hogy mit kell csinálni?
8: Igen, be kell.
6: Betekered, elgurítjátok oda, és ott önállóan ki kell jönnie a hogy hívjákból, a műfűből. Na kérem szépen, 3, 2, 1, tessék, tekerés oda indul.
7: A legszürelmisebb.
5: Tekered, oda, kígyó.
7: A legszürelmisebb játék ebből.
6: De gyerek, úristen, Andrásra ráesett a barátnője, és nagyon jól állnak a csajok. Megvan, mász ki.
7: Figyelj,
6: most már ki kell mászni
7: belőle. Azt a szürrealitást nézd. Azt nem hiszed el, mi történt.
6: Gyerünk, mász ki.
7: Pszichodeikus játék.
5: Gyerünk, majd neki.
6: Úristen,
5: fej mellett.
6: Úristen, gyere, beszélni akarok veled.
7: Eljössz egy kitelepülés, és nem tudod, hogy fél óra múlva műfűből fogsz kiverekedni, hernyóként mozogni egy téren, sok ember szeme láttára.
6: Jaj, ez zseniális volt.
7: Ez szürreális volt.
5: Jó, de kérünk praktikus tanácsokat a résztvevőktől, hogy mi a titka ennek, hogy lehet ilyen gyorsan kiszabadulni, hogy távol tartod magadtól a műfűvet, vagy kapaszkod?
7: Sok gyakorlat.
6: Sok gyakorlat.
7: Sokszor van az ember, hogy betegerik műfűbe, és ki kell szabadulni.
6: Na, hát Lucáék akkor második helyezett, nagyon sajnálom, mert egy ezred másodperccel, de akkor András és Bogi, akik vélhetően egy pár.
9: Ez így van.
6: És ti is szoktatok ilyeneket játszani?
9: Nem, én csak este a takaróba tekerem bele magam.
6: Ja, és reggeli kiszabadulást láttuk. Egyébként érdekes volt, mert András ugye kukacként mászott ki, és a csajok közül pedig hát ilyen kitekerés volt, de sajnos egy ezred másodperccel ők lassúak voltak. A Diego szakértőjét kérem szépen meg, hogy legyen olyan kedves, és adja át a 100 000 forint értékű ajándékcsomagot.
10: Gratulálunk a nyertesnek.
6: Nagyon ügyes volt.
7: Itt azonnal át is adja a Diego.
10: És szeretnénk egy vigaszdíjat is adni a második helyezetnek.
5: Egy láttörlő.
6: Egy ilyen
10: rendben. Mert fej mellett haladtatok, és ezért szeretnénk nektek egy 20 000 forint értékű ajándékutalványt felajánlani.
6: Tündérek vagytok.
5: Nem is van még ebből, nem úgy?
8: Fogunk, igen.
6: Jó, akkor Bogiéknál jó helyre ment. 100 000 forint. Azt nem tudom, ti hogy osztoztok.
8: Mi most is álltik meg egymást.
6: Ja, most ismertétek meg. Nagyon jó, akkor címet azért cseréljetek, hogy mikor mentek bevásárolni a Diego-ba.
7: Azért az jó beszélgetés lehet. Tekersz vagy tekerjelek? Szia, szerintem. Gabi vagyok. Szia, Ica vagyok. Jó, gyere, tekerj.
5: Én nem bírom,
7: jó,
5: a tekernek.
6: Engem beszoktak tekerni.
7: Jó, akkor tekerlek én. Gyere, álljunk össze és játszunk egyet. Tündérek a Balázséknak. Vagytok. Várja, a kívánságokat nem hallgattuk meg. Feri, várja, egy-egy kívánságot mondhat mindenki. Halló, hol vannak a játékosaink? Most egy kívánság.
8: András szeretne nyilatkozni.
6: András
7: azonnal egy kívánságot a Ferinek.
6: Nem,
7: egy kívánságot lehet.
6: Ezer, azt lelépünk vele.
7: Mit kívánnál Ferinek? Egyet kívánhatsz.
9: A Bogi fogja felhasználni ezt a 100 000-et.
7: Ez szép kívánság. Ez egy nagyon szép kívánság a Ferinek.
6: Köszönöm. Már megérte, hogy ünnepeljük a születésnapomat.
7: Nagyon boldog lesz az a születésnap, Feri.
6: Te, én egy pesgőkor kaptál.
5: Tudod, amikor meghalunk, mindenkinek lepereg az összes kívánság így a szembe
9: először. Azt egyet szeretnénk kívánni
5: neked,
9: hogy ugyanaz a testrészed legyen merev most is, ami 20 évvel ezelőtt.
6: A derekam. Nagyon
7: azt
6: jó.
7: A mindenit, Feri, de ez legalább egy konkrét kívánság volt.
5: Vegyük el tőle az utalványt, nem érdemelte meg.
8: Jó pálinkát.
6: Ez az, köszönöm, nagyon kedves.
7: Egy alkoholista gyereke is megszólalt. Nagyon jó, csokoltatjuk őt is, így van, apukára.
5: Apukám mindig rossz pálinkától ideges, úgyhogy jót kívánok neked.
7: Cuki volt a kisgyerek. Szóval sok jó pálinkát kaptál, ne üssenek el motorral, ezt kívánták eddig neked. Mit kívántak még? Sok biztonságos kilométert.
6: Michelin csillagot.
7: Michelin csillagot az éttermedben, nem állunk rosszul. Nem,
5: és az én fogzománcosom, az nem tetszett?
7: De ja, nagyon, és erős fogzománcot, igen.
5: Nem, az nagyon új, fontos,
6: nem erős,
5: különben.
6: Új fogzománc.
5: Vigyázzatok a fogzománcotokra.
7: Igen. Na jól van, gyerekek, oké, fel vagy készülve még egy játékra? Ledaráljuk most akkor így még egyet, így
6: hát
7: a nagy üzemben?
6: Hát itt nincs mese, mert itt most már átrendezzük a terepet, és akkor a Weber Grill csodálatos készülékét fogja majd valaki megnyerni, mert ennek ugye az a titka, hogy egy mozdulattal össze lehet csukni. Jó napot kívánok! Hello! Hello! És a lényege ennek a sztorinak az, hogy ezt egy másodperc alatt grillezésre kész állapotban lehet hozni, de ezzel fogunk most szlalomozni a versenyzőink, aki gyorsabban visszaér a szlalomból, tehát föl kell állítani ugye a grillt. Nézd meg, milyen szépen csukódik. Jó, mi? Hello, Misa.
11: Szervusz. Szia, Feri.
6: Szoktál grillezni?
11: Igen. Igen, hát szabad kígyóson.
6: Szabad kígyósi vagy? Gyerekek, szomszéd falu.
7: Mit csinálsz ilyen messze?
6: Most hogy kerültél ide?
7: Hogy kóboroltál ide?
11: 10 éve feltelepültem.
6: Menekültél, mi?
11: Hát a megélhetés.
6: Mondjuk régen a szabadkígyósiakat megvertük.
5: De most amúgy figyelj, hány kígyós van még?
6: Tehát kettő. Hány ez a kettő, szabadkígyós, új kígyós és szabadkígyós.
5: Nincsen öreg kígyós, szárad kígyós. Nincs.
6: Egymástól egy ilyen 3-4 kilométerre lakunk, és a dicső 80-as években hát nagyon meggondoltad, hogy átmenjél mulatozni a másik faluba. Akkor már város voltunk, mert biztos, hogy valakit megvertek.
5: Misu, szurkáltál?
11: Ez így volt.
7: Igen, de még járkáltál szurkálni? Vagy Fater járkált
11: szurkálni? Én már nem.
7: De Fater nem ment át szurkálni? Új kígyósra?
11: Fater se.
7: Senki?
11: Nem.
7: Mert ilyen falvakban, ilyen konkurens falvakban, ez divat volt régen, 800 kettőség. Átmentek, jó megverték egymást, hazamentek, mindenki berúgott. Tehát ez egy hétvégi program
11: én
7: volt.
11: Én csak hallottam erről.
6: Igen? A sorrendet nem jól mondtad, tehát átmentek, mindenki berúgott és szurkálás.
7: És szurkálás
6: tehát
7: és visszahaza.
6: Tehát ez nagyon fontos volt.
5: Jó, de elmondanám, hogy Győrben találkoztatok, tehát valószínűleg tanúvédelmi programban van.
7: Igen,
5: nem mehet vissza a megyébe.
7: Nem települhet vissza. Igen.
6: És mit csinálsz itt, Misa?
11: Szerelek.
7: Szurkálom.
11: Gépeket építek.
6: De milyen gépeket?
11: Processzorkészítőket.
6: Processzorkészülékeket épít.
7: Hát ez nem a világunk
6: felett. Nem, azt nem tudjuk, hogy micsoda. Akkor tudjuk, van egy Misánk, és van egy Atink. Hello, te honnan jöttél?
12: Szia, mi Komáromból jöttünk.
6: Komárom? Csak ezért? Miattunk?
12: Hogyne, igen.
6: Hallod ezt milyen?
7: De rendesek
6: vagytok. Komárom, az sincs közel. Mennyi? 50?
12: De hogy is, nincs annyi.
6: Nincs annyi, akkor. De nem az autópályán, nem voltál öngyilkos jelölt.
12: Annyi időnk nincs.
6: Szuper, na gyerekek!
7: Várjál csak, itt közben szerelmet vallottak az Eszternek, bocsánat.
5: Azért van, mert felgyűrtem a szoknyámat véletlenül.
7: Véletlenül befújt a szél a szoknyát, itt meg jobbra egyből egy szerelmet vallottak az Eszternek.
5: Ez nem a grillből jön, csak ennyi mondanék meg.
7: Itt aztán befűtöttek a kemencébe, hallod? Itt ülök mellette, fölébbet a szoknyája, ugye leesek itt a szék.
6: De is kell öltözzenek.
13: Kötény, sapka,
5: micsoda kandúra, még fagyja is van.
13: A biztonsági előírásoknak megfelelően grillt fel, szlalom, oda-vissza.
6: És akkor... Nagyon jó, pontosan erre. És megnyeri ezt a grillt, aki a gyorsabb, ugye? Rendben, na akkor világos volt a rajtpisztoly eldörrenése után sapkát fölvenni, kötényt fölvenni, kesztyűt fölvenni.
7: Nehogy megégessen.
6: Így van, nehogy megégessen, fölnyitni. Azt tudjátok, hogy kell fölnyitni? Elmagyaráztuk? Vagy majd itt...
5: Nézzél bele, nincs benne nyest.
6: Jó.
7: Igen.
6: Jó, és aki nyeste szlalomozik, az plusz pont.
7: Az plusz ajándékcsomag.
6: Oké. Okay. Na, szlalomozás oda-visszafele egyenesen. Nem kell bekötni a kötényt, csak tegyétek
5: Laci,
6: föl.
5: Laci átérve.
6: Mert holnap reggel is itt fogunk állni még. Mi van, Laci? Van még valami?
7: Rajta vagy a kivetítő, Laci, csak szólok.
6: Visszafelé már egyenesen jönnek. Hát persze, kifelé szlalom, és odafele vagy odafele szlalom, visszafele egyenesen. Na kérem szépen, operatőr kollégára vigyázzunk, jó? Tehát öltözés, grillnyitás, szlalomozás, visszafutás. 3, 2, 1, tessék! Eddig nagyon jó, nagyon jó csinálják.
7: Föl is kell öltözni, megőrülsz.
6: Hát csak, hogy nyak akassz a nyakába.
5: Nem hiszem, hogy ebbe nézd meg, hanem...
6: Misa, ne bénázzál már, milyen kígyósi vagy te a rohadt életbe, de komolyan.
5: Letérdeltél a öltözéskor.
7: Ne lopd el, Misa, ne lopd el, nem csak a belső.
6: Nem jó, gyere vissza, ki kell nyitni, nem jó, gyere vissza. Gyere vissza, ki kell nyitni.
5: Jaj, Jézus Isten.
7: Misa elfutott a sütőbe, ellopta. Nagyon jó. Szabad kígyóson van, ezt is ellopta.
6: A szabad kígyósért nem lopnak, nem mondnám.
5: Misa úgy megy, hogy hordádja már.
7: Így viszek az egészségügybe.
5: Grill doktor, minden rendben van.
6: Te figyelj, néz. Mi történt veled?
5: Nem tudtak nyitni.
6: Mi történt veled, Ati?
12: Bepánikoltam.
7: Ati,
6: iszoltál rendesen?
12: Néha.
7: Ati, várjál, úgy kapták ki a versenyt, hogy el se indultál, a csapattársad beért, csak szólok. Tehát nem tudom, te mit csináltál, de a másik emberünk megkerült a városházát. Tehát, hogy te miben vagy ott, vagy mit csinálsz?
5: Szerintem Feri miatt volt.
7: Hol ment el ez a dolog? Te mi történt?
12: Jó kérdés.
7: Nem vagy egy kapkodós típus.
6: Nagyon jó.
7: Ezt szerettük, jó?
6: Akkor Misa, köszönjük.
5: Ha ennyi, van benne nyest, az a tiéd.
7: Igen, Misa, óriási
6: gratulálunk, benne. Nagyon-nagyon ügyes voltál, gratulálunk.
11: Nagyon szépen, köszönöm.
6: Kedves egészségedre, bunda. Weber Grillt nyertél, viheted bárhova. Nem bunda, mert érted, ha új kígyósi lenne, akkor bundáról beszélted, de szabad kígyósi. Hát
5: ez kígyóbőr akkor.
7: Oké, okay, akkor mi volt a nyeremény? Tehát itt akkor elvitte a sütőt?
6: Igen,
7: a sütő?
6: Így van, a Weber Grillnek ezt a Traveller nevezetű szerkezetét, és akkor javán vigazdíjunk, egy grill csipes szetted lesz, jó? Tehát ezentúl odanéz, ezentúl nem kell puszta kézzel fogni a húst a grillezőbe. Ez a vigazdíjunk, és akkor Misa pedig nekiállhat, viheti, kirándulhat vele, mert egy mozdulattal fölcsattintja, és aztán már süt is. Úgyhogy ez.
7: Ezzel a négy játékkal azért tényleg olyanok vagyunk, mint egy ilyen telesoppos fél óra gyerekek.
5: Itt
7: már sok mindenről nincs szó, csak játék, nyeremény, játék, gyere, játszat, tolja, túlzat, kész, vége, megyünk haza.
5: Vagy 30 percet az egészet lejátszani egybe. Ezt kell csinálni. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogyha forrón berakom a kocsiba a grillt, az oké? Okay?
6: Hallod, az Eszter kérdezett egy szaktanácsot, hogyha forrón berakja a kocsiba a grillt, az oké?
13: Okay? Nyáron persze. Nem változik semmi.
6: Lehet semmi, csak leég a kocsit, de a grill az megmarad.
7: Mr. Grill, személyesen Mr. Grill.
6: Ő a legnagyobb szaki, viccelsz?
7: Nagyon jó, jön velünk egész héten.
5: Nagyon sok kérdésem lesz.
7: Nagyon jó, Mr. Grill. Oké, okay, megjegyezzük, Mr. Jó. Grill itt van velünk. Nagyon sok kérdésünk lesz még a héten Mr. Grillhez. Jó, rendben van.
6: Nagyon sok ilyen okos kérdést kapsz az Esztertől.
7: Bombázni fogunk még kérdésekkel. Így van.
6: Na, nagyon köszönjük, akkor gratulálunk Misának.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Skoda.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Peach Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
14: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
15: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
16: Svájci precizitás minden egyes csészében.
17: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
16: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
17: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
16: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
12: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesebasics.hu.
8: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
18: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
8: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
18: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
2: Rádió 1. Csak igazi mai sláger.

0: reklámot hallottál.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Pécset debütál az idei sajtófotó pályázat vándor kiállítása. Napközben legfeljebb 15 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén ismét Pécs ad otthont a hazai fotográfia legrangosabb eseményének. A 44. magyar sajtófotó pályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítás május 18-a és 28-a között lesz látható a Széchenyi téren. Ez a tárlat lesz az első a sorban. A vándorkiállítás így Pécset debütál. A szervezők közlése szerint a kiállítás 2025 legfontosabb híreit, sorsfordító eseményeit mutatja be képeken, összesen 14 kategóriában. A szerdán kezdődő Tour de Hongrie tiszteletére újabb elemekkel bővült a szarvasi Mini Magyarország makettpark, amely olyan látványosságok makettjeit emelte be soraiba, melyek olyan településen találhatóak, ahol áthalad a mezőny. Mostantól így a pécsi Székesegyház, a kalocsai érseki palota, a péterváradi erőd és a hajmáskéri tüzérlaktanyak kicsinyített mása is látható. Más baranyai látványosságok már korábban helyet kaptak a parkban, így a látogatók megtekinthetik a pécsi tévétorony és a szigetvári Zrínyi vármását is, sőt, a pécsi dzsámiból a müezzin énekét meg is hallgathatják. 22. alkalommal rendezik meg a pünkösdi kakaspaprikás főzőversenyt Mecseknádasdom. A rendezvényre május 24-én pünkösd vasárnap kerül sor. A csapatok május 15-éig nevezhetnek a programra, személyesen a mecseknádasdi önkormányzatnál vagy e-mailben. A nevezési díj tartalmazza a szükséges húst, illetve csapatonként egy darab sörpad szettet és tűzifát. Minden egyébről, ideértve a bográcsot is, a résztvevőknek kell gondoskodniuk. A versenyről további részletek a község honlapján érhetőek el. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett két helyen is. A Péter utcában a 2-es és 24-es szám között dolgoznak, a Bolygó utcában pedig a Bolygó utca 10 és a Dr. Veres Endre utca között van teljes útzár érvényben. Mind a két helyszínen megváltozott a forgalmi rend a környező utcákban. A 6-os úton Pécs hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot építenek, a helyszínen a közlekedők útszűkületre számítsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy markáns hidegfront alakítja időjárásunkat. Felhős lesz az ég, és a nap folyamán sok felé kialakulhat eső, zápor. Helyenként még zivatarok is érkezhetnek. A hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, és sok felé megerősödik. A hőmérséklet napközben is legfeljebb 15 fokig emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, mai sláger megy.
1: Micsoda kivitelezés, micsoda szép munka, Ferenc. Egy ilyen kis karton lapra ide fölvésve, egy boldog születésnapot, rajz is van rajta, torta rajz, érted? Hát itt minden van. Mit adjak, mikrofont? Vagy adjak

0: transferni.
1: Király fölöttünk, érted?
2: Szóval most írtak a soproniak, várjál, több fejlemény is van. Egyrészt írtak Sopronból, hogy nagyon várjuk a csapatot, elkezdett esni az eső.
1: Yes, sikerült,
2: ismét. Most láttam, igen, ránéztem a Viberre. Gábor, neked felajánlottak egy szombathelyi szállodát, képzeld, milyen hallgatóink vannak, úgyhogy lehet, hogy majd itt valakit még megbízunk, hogy ha esetleg akar szombathelyen aludni, nagyon cuki, nem akar szombathelyen aludni.
1: Nos, mi a bajod a szombathelyiekkel, Gábor?
2: Gábor, kapjál be a szombathelyiek, téged nem lehet megvenni egy szobával.
3: Nem lehet korrumpálni, Gábor.
4: Az nekem a nem probléma, nagyon szépen köszönöm. Csak mivel délután 5-kor kezdtek, a legtöbb szárásról általában 10 órakor el kell jönni.
3: Figyelj, Gábor, ezek ingyen adják a szállást, így lemaradhatsz.
1: Hát de aznap aludhatsz ott, amikor ott vagyunk, érted? Ha, tehát szerda este...
4: Én értem, csak ha én innen Győrből elmegyek Sopronba, reggel 10 órakor, vagy szombathelyre 10 órakor elmegyek, 11-re ott vagyok, délután 5-ig mit csinálok?
2: Na jó, ne haragudjál, bocsánat, hogy nem szervezzek neked egy városnéző programot, mondjuk, hát ugye, nem is értjük, hogy miért nem, de hogy érted, tehát, hogy...
4: Hagy tudja már jobban, jó?
2: Jó, igen, rohadjatok meg!
1: Jó, átadjunk!
2: Tudjátok, mit a szombathelyek? Rohadjatok ti meg azzal a szállodával, ott vagytok, Gábor nem akar rálatok lakni. Gondoltam, én átadom, nagyon rendesen...
3: Gábor, a saját szobámat adták neked oda, csak mondom.
2: Ennyi, ne törődjél vele.
4: Nagyon szépen köszönöm, itt már lefoglaltam a szállásom a Győrben.
2: Jó.
4: És ez így célszerű.
2: Csillagtúrázol, te szereted az ilyet. Győrből mész, Szombathely, Debrecen.
4: Igen, meg utána Győrből egyszerűbb átmenni Dunaújvárosba, mint Szombathelyről.
2: Gábor, te vagy a főnök, azt csináljuk, és az van, amit te akarsz. Nem akarsz ott lakni, följük őket, elküldjük őket az anyjukba, nem akar ott lakni, kapjátok be, leteszünk kész vége.
4: Most őszintén, ti látjátok azt a térképet, vagy én a...
1: Ja, szerintem...
2: Igazad van. Hatás után én leszek az, aki följük őket, és elküldöm. Nem, téged nem lehet megvenni egy szállodai szobában Szombathelyen. Jó.
3: Te Balázs, ez a műfő eddig is itt volt?
2: Igen, ez lassan egy 4-5 éve ezzel járunk kitelepülni, de...
3: Ez ilyen, ez ugyanaz?
2: Ez effektíve ugyanaz, igen. Én Balázs vagyok, ő Feri, ez így Győr, hát igen, jaj.
1: Meg.
2: Igen. Ez körülbelül 3 éve van így leműfűvezve, azt
3: nagyon
2: hiszem.
3: Nagyon szép munka különben, most, hogy ha megnézzük.
2: Aztán kicsinálta ezt a jóféle műfűvet, ne jön egy íret házára, ne rakt jött egy
3: olyan jó érzés különben most, hogy belefutatom az új évba. Tehát ez egész jó.
2: Figyelj, balra van egy kivetítő, hogy lassan belakod majd ezt a helyet. Még 1-2 éve eljössz, megnézed, hogy mi történik ott, egy kivetítő, itt műfű. Igen,
1: abszolút. Így, mint új élmény.
3: Nagyon tetszik nekem. Azt hittem, hogy ez már ilyen támogatói, de akkor ezt még mi vettünk?
2: Ja, azt gondoltad, hogy a Diego gyorsan azt mondta, hogy ha jövök szponzornak, akkor gyorsan beborítalak benneteket.
3: Holnap már egy segi lesz kirakva, csak mondom neked, egy vastag segi.
2: Mindig amilyen a szponzorunk, az csinálva, mint az üvegstúdió. Most Diego van, akkor Diego leborította itt műfűvel. Nem, ez így van egy ideje, de... Abszolút.
3: Jó, mindegy,
2: jó, szóljál van. Még valamit kiszúrsz, vagy észreveszel. Mondom, hogy hány éve.
3: Az a csúnya kelés az arcodon az égodon.
2: Igen. Na, szóval, hogy holnap Sopron, ugye, elkezdett esni, és városházat ér talán ez a helyszínünk.
1: De holnap is fog esni?
2: Figyelj ide, elmondom, mi van. Ma fönt voltunk, tehát ma nagyon nagyot megyünk, holnap lemegyünk a Gödör aljára a 8 fokba a szakadó esőbe, és onnantól ilyen idő lesz, Debrecenben már 20 fokba rócsózunk újra. A holnapi nap ott Sopronban hősnek kell lenni, tehát oda csak az igazi hősök jönnek ki, az egy 13 fok és szél. Esőt nem mond egyébként, de csak szelet és hideget. De
1: azt
2: megnézzük.
1: Meg bírjátok, soproniak, persze.
2: Hozzá vannak szokva. Nem voltunk ott az utóbbi 10 éve tényleg, úgyhogy jó idő lett volna, úgyhogy a soproniak tudják, hogy ott milyen végigcsinálni egy
3: mi szükségünk
2: szelet.
3: A jó időre.
2: Mi nem, abszolút, abszolút. Abszolút nem. Úgyhogy ez van, gyerekek, úgyhogy holnap, és aztán megyünk tovább, ugye Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben zárjuk majd a kis turnénkat.
3: Feri, most, hogy a születésnapod lassan a végéhez ér, hogy magadnak egy jó kívánságot. Kívánjál magadnak valamit,
2: na,
3: Feri.
2: Na, tessék, Ferenc!
3: Hát, ha meg tudom vetetni Balázsra.
2: Tessék, ez most az 50, várjál, mennyi?
1: 56.
2: 56 éves vagy, haver.
1: Nagyon azért sok. Az... Igen.
3: Most jön a forradalom. Hát...
2: Ahol?
1: Nálam?
3: Hát nem.
1: Milyen forradalom?
3: Az 56-os.
1: Elhogy a béka, vagy mi?
3: Ez béka soha nem fog elhagyni, ennek anyagi oka van.
1: Ja, ő ellátó a csaj, egész ügyes.
3: Tudom, de azért akarja látni, hogy még a te elkoszlasz előtte.
2: Szerte fornasz, hogy berak még egy jó krematóriumban, érted, megnézi. Biztos, hogy nem vagy fel, bekopog az üvegen.
3: Ott az a sok jó dolog, ott vannak a motorok, ugye, a babetta, meg minden az
1: a nevén azért. Van 3 is, vicces. Hát nem gondolod, hogy a magaméra veszem.
3: Na, viccet félretéve, Feri, gyerünk most, legyen egy picit komoly. Nézd bele a jövőbe.
1: Komolyat mondja, akarsz?
2: Nézd bele a győri emberek szemébe.
3: És... Nézd bele a győri emberek szemébe.
1: Már belenéztem.
2: Igen.
3: Mondjuk már a nagyon Gáboréba. Sok mindent láttam. Nézd bele a Gáboréba.
1: Az gyönyörű kék szemével, Gábor. Gábor, gyere jövőre is, jó?
3: Ezt kívánod magadnak?
1: Én csak ezt kívánom, mondjuk, amíg mi még turnézni járunk ezzel a kitelepüléssel, a Gábor legyen ott.
2: Most egy kívánságomra is elhasználod Gáborra?
1: Én Gáborra hát elhasználom. Én arra vonatkozóan adjon valaki jó tanácsot, hogy tudok ezentúl úgy motoros túrára elmenni, hogy te ne gyere.
2: Én? A legkevesebb gond van velem, elmondom. Senkivel józan vagyok, időben gond. Ott vagyok. Hát mint olyan jó kis tyúk vagyok. Megyek utánad, mint a kis kacsa, ott motorozok utánad.
1: Szépen ügyesen. Amikinek tökéletes az élete, ott nincs kívánság, érted? Mamma.
2: Az egészséged.
3: Hát akkor maradjon minden így.
2: A vérképed, a kolesterol.

0: Eszterined, az érszűkületed, semmire nincs kívánságod.
1: Én azt mondom a Feri melletti szobában, hogy reggel felveszem nektek a készülődést. És ez még csak Balázs, ahogy mosol a fogát.
0: Onnan tudod, hogy mellettünk alszol, hogy én hájtatom magam a fogkefével, ugye, mert én abban hiszek, hogy reggel meg kell hájtatni magad.
1: Feri, Feri megáll, a vast idője.
0: Vért köp már a teraszon, és én... Na innen tudod, hogy mi vagyunk melletted. Én hájtatom magam, Feri meg egy ilyen tüdőgondozóba kimegy az erkélet, de cigi ott van a kezében. Tehát így kell, persze, abszolút. Tehát
1: ez... és közben, és Laci már kint cigizik a teraszon. Nem hiszem el.
0: Igen, ezt nem hiszem el.
1: Semmi önkritikájuk.
0: Tényleg, tehát kell, hát a reggeli ökrendezés, az ökrendezés, az kell. Na jó van, gyerekek, drága győriek, elköszönünk tőletek, nagyon
1: köszönjük,
0: kedvesek
1: hogy itt voltatok.
0: Igen, köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, hogy végigvártátok a kis termékbemutatónkat, a játékainkat. Ma sok mindenről nem jutott szó, mert annyi játékunk, hogy ezeket játszottuk, meg erre volt időnk. De majd valamikor.
1: Visszajön. Mondanánk, hogy minőségi szórakoztatás van,
0: de... Igen, de miért hazudjuk? Igen, de nem akarunk hazudni. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Akinek van kedve, az Ruccagyonás Sopronban, persze nem kell, de a soproniakat holna pedig majd a Városháza téren délután 5 órától nagyon várjuk.
2: Már 4-től.
0: Ja, már 4-től, bocsánat, a rádió igen, 4-től. DJ. Hoppá, várjál, tényleg, de ma volt a Jamina, most holnap nem ő van. Hanem
2: holnap Lotfi Begi van, azt hiszem.
0: A Begi benyelte Sopron.
1: Jaj, de jó, hogy végre találkoztok.
0: Begivel? Már szent a béke.
1: Igen.
0: Persze, jó srác.
1: Írtam neki egy SMS, szerintem már nem.
0: Igen, hogy utál a Balázs. Te személyed. Ne, figyeljetek, lefogyott.
1: Csak hallgass meg, mit mondott rólad Balázs legutóbb.
0: Életmódot váltott, kipattintotta magát, komoly változásokon ment keresztül.
1: Ez lefordít az azt jelenti, hogy Balázs most már fél tőle.
0: Igen, elkezdett bunyózni, így már nem szimpatikus, túl erős, így bármikor meg tud venni.
2: És meg tudod nem, ismételni, hogy mit szóltál be neki?
0: Hát nem tudom már, mi volt a nézeteltérésünkre.
1: Hadd segítsek.
0: Következőt mondta.
2: Akire mindig lehet számítani.
1: Idézem.
0: Megöregettünk már, és így már megbölcsültünk, úgyhogy már nincsen semmi jó
1: srác. Nem az öblös szájszagáról mondom semmi.
0: Nem, rendes srác, hogy megint. Megmondom, gyerekek, holnap, figyelj, bronzbarnitott bőr, komoly bickók, úgyhogy nagyon.
1: De megmutatjuk, csinálunk egy Begi hasonmás versenyt.
0: Holnap? Hát a Rákóczi hasonmás
2: verseny is bedőlt.
0: Egyetem találtuk, aki hasonlít a Ferihez.
1: Jó, én meg is találtam a győztes, tessék parancsolni.
0: Ki a győztes?
1: Itt van egy borotvált Feri, tessék, itt van, megérkeztünk.
0: Hát ez szűje.
2: Neked se kell sok.
0: Ő hasonlít?
2: Neked se kell.
0: Tessék, ki megmondom őszintén.
2: Várjál már. Nézd csak. A kivetítőre nézzetek.
0: Figyeljetek, jó, adom. A mai Rákóczi Ferenc hasonlás győztese az úri, így van, egy ajándékcsomagot
1: neki. Karcsi bácsi!
0: Karcsi bácsi! Ez a jövő Feri, 30 év
2: múlva! Kiszállok.
0: Gyönyörű. Jó, egy ajándékcsomagot jövünk.
2: Karcsi bácsinak egy ajicsomi.
1: Ezt van. Is megcsináltam nektek.
0: Tesszük. Így van, köszönjük szépen. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, holnap Sopron megyünk tovább, visszük a rossz időt, úgyhogy itt jó idő lesz. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljutottatok. Puszi mindenkinek, köszönjük, sziasztok!
2: Szevasztok!
0: Puszi Győr, köszönjük szépen, holnap Tali. Sziasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval!

Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak.
9: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt négyszer is megmászva a pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
15: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban. Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
16: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
17: Ma végig kísérünk a konkrét folyamaton. Mi történik, amikor már a donációs ágyon fekszel? Miután asszisztenseink kényelembe helyeztek, egy steril, egyszer használatos tű segítségével összekötnek a plazmaferezis készülékkel. Ne ijedj meg, ez nem fájdalmasabb egy sima vérvételnél. A gép szakaszosan dolgozik. Először levesz egy kevés vért, egy centrifugában szétválasztja tőle a plazmát, majd a számodra fontos alakos elemeket, a vörös vértesteket és a vérlemezkéket azonnal vissza is juttatja a szervezetedbe. Ez a ciklus többször ismétlődik, amíg el nem érjük a testsúlyodhoz mérten meghatározott gyűjtött plazma mennyiséget. Közben te csak pihensz, olvasol, majd beszélgetsz a többi donorral. A folyamat végén sóoldat infúziót is kapsz, hogy pótoljuk az elveszített folyadékot, így a szervezeted regenerálódása már abban a pillanatban megkezdődik. Az egész alig egy órát vesz igénybe, de a hatása felbecsülhetetlen.
16: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
18: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
19: Japán autó legendák kiállítása Pécsett a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
20: Hallottad a hírt?
21: Hallottad a hírt?
20: Megnyílt az Aranycipó újabb pékség a belvárosban. Fogyaszd el reggelidet nálunk, kávész tágas teraszunkon. Szendvicsek, kávék, macsák és a jól ismert minőségű pékáru. Már 17:30-tól várunk Pécset a régi vásárcsarnokkal szemben a patika mellett. Aranycipó, a pékség.
9: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
3: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
3: Rádió 1!
9: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper napot! Györke Attila a stúdióban. A Rádió Egyről show robog tovább. Ma délután 4 órától Sopronban várunk mindenkit. Pontos helyszín, Várkerület, Mária szobor. Délután 4 órától onnan szólt át a Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel. Aztán 5 órától élőben Balázsék, ugyanígy rengeteg játékkal, nyereményekkel és brutál hangulattal. De addig is együtt dolgozunk, megjátszunk is, hölgyeim és uraim. Jövő hét vasárnap ugye végre együtt bulizunk mi Rádió 1-esek, pünkös vasárnap a Budapest Parkban, Rádió 1 születésnapi fesztivál, és a világ sztárjaink dalai páros belépőjegyeket érnek mindig annak, aki tizedikként fedezi fel a műsorban. Ebben az órában Cyril dalát keressük, a hivatalos Camera remixet. I don't need a camera to capture this moment. Ed Sheeran Camera Cyril remixében tehát Cyril egy órás DJ-szettel fellép a születésnapunkon, és amikor ezt a dalt elindítom, tessék hívni a forró drótot a 20-as 311-111-et.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Igazi mai slágermeccs, kapom folyamatosan az üzeneteket, ki mit csinál, miközben hallgatja a műsoromat. Benji azt írta, hogy ő barlangi túravezető, de most otthon van, pihen, amikor lehet a Rádió Egyet hallgatja, így most a szabad napján is. És ezt írta még, május 24-én végre nem a föld alatt, hanem a parkban bulizom majd veletek, Atis. Nagyon várunk majd Benji ott az első sorban, jó? A Rádió Egy születésnapi fesztiváljáról pedig most mutatom mindenkinek a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak a mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
8: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
7: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
10: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Csedáros brokkoli leves pirított bacon morzsával és mustárban páccolt sertést arja rántva habos burgonya pürével, vagy zöldséges kuszkuszos lencseragúval töltött édes burgonya olasz paradicsom mártással, vagy görög fűszeres csirkecsíkok cacikivel házi sült burgonyával. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudás Központban a napi menü 2990 forintért. Csedáros burgonya krémleves kolbászmorzsával és csirkés zöldséges brassói, vagy rántott gomba zöldséges jászmin rizssel és kapros uborkás majonézzel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Karalábéleves korlátlan fogyasztással és A. kínai csirkés pirított tészta, B. Budapest szelet tésztával, vagy C. sörbundás csirkemel sült hagymás rizssel savanyúval. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat hideg vaníliás eperkrémleves pirított mandulával vagy orjaleves gazdagon és csirkemel szaltimbokka risottóval, párolt brokkolival vagy tőkehal sörtésztában salátaágyon mustáros öntettel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat joghurtos tortácska erdei gyümölcsel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért. Korianderes lencseleves és tejszínes gombás csirkemell penne tésztával, vagy harcsa rácmódra, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: rádió egyen, csak igazú mai sláger megy. 294 óra már csak, és itt a rádió egy születésnapi fesztiválja. 12 nap, úgy is mondhatnám, jövő hét vasárnap, és Budapesten zenél a meghívásunkra a szülinapunkon. A Swish Disco, Szemfeld, Cyril, Axen, fellép az összes rádió egyes DJ, és ugye a világsztárjaink dalaival be is lehet jutni a buliba, ügyesen kell telefonálni tizedikként. Halló?
1: Szia, én Edith vagyok, és a játékre.
0: Edith, munkából?
1: Igen, igen.
0: Nagyon dolgozol, közben hallgatod a Rádió Egyet ezek szerint, és melyik dalt adtam le nemrég, kitől?
1: A Cyrilnek a remixét, a Camera.
0: Jaj, de jó! Cyril Ausztráliából jön, és újra ez a tavalyi sikeres fellépése után ismét megmutatja, hogy miért ő jelenleg a legnagyobb mainstream popdance király. Neked pedig, Edith, már csak a Rádió 1 szlogenjét kell tudnod, hogy ott lehess.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ennyi! Felhívtál tizedikén!
1: Szuper, köszönöm.
0: Úgyhogy te élőben láthatod Cyrilt is például, és a többieket.
1: Hú, nagyszerű, nagyon örülök neki.
0: Mert hogy ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Ó, nagyon örülök, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Mi köszönjük, hogy minket hallgatsz, Edith, és hát hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, ha ismét ugyanígy leadok egy dalt az egyik világsztárunktól, adok majd egy újabb páros belépőt is a Rádió egy születésnapi fesztiváljára.

0: Igazi mai slágermeccs. Közöttük a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztár fellépői újra páros belépőt hoznak majd valakinek, és hát szemfeldalát mindenki felismeri majd, remélem, amikor lejátszom. Szemfeld, Heart Like Mine hozza majd a páros belépőt annak, aki tizedikként elér, amikor ezt a dal teljes egészében lejátszom. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok, a következő zenei órát Loival indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől after party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Szevasz, Lacikám. Megint festesz.
9: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
8: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
9: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
8: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
10: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
2: Reklámot hallottak.
7: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habúpipőke című előadás a Romeo és Júlia. A Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. A Tour de Hongrie kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovic Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Paras Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. Info pontpecs.hu.
7: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
12: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltoferrágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Ez a Rádió 1.
1: Sziasztok, Anna vagyok, és én is ott leszek összöcsémmel a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy most a munka mellé. Május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban, pedig a Rádió Egy születésnapi fesztiválján nyárnyitó hangulatban az összes Rádió Egyes DJ-nk ott lesz, és világsztárok is érkezik hozzánk. Például Hollandiából Sam Feld, aki ezzel a zenével robbant be a klubokba és a rádiókba 2015-ben. Show me love! Holland DJ-ként Sam Feld brutál büszke volt arra, hogy az amerikai Billboard írt róla szuper jó dolgokat, a Modern House szupersztárjának nevezte a Show Me Love-hoz készült feldolgozása után. Azóta pedig egy csomó szuper jó zenét kaptunk tőle, úgyhogy biztos hallani fogjuk ezt is. Stronger, Kesha-val készült.

0: Szemfeld, tehát a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztár fellépője, jön majd még a Swish Disco és Cyril is. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n vagy a hivatalos Facebook eseményben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval.

0: május 12 Sopron, 13 Szombathely, 14 Dunaújváros, 15 pedig Debrecen. Ez a Rádió Egy Roadshow. Benne az élő live mix és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádióműsora. Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
6: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett.
11: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
3: Reklámot hallottak.
12: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
12: Menüajánló a Rádió 1-en.
13: Nem fáj majd a hasa tőle.
12: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
14: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2.990 forintért. Csedáros brokkoli leves pirított bacon morzsával és mustárban páccolt sertést arja rántva habos burgonya pürével, vagy zöldséges kuszkuszos lencseragúval töltött édes burgonya olasz paradicsom mártással, vagy görög fűszeres csirkecsíkok cacikivel házi sült burgonyával. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudás Központban a napi menü 2.990 forintért. Csedáros burgonya krémleves kolbászmorzsával és csirkés zöldséges brassói, vagy rántott gomba zöldséges jászmin rizssel és kapros uborkás majonézzel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Karalávéleves korlátlan fogyasztással és A. kínai csirkés pirított tészta, B. Budapest szelet tésztával, vagy C. sörbundás csirkemel sült hagymás rizssel savanyúval. A Korzó étteremben, Pécsön a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2.990 forint, a háromfogásos menü 3.590 forint. A mai ajánlat hideg vaníliás eperkrémleves pirított mandulával, vagy orjaleves gazdagon, és csirkemel szaltimbokka risottóval, párolt brokkolival, vagy tőkehal sörtésztában salátaágyon mustáros öntettel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat joghurtos tortácska erdei gyümölcsel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2.490 forintért. Korianderes lencseleves és tejszínes gombás csirkemell penne tésztával, vagy harcsa rácmódra, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán.
3: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak, igaz, ma is sláger megy. Nemrég bemutattam, hogy milyen szuper jó zenei vannak Sam Feltnek. Mutatok még egyet. Hölgyeim és uraim, május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellép Sam Felt!
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: paradise with you.
1: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és közöttük, ha megszólal egy dal a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, akkor azonnal tessék kapni a telefon, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer azonnal a buliba. A születésnapunkon a Rádió Egy DJ-i mellett fellép ugye Samfelt, a Switch Disco, Cyril, Accent, bármelyikük dala nyerő dal lehet. Halló, halló!
2: Szia, Attila vagyok!
1: Attilák világ találkozója zajlik éppen adásban. Ebben az órában, Attikám, kinek a zenéjét kellett felfedezni? Melyik volt a nyerő dal?
2: Samfelt. És a Heart Like Mine.
1: Tökéletes, Samfelt, Heart Like Mine. Egy órás DJ-szettel Budapestre érkezik majd Samfelt a Rádió Egy meghívására, és velünk ünnepli a születésnapunkat az összes Rádió Egy fanatikussal, akik mind-mind tudják a Rádió Egy szlogenjét, ezt kérném tőled is.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Ati, jössz velünk bulizni! Yeah!
2: Királyok vagytok, nagyon köszönöm.
1: Mutatom, hogy mi a tiéd.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Aki 10-ként hív, ezt kapja.
2: Nagyon király, nagyon örülök.
1: Mit csinálsz most, Ati? Hogy telik a napod?
2: Villanyszerelők vagyunk.
1: Nehogy munkát vállaljál pünkösd vasárnapra, mert akkor neked más programod lesz.
2: Igen, igen. Biztos, hogy nem vállalunk, mert ott leszünk veletek és bulizunk.
1: Bizonyám. Hölgyeim és uraim! A buli minden részlete a weboldalunkon a radio1.hu és a hivatalos Facebook eseményben, és amikor ismét megszólal egy dal a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárjától, páros belépőjegy nyerhető a játék, tehát folytatódik itt a Rádió Egyen. When I'm under-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Roadshow-val.

Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kaja, pia, motor, rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
7: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfile Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
11: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Peach Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
14: Szia!
15: Hello!
14: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
15: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
14: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: A Pannon Filharmonikusoknál az adóforintok csörgése is zenévé változik. Ha adód 1%-át a zenekarnak adod, a zene éltető és gyógyító erejét támogatod. Adószámunkat megtalálod a pfz.hu oldalon.
3: Reklámot hallottál.
12: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: 2026. május 12-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Pécs, a Rádió 1-en.
2: Hírtér Pécs, a pecsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
1: Pécset lesz először látható. A 44. magyar sajtófotó pályázat legjobb alkotásaiból összeállított szabadtéri vándorkiállítás május 18-a és 28-a között. Ezt a szervező Zsolnai örökségkezelő közölte rádiónkkal. Közleményükben azt írták, a város főtere a Széchenyi tér ad otthont a tárlatnak, melyet a Magyar Újságírók Országos Szövetsége fotóriporterek szakosztálya által kiírt pályázatra érkezett képekből állítottak össze. Emlékeztettek arra, hogy idén 258 szerző összesen csaknem 6200 fotóval nevezett a pályázatra. A kiállítás a 2025-ös esztendő legfontosabb híreit, sorsfordító társadalmi eseményeit és az emberi lélek legmélyebb rezdüléseit mutatja be 14 kategóriában, a hírfotótól a sporton át a természetfotóig. A közleményben idézik a pécsi kiállítás szervező társaság ügyvezetőjét, Hummel Márkot, aki kiemelte, hogy Pécs a tavalyi évhez hasonlóan idén is megkapta a premier jogát. A kiállítás nem csak a fotós szakmának ünnep, hanem a pécsi polgároknak és a turistáknak is egyedülálló, díjmentes kulturális élményt kínál. A közleményben emlékeztettek arra, hogy a 44. magyar sajtófotó pályázaton a Magyar Újságírók Országos Szövetségének nagy díjasa Németh Diana lett Nimród című sorozatával, amely a közönségdíjat is elnyerte. Az André Kertész nagy díjat Meleg Noémi Napsugár nyerte el 18 év az Örökké Valóság című munkájával. A vándorkiállítás május 18-a és 28-a között lesz látogatható a pécsi Széchenyi téren, majd ezután több nagyvárosba is ellátogat. A sajtófotó kiállítás a fővárosban idén, a szokásosnál később, szeptember közepétől lesz látható a Kápak központban. Jelentős ivóvízhálózat fejlesztés kezdődött a héten Pécs Gyükés területén. A hagyományos terep mellett az erdő mélyén is zajló beruházás során több mint 1000 méter hosszan épül új ivóvízvezeték, a Dömörkaputól a Rengeteg utca 8-as számig. A Tettye Forrásház ZRT szakemberei egy úgynevezett célvezetéket építenek ki, amely közvetlen vízutánpótlást biztosít a gyükési ivóvízhálózat legérzékenyebb pontjai számára. A fejlesztéssel nem csak a környék vízellátása válik biztonságosabbá, hanem a tűzcsapokon rendelkezésre álló oltóvíz kapacitást is stabilabbá teszi a szolgáltató. A beruházás keretében egy új ivókút is létesül a meseerdő bejáratánál, mely a kirándulók, családok és a meseösvény látogatói számára biztosít majd frissítési lehetőséget. A munkálatok egyszerre két irányból indulnak. Májusban a Rengeteg utcában és a meseerdő bejáratánál is felvonulnak a munkagépek, annak érdekében, hogy a vezetéképítés minél gyorsabb ütemben haladjon. A fokozott körültekintéssel zajló munkálatok egy része Natura 2000 természetvédelmi területen is keresztül halad. A szakemberek a természetvédelmi hatóság előírásainak megfelelően dolgoznak, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarják az erdei élővilágot. A meseerdő területét érítő munkák miatt a park látogatási rendje ideiglenesen átalakul. Május 11-től várhatóan a hónap végéig a meseerdő a főbejárat helyett a délnyugati bejárat felől közelíthető meg. Június 1-től várhatóan július 31-ig a vezetéképítési munkálatok idején a meseerdő hétköznapokon reggel 7 és délután 4 óra között nem lesz látogatható. A park hétvégenként, valamint munkanapokon 4 óra után a megszokott rend szerint várja majd a látogatókat. A sziklás talaj és a keskeny útszélesség miatt a vezetéképítés teljes szélességű útzárat tesz szükségessé a Rengeteg utcában. Így május 20-ától várhatóan egy hónapon át itt csak gyalogos közlekedéssel lesz lehetőség. Az érintett lakókat a szolgáltató külön tájékoztatja majd a részletekről. A túlfizetésről adott ki közleményt hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azt írják a NAV ügyfélszolgálatain, az egyik leggyakoribb kérdés az, hogy az adószámla egyenlegét hogyan kell értelmezni. Az ügyfél tartozik-e, vagy épp ellenkezőleg visszakaphatja a pénzét. Alapszabály, hogy csak a túlfizetés összeget téríthető vissza, de ha egyidejűleg más adónemen tartozás van, azt is rendezheti vele az adózó, ha erről külön nyilatkozik. Az adózó visszaigényelheti az adószámláján túlfizetésként látható összeget, de kérheti átvezetését is, amennyiben más adónemen tartozása van. Ehhez az ATV-UT17 jelű átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez elnevezésű űrlapot kell benyújtani. Ezt legegyszerűbben elektronikusan, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban tehetik meg. Ha a személyi jövedelemadó bevallásban kérik az adótúlfizetés visszautalását, akkor ez automatikusan megtörténik a benyújtást követő 30 napon belül, így külön nem kell kérni. Arra kell figyelni, hogy az évközben fizetett adóelőlegek itt is túlfizetésként jelentkeznek a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásáig. Tehát nem minden az adószámlán túlfizetésként jelentkező összeget érdemes azonnal visszakérni a NAV-tól. Ha egy adózó már meggyőződött róla, hogy a pénze visszajár, a megfelelő űrlap részletes kitöltési útmutatója lépésről lépésre segíti a visszaigénylést. Aktuális adószámla egyenlegéről mindenki leggyorsabban a NAV mobil alkalmazásában tájékozódhat, vagy pedig a NAV ügyfélportál felületén, DAP vagy Ügyfélkapu Plusz azonosítást követően. A Baranya vármegyei Felső-Szentmárton községben két független induló közül Várnai Leventét választották meg polgármesternek a vasárnapi időközi önkormányzati választáson. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Várnai Levente a szavazatok csaknem 52%-át, 238 voksot kapott, míg Kovácsevics Istvára 220, 48%-a a voksolónak szavazott. A Baranya délnyugati határán fekvő Drávamenti kistelepülésen a 748 szavazásra jogosult több mint 62%-a, 467 választópolgár vett részt a voksoláson, 6 szavazat érvénytelen volt. A településen 8 független jelölt közül 4 tagú képviselőtestületet is választottak. Az ormánság legnyugatibb fekvésű községében azért volt szükség időközi választásra, mert a képviselőtestület február 11-én a feloszlásról döntött. Ez volt a Hírtér Pécs, a Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Szép délutánt, kellemes napot, hello Baranya, helyi témák, helyi infók, programajánlatok, kettőig a stúdióban Molnár Kristóf. Kicsit kiszámíthatatlan az időjárás, de az biztos, hogy maradnak a felhők, talán kisebb futózáporok jönnek, de nagy eső nem lesz, péntektől számíthatunk esőre. Sajnos a hétvégén biztos, hogy vihetjük az esernyőt, péntek, szombat, vasárnap esős időre van kilátás, de nagyjából ilyen 20 fok körüli átlag hőmérséklet mellett ma egyébként 17 maximum. Ami viszont biztos, az a Daily Mix zenei lista folytatása, amiben Baby Rexa slágerét is hallhatjuk. Vele folytatom nem sokára, aztán a programajánlatokból is válogatunk. Még egyszer kellemes napot! A stúdióban Molnár Kristóf a 90,6-on Pécsen.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
4: A plazmaadás egy igazi win-win szituáció, ahol mindenki nyer. Természetesen az első és legfontosabb a segítségnyújtás, hiszen a donorok nélkül sok beteg esélyt sem kapna a gyógyulásra. De mit kapsz te, mint donor? Először is egy rendszeres egészségügyi kontrollt. Minden egyes alkalommal ellenőrizzük a vérnyomásodat, a fehérje vérszintedet, a hemoglobin szintedet és a véred összetételét. A rendszeres laborvizsgálatokkal pedig folyamatos visszajelzést kapsz az állapotodról. Ezt követi a kényelem. A Hemaplazmánál modern, légkondicionált környezetben pihenhetsz, ingyen wifivel és barátságos csapattal várunk. Nem feledkezünk meg az idő értékeléséről sem, minden sikeres donáció után költségtérítést és különböző juttatásokat adunk, amivel megköszönjük az önzetlenségedet. Ezen felül a donációt követően szendvicset, csokoládét és korlátlan folyadékfogyasztást is biztosítunk számodra.
3: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzlethez Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió 1.
1: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Ebben az órában csak a slágereké volt a főszerep, viszont a folytatásban már a programajánlatokat is hozzuk, aztán a baranyai témák után a Hertz és a Purple Disco Machine folytatja a délutánt, nem sokára ők is helyet kapnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habúpipőke című előadás, a Rómeó és Júlia, a Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Tour de Hungary kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovic Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Paras Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. info.pécs.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt négyszer is megmászva a Pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz Zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
4: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
4: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
4: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
6: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 90,6.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: keep on crying, baby.
1: Ez a rádió egy, ahol csak igazi ma is sláker megy. Most hétvégén szurkolhatunk a bringásoknak. Hát nem lesz könnyű dolguk ilyen időben, hiszen hétvégére is csapadékot ígérnek Baranya megyében, de elszántak a sportolók, és a helyszín tökéletes, gyönyörű még így is. A Mohács Pécs Király Etap befutója városunkban lesz, ami azt jelenti, hogy ott a Széchenyi téren is szurkolhatunk. A Tour de Anglos kapcsolódva idén is természetesen megtartják a 4. pécsi bringás napot, lehet csatlakozni a délelőtti programhoz, viszont nagyon fontos, hogy forgalomkorlátozással jár majd a program. A szurkolózóna a Széchenyi tér, Kossuth tér és a Bárány út felső szakaszán lesz, ezt biztos, hogy nem lehet kocsival majd megközelíteni, és érdemes lesz figyelni a Hungária úton, a Szigeti úton, a Magyar-Ürögi úton, a Baliget felé vissza a Lapisi, aztán Bárány út. Nagy a terület, érdemes utána járni a részleteknek és figyelni hétvégén majd a táblákat, de mondjuk folyamatosan a friss infókat, sőt, szombaton a helyszínen is kint leszünk. A Széchenyi térről jelentkezünk dél és kettő között, a legfontosabb infókkal és persze a legpörgősebb Rádió 1-es dalokkal. Addig is Ray Dalton sláger előkészítve, belefolytatjuk mindjárt.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
5: A plazmaadás körül még ma is sok tévhit kering, amiket ideje tisztázni. Sokan félnek, hogy a plazmaadás gyengíti az immunrendszert, vagy hogy elfogy a vérük. Az igazság ezzel szemben az, hogy a szervezetünk elképesztő regenerációs képességgel bír. Az elveszített folyadékot és fehérjéket pár nap alatt újra termeli. Sőt, ez a folyamat még ösztönzi is a szervezet megújulását. Egy másik gyakori tévhit, hogy a folyamat fájdalmas vagy veszélyes. A valóságban a tűszúrás csak egy pillanatig érezhető, utána pedig csak a pihenés marad. A hemaplazmánál használt eszközök mind egyszer használatosak és sterilek a fertőzés veszély elkerülése érdekében. Sokan azt hiszik, hogy ez egy órákig tartó elfoglaltság, pedig a donáció folyamata mindössze egy óra. Ne hagyd, hogy tévhitek tartsanak vissza a segítségnyújtástól. Győződj meg róla személyesen, hogy milyen egyszerű és biztonságos ez a folyamat nálunk.
4: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspotló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspotláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosa gyógyszerészét.
7: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
3: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Fontos info, hogy a meserdő környékén időszakos lezárásokra és terelésekre kell számítani, ugyanis jelentős ivóvízhálózat fejlesztés indul Gyükésben, amely a meserdő látogatását és a környék közlekedését biztos, hogy zavarja majd a következő időszakban. Több etapban dolgoznak. Most a legfontosabb info, hogy a meserdő nem a főbejárat, hanem a délnyugati oldal felől lesz megközelíthető. Óvatosan arra az utakon. Balesetmentes közlekedés, további nagyon-nagyon szép napot. Mi hozzuk az igazi mai slágereket hozzá. Holnap dél és kettő között pedig a baranyai témákkal. Jövünk ismét, mára elköszönök. Molnár Kristófot hallottad a 90,6-on Pécsen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
9: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habópipőke című előadás a Romeo és Júlia. A Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. A Tour de Hongrie kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai Nyitott Pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Paraszt Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. info.pécs.hu.
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Svájci precizitás minden egyes csészében.
12: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
11: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
12: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
11: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
13: Szia!
14: Hello!
13: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
14: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
13: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Reklámot hallottál.
9: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most.
0: Rádió 1.
6: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellép Szemfelt, a Swiss Disco, Accent, Cyril. Na de kinek a zenéjét hallottuk ebben az órában? Rádió 1, tessék!
1: Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy.
0: Jól hallottad! A négy világsztárunk közül az egyik Accent, aki fellép majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és a nyárdalát persze, hogy el kell, hogy énekeljék mindketten, úgyhogy érkezik majd Tóth Abigail is. Én Györke Attila vagyok, szia, hogy szólíthatlak?
1: Szia, Gábor vagyok.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Gábor?
1: Székesfehérvár.
0: Na, hát Székesfehérváron is mindenkinek tudnia kell a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Mert te futottál be tizedikként.
1: Örülök neki.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen!
0: Jó bulizást kívánunk, a játék pedig folytatódik, hölgyeim és uraim. 4 órától ugye kapcsoljuk Sopront, a Rádió 1 Roadshow mai állomásának helyszínét, de addig is biztos, hogy fogok adni dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, úgyhogy tessék továbbra is fülelni és nyerni!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
11: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Mai sláger megy, jó munkát mindenkinek ezekkel a zenékkel. Sopronban kevesebb, mint másfél óra múlva várunk mindenkit. Várkerület, Mária szobor, 4-től a Rócson jön a Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel, 5-től pedig érkeznek Balázsék. Holnap egyébként Szombathely, csütörtökön Dunaújváros, pénteken Debrecen a helyszín, hogy pontosan hol, az kint van a rádió1.hu-n.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. A rócsós live mixig van még egy óránk, amiben ismét lesz majd játék. Jövő hét vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, és az egyik világsztárunk dala ismét nyerő dal lesz. Páros belépőjegyet jelent majd valakinek, az ügyesnek, a gyorsnak, aki tizedikként elér majd a 0620-311-111-en. Megmutatom, hogy melyik dalt kell keresni. Hölgyeim és uraim, május 24-én a Rádió 1 elhozza Budapestre a Switch Discot! Ez a dal hozza a következő órában a jegyeket. Loival és a Get Lucky-val indítok mindjárt. A születésnapunk részletei pedig most az infók között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
9: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: A Pécsi Nemzeti Színházban továbbra is látható lesz a Király beszéde, a Habúpipőke című előadás a Romeo és Júlia, a Pécsi harmadik színházban pedig várja a közönséget a Könnyű erkölcsök vígjáték, a Gyertyafénykeringő zenés előadás, a Márványlikör vagy éppen az Örömlányok végnapjai. További info részlet a színházak honlapján. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Tour de Hongrie kerékpárverseny ismét érinti Baranyát is. A hazai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseményén, Magyarország legnagyobb profi országúti kerékpárversenyén, különleges útvonalakon és izgalmas szakaszokon várják a szurkolókat. A verseny során Mohácson és Pécsen is láthatjuk a kerékpárosokat. Sőt, a május 16-ai eseményen mi is kint leszünk a helyszínen. A Széchenyi térről hozzuk a legfrissebb infókat itt a Rádió 1-en dél és 2 között. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Paraszt Becsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar díjas filmek, beszélgetések. Info.pécs.hu.
7: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi borszalonon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
12: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
7: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs, most pedig egy favorit dallal folytatom, érkezik a Swish Disco, az angol DJ duó, akik nem csak a stúdióban erősek, a bulikban is évek óta rezidensei az ibizai O-Beach klubnak, ami a sziget egyik leghíresebb nappali buli helyszíne, és a srácok azért szeretnek ott lenni, mert a klub környezete tökéletesen illik a stílusukhoz, vidám, napfényes, energikus. Hölgyeim és uraim, május 24-én pünkös vasárnap igazi Ibiza hangulatot hoz nekünk, a Swish Disco!
1: Hey, this is Swish Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk együtt, jövő hét vasárnap, május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban jön a Rádió Egy születésnapi fesztiválja. Nem sokára együtt tombolnak a Rádió Egyesek, a Rádió Egy DJ-k zenéire és négy világsztárunk fellépésére. Jön majd Accent, Cyril, a Swiss Disco, Samfeld, és az ő dalaik minden egyes órában páros belépőt jelenthetnek valakinek, a szerencsésnek. Halló!
1: Ja, Anami vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hogy szólíthatlak? Mi a keresztneved?
1: Anami.
0: Anami! Szia! Nem is tudom, hogy beszéltem-e már Anamival. Honnan csörögtél, Anami?
1: Szolnokról.
0: Szolnokról hívtál fel, mert hallottál a rádióban egy dalt, ami mi volt?
1: Így van, Switch Disco, Find You.
0: A Swiss Disco az egyik világsztár fellépőnk, és május 24-én pünkös vasárnap jönnek a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Te is jöhetsz, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben.
0: Hát akkor gyere velünk bulizni, mert te vagy a 10. telefonáló.
1: Nagyon jó, köszönöm.
0: Ezt elvitted, Anami. Gratulálok.
1: Köszönöm szépen. Szuper.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki.
0: Kit hozol magaddal, mert páros belépő?
1: A férjemet. Csaba.
0: Csabával! Érezzétek akkor magatokat nagyon jól, Anami. Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, de hát ugye 4 órától indul a roadshow, live mixel, aztán Balázsékkal, úgyhogy holnap délelőtt lehet ismét páros belépőjegyeket nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni live mix is a Rócsóval.

Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 500 000 forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
6: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Arcade Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Arcade, Joy napok.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzettis Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
10: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki essem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
11: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt négyszer is megmászva a pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz Zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
12: Hallottad a hírt?
13: Hallottad a hírt?
12: Megnyílt az Aranycipó újabb pékssége a belvárosban. Fogyaszd el reggelidet nálunk, kávész tágas teraszunkon. Szendvicsek, kávék, macsák és a jól ismert minőségű pékáru. Már 17:30-tól várunk Pécset a régi vásárcsarnokkal szemben a patika mellett. Aranycipó. A pékség.
14: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
15: Persze, de ezt nem hagyhattam ki. Csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
14: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
15: AKC, Szigeti út. Kertészeti szakáruház.hu.
3: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Religion érkezik BB Rexától. Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt. Nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma a dalaiban. A tehet

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor, a Budapest

0: este tíztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
8: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
10: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
11: Hello, Pécsi Nemzeti Színház. Kaptam a születésnapomra PNS ajándékkártyát, és nem tudom mikor és mire tudnám beváltani. Június 5-ig lehet? Mert véget ér az évad? Akkor már nagyon kevés idő van. De szerencsére a honlapon meg tudom nézni a havi műsort. És a gyerekek megtanítottak már online vásárolni is. www.pns.hu.
12: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
13: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Találkozunk május 17-én kétszer is a Kodály Központban. Délután hogyan értsük félre a nőket, második rész. Este pedig döntés, utána közönség találkozó. Úgyhogy gyertek, jó lesz!
14: Jegyek a csányisandor.hu.
15: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
16: Mit jelent ma segítőnek lenni? Az önkéntesség nem csak nagy és látványos tettekből áll. Sokszor a csendes, rendszeres segítségnyújtás ér a legtöbbet. A plazmaadók egy olyan láthatatlan közösséget alkotnak, amely nélkül a modern egészségügy elképzelhetetlen lenne. Belegondoltál már, hogy egy-egy óra, amit a centrumban töltesz, hogyan hat mások életére? Sok beteg a teljesebb életet és a gyógyulás esélyét köszönheti azoknak az életmentő készítményeknek, amelyek a te plazmád segítségével készülnek el. Ez a társadalmi felelősségvállalás egyik legönzetlenebb formája. Nem kell hősnek lenned ahhoz, hogy életet ments. Elég, ha felelősséget érzel a környezetedért, és hajlandó vagy tenni érte. A Hemaplazmánál mi értékeljük ezt az elkötelezettséget, és büszkék vagyunk rá, hogy híd lehetünk a segítőkész emberek és a gyógyulásra váró betegek között.
17: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió.
18: Pontosan délután 4 óra van. Hello mindenkinek, hello Sopron! Itt vagyunk élőben a várkerületben, a Mária szobornál, Balázsék délutáni roadshowjának a második állomásán. Veletem Lotfi Begi a lemezjátszók mögött. Szevasz Begi kém!
19: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok és köszöntök mindenkit itt a főtéren. Szevasztok!
18: És nagyon jó, hogy elkezdünk gyülekezni. Egy óra live mix, aztán pedig 3 óra Balázsék, ez lesz a menü a következő 4 órában. Hát aki most indul el ide, téli kabát, sapka, sál, kesztyű, meleg tea, az lesz itt a helyszínen. Meg egy sapka nincs nálad egészen véletlenül.
19: Nincs, mert hogy most már, hogy is mondjam, image-ben vagyok. Hát hogyha fölvenném a sapkát, a kesztyűt nem ismernének meg a kedves hallgatók, nézők, akik ide kijöttek.
18: És azt gondolom, hogy Begit mindenki ismeri, tudok minket nézni, és élőben megyünk az online felületeinken. 10 fok van. Kicsit hideg az idő, eső viszont nem lesz. Fantasztikus a program a következő 4 órában, tehát még egyszer Sopronban vagyunk, a várkerületben, a Mária szobornál várunk mindenkit. Balázséknak melegítjük elő a terepet egy órán keresztül. Induljunk el, Begi!
19: Az órát pedig már is egy sírennel és a Kemere című felvétellel fogom indítani még hozzá Cyril remixében. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 5 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Sopron, hello mindenkinek itt a helyszínen. A Várkerületben vagyunk a Mária Szobornál, Lotfi Begivel, mi vagyunk Balázsék előzenekara. Balázsék 2026-os délutáni rócsójának a második állomásán. Hölgyek, urak, itt a helyszínen csak szeretnénk felmérni a helyzetet, hogy hányan szeretnétek belépőket kapni ingyen és bérmentve itt a helyszínen a születésnapi fesztiválunkra. Kezeket fel, ki az, aki jönne? Ó, te jó ég, de jó látni ezeket.
1: Mindenki.
0: Nagyon jó, mert hogy szeretnék néhány belépőt kiosztani nektek itt a helyszínen, úgyhogy bulizatok velünk, maradjatok itt, utánunk tehát 5-től jönnek majd Balázsék, és hát a Rádió egy születésnapi fesztivál az egy olyan esemény, amire óriási erőkkel készülünk minden évben.
1: Ez így van, az összes Rádió egy DJ ott lesz a színpadon, és nemzetközi sztár vendégeink is lesznek. Érkezik majd Sunfeld, itt lesz majd a Switch Disco csapata, és hát jön a tavalyi világsztárunk, aki először járt Magyarországon, és nálunk járt először Magyarországon, ő nem más, mint Cyril.
0: Pontosan, aztán Sunfeld is fellép, ott lesz Accent, ott lesz az összes Rádió egy DJ, ahogy mondta Begi. Mindez jövő vasárnap, nagyon közeledik a dátum, tehát belépőket itt a helyszínen is kaphatok majd tőlünk néhány perc múlva. Begi, bulizunk tovább!
1: A folytatásban érkezik Diana Ross és az Upside Down itt a Rádió 1-en a Live Mixben, élőben Sopronból.
0: Yes!

0: Anyunk Balázsék előzenek arra Lotfi Vegivel a Rádió egy Live Mixben. Hello még egyszer mindenkinek itt a helyszínen, de jó látni, hogy elkezdtünk gyülekezni. Hello Vegi, neked is még egyszer!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok, és természetesen köszöntök mindenkit itt a főtéren, szevasztok!
0: Én pedig gondoltam, és lejövök gyorsan ide, mert hogy az első sorban azért elkezdtek itt is gyülekezni az emberek. Három fiatalember itt mellettem. Szevasztok, keresztneveket kérek, hogy hívnak titeket?
2: Hello Dávid!
3: Gergő! Zétény!
0: Dávid, Gergő és Zétény, jönnétek bulizni a Rádió egy születésnapi fesztiválra? Voltatok-e már valaha Rádió egy születésnapi fesztiválon?
2: Még nem voltunk egyszer sem.
3: Még nem voltunk, de még soha.
0: Senki soha, ez lenne az első alkalom. Oké, srácok, a szlogent tudjátok, remélem.
2: Természetesen.
0: Mondd is el.
2: Rádió egy, csak igazi ma is sláger megy.
0: Én úgy szeretek ilyen profikkal dolgozni. Hányan jönnétek, van-e párotok? Hány kísérőre lenne szükség? Mindenki hozna mondjuk valakit?
2: Nem valószínű, vagy... Egyedül jól elbúr... Nem.
1: Igen, majd ott csajoznak, Geri! Hát ne viccelj már, te három fiatal emberre, akkor mit hozzárok?
0: De azért hat belépőhöz mit szólnátok, jó? Tehát akkor lenne egy kísérő, akit mindenki el tud vinni, jó?
2: Kiváló, köszönjük!
0: Srácok, hát akkor 6 darab belépő a Rádió születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba jövő vasárnapra, a tiétek. Egy nagy sikítás háromra!
2: Köszönjük!
0: De jó fejek vagytok, érezzétek jól magatokat, ott találkozunk. Ki szeretne még jegyeket? Kérdezem itt a jelenlévőktől. Kezeket fel, kezeket a magasba. Ki az, aki bulizna még velünk? Jól van, pár perc múlva ti is kaphatok jegyeket. Begikém, menjünk közben tovább.
1: Hát az időjárás nem annyira megfelelő, de mégis egy kis ibizei hangulatot szeretnék ide varázsolni. A nyár egyik legnagyobb slágerében megyünk tovább, érkezik Another és a Talk to You itt a Rádió 1-en a Live Mixben élőben Sopronból.
0: Yes!

0: Hát hol a vége ennek a dalnak, Begi? Itt a vége, hello mindenkinek, rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Sopron, szeretettel köszöntünk mindenkit Balázsék 2026-os országjáró délutáni roadshowjának a második állomásán. Mi vagyunk ma is Balázsék előzenekara Lotfi Begivel, és hát Kócán Bálintot hadd mutassam be nektek, ő a helyi arc, a helyi erő, a helyi műsorvezető Sopronban. Hello Bálint, örülök, hogy találkozunk személyesen.
1: Szia Geri, szia Begi, köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel. Hello Sopron, hello mindenki, és hát örülök, hogy idejöttetek Sopronba, és ideértetek annál jobban, hogy én is itt lehetek. Illetve, hogyha itt körbenézek, akkor egyre többen vagyunk, úgy tűnik, hogy az eső is elmegy, a szél is már alig fúj, és egyre jobb az idő, és hát aki hallgat minket itt a Sopron és környékbeli hallgatóknak, hát arra invitálom őket, és arra biztatom őket, hogy mindenképpen jöjjenek ki ide Sopronban a Mária szoborhoz, ide a várkerületre, hiszen brutál a hangulat, Begi!
2: Köszönöm.
1: Nagyon-nagyon jó, és hát itt szenzációs ajándékokat fogunk hamarosan kisorsolni.
0: Bizony, utánunk a Rádió egy Live Mix után jönnek Balázsék 5-8-ig, ők is itt várnak titeket a helyszínen. Ki szeretne belépőket nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára? Arra kérlek benneteket, hogy gyertek minél közelebb ide a kordonhoz, Bálintéket pedig arra kérlek, hogy fáradj le oda, és akkor a hangotokat szeretnénk hallani, háromra egy nagy sikítást, egy nagy üvöltést szeretnénk kérni mindenkitől, és aki a leghangosabb Bálint, jó, annak adunk majd belépőket. Hogy mennyit? Az csak rajtatok áll, az csak tőletek függ. Úgyhogy hölgyek, urak, aki tehát szeretne velünk bulizni, jövő héten vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján egy nagy sikítást! Ki lesz a leghangosabb, ez
1: na,
0: a kérdés?
1: Hát akkor
0: egy,
1: nézzük itt a közönséget.
0: 2, 3! Hú, Bálint, itt ott közvetlenül előtted a srácok, nagyon-nagyon hangosak voltatok.
1: Jó,
0: igen?
1: Volt, jó volt. Nagyszerű volt, srácok, de én azt gondolom, hogy egy szlogent talán még kérjünk. Ugye mi a Rádió egy szlogenje?
3: Rádió egy csak igazi, és ma is sláger megy.
0: Annyira féltem, hogy elrontják.
3: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na és még egyszer.
4: Rádió egy csak az igazi, ma is sláger megy.
0: Elfogadjuk, majd az, nem kellett volna, nem baj. Srácok, jó. Hány belépőt szeretnétek? 3? Mi lenne, ha adnánk 6-ot? El tudtok vinni csajokat is magatokkal. Mindenki szingli és Sopronban?
2: Mindenki.
0: Mehet 6?
1: Vannak ám itt még csajok, Geri?
0: Oké. Hol látsz csajokat? Hello! Ők is tudják a szlogent? Gyorsan menj oda, kérlek, Bálint, jó?
1: 3, 2, 1, jöhet!
5: Rádió egy csak igazi, ma is láger megy!
0: Erről van szó, hölgyek! Hányan vagytok, hány belépőre lenne szükségetek?
6: 6-an.
0: Akkor 6 belépő a tiétek, és találkozunk jövő vasárnap a születésnapi fesztiválunkon, jó? Nagyon köszi, még néhány belépőt szeretnénk kiosztani nektek Begivel. Ahogy mondtam, 5 órától jönnek Balázsék. Mivel megyünk tovább?
2: A folytatásban érkezik Kygo és a One Republic közös felvétele, ez nem más, mint a Chasing Paradise. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben, élőben Sopronból.

0: két évben? Nagyjából?
1: Hát szerintem nagyjából olyan 25 kilónál járok. És ez ilyenkor hidegben, és ilyen időben nem annyira előnyös.
0: Igen, arra gondoltam egyébként, hogyha jó lett volna az idő, tök jó lett volna megmutatni legalább az izmaidat, vagy mondjuk a felsőtestedet, esetleg a soproniaknak, de 10 fokban ez annyira nem jó ötlet.
1: Majd jövőre.
0: Vagy majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon.
1: Úgy legyen.
0: Május 24.

új köntösbe, ahogy voltam szok mondani. Fét lesznek a nagy sikerű dalát, ezúttal Bibi Rexa értelmezte újra. Wow. És azt gondolom, hogy a nyár egyik nagy slágeréről beszélünk. Érkezik a New Religion, itt a Rádió 1-en a Live Mixben.

0: Nagyon Sopron, reméljük, hogy mindenki jól érezte magát velünk az elmúlt egy órában. Köszönjük szépen a figyelmet Lotfi Begi nevében is. Begikém, milyen volt a buli itt Sopronban?
1: Abszolút jól éreztem magam, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, és hát a buli még csak most kezdődik.
0: Bizonyám, egy kérdés hozzátok itt a helyszínen. Készen álltok Balázsékra! Zseniálisak vagytok, és zseniális lesz a következő három óra. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok. Fantasztikus ajándékok, elképesztő hangulat, extra meglepetések is lesznek, tehát innentől. Begi, mi pedig akkor találkozunk jövő héten a Rádió 1 stúdióban, jó?
1: Így van, de pénteken még érkezek a World is Mine-ba.
0: Nagyon helyes, és akkor jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Itt Sopronban néhány perc múlva jönnek Balázsék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy. A legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
12: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Pécs Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
14: Hallottad a hírt?
15: Hallottad a hírt?
14: Megnyílt az Aranycipó újabb pékségé a belvárosban. Fogyaszd el reggelidet nálunk, kávész tágas teraszunkon. Szendvicsek, kávék, macsák és a jól ismert minőségű pékáru. Már 17:30-tól várunk Pécset a régi vásárcsarnokkal szemben a patika mellett. Aranycipó. A pékség.
16: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
17: Hello, Pécsi Nemzeti Színház. Kaptam a születésnapomra PNS ajándékkártyát, és nem tudom mikor és mire tudnám beváltani. Június 5-ig lehet? Mert véget ér az évad? Akkor már nagyon kevés idő van. De szerencsére a honlapon meg tudom nézni a havi műsort. És a gyerekek megtanítottak már online vásárolni is. www.pns.hu.
15: Most érdemes Suzuki-ra váltani. A Suzuki 35 éves jubileumát ünnepli, és egész májusban különleges ajánlatokkal vár. A 2025-ös modellekre akár plusz 250 ezer forint kedvezményt kapsz, és még nyerhetsz is. Gyere el tesztvezetésre az FX Autóházba, és nyerj akár 2 millió forint értékű utazási utalványt. Ha pedig autót vásárolsz, 500 000 forintos MOL ajándékkártya is a tiéd lehet. Ne maradj le! Keresd fel az FX Autóházat, vagy látogass el a suzukifx.hu oldalra, és ünnepelj velünk!
14: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
18: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Találkozunk május 17-én kétszer is a Kodály Központban. Délután hogyan értsük félre a nőket? Második rész. Este pedig döntés, utána közönség találkozó. Úgyhogy gyertek, jó lesz!
19: Jegyek a csányisándor.hu.
20: Rádió 1.
21: Csak igazi mai sláger megy.
22: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
20: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Az igazi reggeli műsor. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szólunk? Hallottok engem? Szólok?
2: Szólsz.
1: Magamat nem hallom, akkor a hangot kell ráadnom. Hello Feri, hello, hello Eszter! Jó reggelt! Hello, hello!
3: Alig láttalak benneteket.
1: De régen találkoztunk, gyerekek. Meghoztuk a jó időt, a mínusz 10 fokot, a jeges északi szelet, és... De ez nincs eső.
4: Hóna alól fúj.
2: Még.
1: Az én hónom alól fúj.
4: Honnan jön a jeges
1: északi. Így van. Szél. Hello, drága soproniak! Mennyien vagyunk, basszus? Komolyan mondom.
3: Hát ezek aranyemberek, mind.
1: Mi történik? Mi történik itt Sopronban? Hát itt miattunk jöttetek ennyien? Vagy jön utánunk valaki?
3: Nem, az ajándékokért.
1: Az ajándékokért jöttetek. Aha. Hát gyerekek, amennyire lazában voltunk tegnap Győrben, pólóban, napszemekben, ahhoz képest kabátok, pulcsik, sapkák, mintha egy évszakot ugrottunk volna. Pedig csak egy napot ugrottunk.
4: Nézd azt a fiatal embert, hogy azt kérj, hogy mutasd meg az övedet ott hátul, nézd.
1: De rohadt szemét, olyan genyó vagy, de tényleg akkora rohadék se.
4: Az övét mutassa meg. Mutassa meg az övét.
1: Akkora rohadék, komolyan mondom.
3: Na?
1: Elárulok ilyen kulisszatitkokat, és így figyelj. Szóval az van, hogy rájöttem, hogy ez egy picit nagy ez a nadrág rám. És hát, hogy mit csinálsz egy szállodában, rájött, hogy nincs övem. Mondom, akkor kérek itt kitelepülésen valakitől egy övet. Adjon már egy övet az én méretem. De mondom, minden leérek, leesik a nadrág. Ezért elmondtam az Eszternek sunyiba, hogy finel, nem megmutatom, mi van. Fogtam a köntösnek az övét, kivettem, és körbe kötöttem magam, és megmutattam. De mondom, nem mondd el senkinek, ne legyen genyó. És rajtam van a köntösnek az övet. Ja, hát semmi, hát így van fölkötöm az övet.
4: Egy fehéres igaz, kvácsenként.
1: A pulóban, így, érted, soha nem jössz rá. Hát soha nem mondod. Erre Eszternek megmutattam, de ahogy kimondtam, tudtam, hogy azonnal.
4: Tinkod mindig jó helyen van.
3: De ezt látom. Tudod, mi lesz most? Ez körbe megy ez a fotó, és mindenki ilyet akar.
4: Nem, és azon gondolkodom, hogy ha alsó nadrága nincs, azt hogy oldjam
1: meg? Igen, az se volt.
4: Ezért papírtörlőbe hajtogattam magamnak.
3: Jó, mesél, de nyugodtan, hogy mentél leszaunázni.
1: Jó, hát igen, szóval hányatott sors volt, érted, itt tempó van. Tehát itt te már írtad, hogy már viszel át minket. Ugye Feri úgy tervezte a motoros összejövetelt, hogy éppen csak megérkezünk a szállodába, gondolta még egy wellness, egy fürdés, valami. Ehhez képest, érted, 15 óra 40-re sikerült beesünk a szállodába, tehát nagyjából egy óránk volt. Félig nem pakoltam ki a motorból, elindultam le a wellnessbe, de rájöttem, hogy alsógatyába vagyok, úgyhogy ez nem lesz egy sikeres wellnesszezés, tudod, kislány egyből, de szia, adhatok-e törölközőt, minden, mondom, nem, csak menj már, be tudjak menni a vízbe. Ott állok alsógatyába, úgyhogy megsemmisülve távoz, nem mentem be. Nem vagyok már a régi.
4: Nem vagyok már a régi. Azért látom, nyomokban vélem felfedezni benned a régi énedet. Szerintem nem vagyunk bajban.
1: Ez annyira prosztó alsógatyába beülni a medencében.
4: De milyen alsógatyába?
1: Hát ilyen boxer.
3: Hát és hát tök ugyanolyan, mint egy ember.
1: Hogy behúzom a seggembe, és csinálok bele egy tangát.
4: És nem tudni szemkontaktust tartani. Szóval az, akkor az ugye elmegy, ez megoldja.
1: Igen. Nem mondom, akkor jó, akkor legyen egy forró zuhany. Úgyhogy figyelj, itt reggel óta mi motoron vagyunk, úgyhogy itt nincsen. Nagy wellnessezés, meg semmi. Igen.
4: Feri is elég ramatyul néz ki, hogy teljesen őszinte legyek.
1: Köszönjük szépen, nagyon kedves vagy.
4: Szilárd, ott esetleg látjátok, Szilárd nagyon keményen néz ki. Tehát Szilárd úgy néz ki, mint egy hete az utcán alszik.
3: Egy homeless.
4: Egy homeless.
1: Hát figyelj, itt az volt, hogy ugye mi tegnap este megalakultunk egy kicsit, vacsorázgattunk együtt, ki kevesebbet, ki többet iszogatott azért, tehát úgy picit megünnepeltük Feri születésnapját, a negyedik vodkasátra emlékszem, utána blackout, és
4: Feri már 57 volt. Éves, csak szólok meg.
3: Nem, így 56, 56. Hát tegnap töltöttem be az 56. Kérlek szépen.
1: Közeledik az 57 felé. Csak egy ugrás a 70. Mindjárt itt a 80.
4: Így van.
1: És ugye ma egy gyors reggeli, és aztán...
3: Azóta hősök vagyunk.
1: Aztán egész nap motoron, itt Ausztria környékén motoroztunk, 10 fokban, jó időben, szikrázó napsütésben, úgyhogy nem kell mindig jól járni. Azért ez a
3: esett?
1: Helyzet. Nem, egyébként nem esti esett. Nem esett. Hát akkor esti meg... nem esett. Jó volt, igen.
3: Amikor nem esik, akkor az nekünk jó, kész. Igen.
1: Azt írja valaki, mert hogy látjuk az SMS-eket, hogy ezt írjátok egy kis hangot.
4: De ezt csinálják. Miért van nekem halk mikrofon?
1: Azért, mert nagyon messze van a száttól a mikrofon.
4: De nem tudom, így
1: oda nézzél.
3: Azaz.
1: Azt a mindenit, de büszke vagyok rá. Oda néz.
4: De hogy a lényeg, ez nagyon furcsa. És
1: jó közel kell.
4: De ez ki tudja, kinek a kezébe volt?
1: Hát fertőtlenítettem. Én annyit csináltam a te mikrofonodra, mert tudtam, el fogod mondani, hogy megpújkáztam egy kicsit, hogy ide raktam. Hátul egy kicsit megdörzsöltem, mondom, ezt adjátok az Eszternek.
4: Új szaunaolaj kéne neked, ha jól érzem, kevés a citromfű.
1: Az is valami, egy kis zsájában egy kis citromfű. Na mi a helyzet, soproniak, drága soproniak? Mi a helyzet veletek? Ki hogy van? Hogy érzitek magatokat? Mennyire fáztok itt az első sorban? Mit szeretne a kis srác?
3: Nem. Azt mondta a Balázs, hogy nem engedi ma, hogy fotózd.
1: De el lehet majd csinálunk.
4: Balázs, lejön. El van tiltva kiskorúaktól.
3: Ide hozzam neked?
2: Tessék?
3: Ide hozzam neked a Balást?
2: Igen.
1: Velem szeretnél? Hát ott áll az óriás akar. Előtted, hát azonnal
3: tudsz. De tőlem fél.
1: Igen.
3: Meg ilyen. Tőlem, nem fázol, haver?
2: Nem.
4: Rengeteg fotós látok, de nagyon sok, vagy 8 fotós látok, van valami szakkör most amúgy. De rendes nagy gépekkel.
1: Igen, ezt én is láttam, hogy jöttünk be, itt ilyen nagy teleobjektívekkel. Úgy látszik a Soproni, aki nem tudom, készülnek, vagy fotószakkörre járnak, nem tudom, de nagy fotók készülnek. Úgyhogy...
3: Honnan vagytok, vagy mit csinál?
1: Mit mond?
4: Képzés.
1: Felnőtt képzés.
3: És mi vagyunk az alanyok, hogy csak úgy fotó. Aha.
4: Este gyertek át a hotelbe, majd
3: nagyon
4: ott
3: jó, majd küldjétek igen. át a képeket. Jó?
1: Extra pályamunkák születnek az 502-es szobában, csak szólunk. Ott afterozunk a fiúkkal.
3: Lesz egy olyan kép, amikor a Laci a korláton kihajolva. Jó, gyertek.
4: Ez már megtörtént, én láttam, hogy Laci már is jó.
1: Szóval az, hogy felnőtt képzés van, és akkor ilyen kiadják, hogy esemény van a városban, tessék megfotózni, és akkor gyere közelebb, és akkor visszamentek, és megmutatjátok, hogy a roadshowról rólunk ilyen képek készültek?
5: Mindig van egy témakör, amit meg kell fotózni, és
4: hadd találjam ki a mai témakör.
1: Idősödő, elmúlódó médiasztárok.
3: Rohadj meg!
4: Középkorú narcisztikus férfiak.
1: Igen, középkorú narcisztikus férfiak, hogy ezt mondjam.
4: Jó helyen jártok.
3: Szépen öregedő férfiak fotója.
4: Lezavarjuk meg őket természetes környezetükben.
3: De várj, és hogyha ezt megcsinálod, akkor mi kapsz róla egy diplomát?
5: Igen, egy végzettséget kapok, fotográfus leszek.
1: Jaj, de aranyos vagy.
3: És ez hova kell manapság? Még hol alkalmaznak fotográfust?
5: Még szerencsére igen, mert azért az AI még talán nem veszi el a munkánkat.
1: Mesterséges intelligencia, Feri, segítek. Csak hogy nehogy összeszavarod.
3: Ki az az AI?
1: Azért mondom, AI.
3: Én AI-t tegnap kaptam, de a születésnapomra AI volt, de hogy az egyébként mi. Igen. Nagyon jó, akkor sok sik.
5: Készültem AI-t a riport.
3: Nem baj, az tök jó, értjük. Akkor sok sikert, és hányan vagytok?
5: 18
3: fotós?
4: Nánási pár, remélem remeg a térded, mert...
3: Remeg.
4: Úgy érzem, hogy elég durva konkurencia van itt Sopronban.
1: Akkor ez volt az, akkor ezt fejtegettük, hogy mi történik. A riposzt kiszabadult, és paparazzik készülnek rólunk, de akkor nem. Akkor itt a bors vagy a blik esetleg megtámadott bennünket, de tényleg, akkor nem ez volt.
4: Akkor aki fotószakkörös, azok közül ki az, aki elmenne ugye bulvárlapba fotózni?
1: Na tessék, bulvárlap. Na,
4: van néhány nyersanyagom, amit át tudnék most adni.
1: Igen, igen. A tegnap esti Feri születésnapjáról született egy nyersanyag a férfi WC-be.
4: Minden van.
3: Igen, és hova mennél? Amire azt mondanád, hogy új, de jó ez a fölkérés.
5: Én már nagyon régóta fotózom, csak nem volt végzettségem. Ez nekem most nagyon jól jött.
3: Több pénz. Ha van papír, az mindig több pénz.
4: Nem csak a pályázatok miatt kell neki, hogy be tudja rajta tegelni, hogy tessék.
1: Igen.
4: Na de hol van a Gábor?
1: Gábor, itt van, figyelj, itt van Gábor is, gyerekek. A mi kis kabala figuránk átverekedte magát Győrből.
3: Szevasz,
1: Gabikám.
6: Madácssegű, szép délutánt kívánok mindenkinek.
1: Mi újság, jól
4: azt
1: vagy?
4: Azt hittem, madácssegű.
1: Madácssegű, egyébként
3: azt is lehet. Hát ha olyat akarsz, olyat.
6: Madárcsicsergős, szép délutánt. Jó, így jó.
3: Gábor, milyen volt a Győr-Sopron viszonylat?
6: Teljesen jó volt, minden rendben volt. Vonatpótló busszal jöttem Csornától.
1: Jó, hát még azért hagyott itt egy kis utóéletet.
3: De ezt tudtad, hogy felszálltál, vagy közben közölték?
6: Nem, én tudtam, csak nem arra a buszaszálltam, amelyik szerettem volna. De végül is nem volt baj, mert 40 perccel hamarabb ide értem, mint szerettem volna.
1: De milyen empatikusak a Soproniak? Valaki bemondta,
3: így jártál.
6: Hát na most azzal jöttem
4: ez
6: volna...
4: Ez a hanyatló nyugat, ez nagyon durva.
6: Igen. Hát most azzal jöttem volna, amivel akarok, az túl egyszerű lenne.
1: Persze, Gábor, meg te szereted egy kicsit megtrükközni a dolgokat, kicsit átszállsz, leszállsz, így volt gyűjtesz közbe, érted, aztán jelentést írsz a mávról. Hát nem olyan egyszerű, te csak úgy ide gyere.
6: Jó, egy gyesebb van, tehát ez...
4: Gyesen vagy?
6: Igen, gyesen vagyok, most szültem le, és adtam egy 40-es kint.
4: Nagyon furcsa
3: lesz. Jobb a gyesev?
6: Tessék?
3: Jobb a gyesev?
6: Hát, eddig jobb volt egy-két évvel ezelőttig, amíg a MÁV nem szerzett benne nagyobb tulajdonrészt.
1: Igen, azt is beszippantották, hogy bekebelezték, ott
6: hát
1: is volt valami.
6: Elég sok hozzá nem értő bekerült itt a gyesevnek is a vezetésébe, a MÁV-tól.
1: Na, ezek most jól megkapják.
3: Adjad neki
1: keményen.
6: De, mert tényleg addig, amíg ez nem történt meg, hát mert lényegében Gyesev az eddig nagy részt egy osztrák kézben levő cég volt, és akkor, ha jól tudom, most pontos számot nem tudok mondani, de nagyjából a tulajdonrésznek 70-80%-át magyar kézbe átvették.
3: Kicsavartuk a labancok kezéből. Ez az.
6: Nem, mi nem közösködünk itt a osztrákokkal, nekünk jó az, amit mi rontunk el.
3: Hát kérdezd meg a soproniakat, ők szerintem azért kicsit jobban odahúznak, nem?
6: Hát gondolom, de egyébként minden rendben volt. Az visszafele Győr felé Csornáig megint vonult pótlóbusz lesz.
1: Szeretette ezt, tudjuk. Szereted, akarod, szeretette ezt, igen.
4: Tegnap mondtuk, hogy áthozatunk téged helikopáterrel, hogy beraknak téged az ötcsillagos hotelba, nem kellett nekem.
6: Félek, hogy tériszonyom lesz.
1: Tényleg egyébként
6: hotel. Most olyan magasról kinézni.
1: Igen, ez a veszély mondjuk téged annyira nem nagyon fenyeget. Na jól van, oké, gyorsan egy-két SMS. Azt mondja, hogy jöttem víslit zabálni, senkinek nincs esélye. Üdv a nagy darab fekete sapkás srác a második sorból.
3: Hol vagy?
1: Oda néz.
4: Bajnok! Nem tud, mert az a harmadik sor, de ettől függetlenül szurkolok neked.
3: Jó, már elé álltak.
1: Jó, már besűrűsödtek el a tél. Ő elküldte SMS-be. Jöttem víslit zabálni, senkinek nincs esélye. Egyébként figyelj!
4: Ezt szeretem. De nézd a szemébe, ő egy igazi férfi.
1: Egyébként van benne valami vad. Tehát, hogy látom, hogy ugye a 30 víslit azonnal eltüntet. Egyébként még nem jelentkeztek, tehát hogy egy jelentkezőnk az
4: ki
1: lehet.
4: Az, aki kihívónak érzi magát?
3: Jó, hapsik, csak hapsik, tehát három hapsi fog ma küzdeni.
4: Azt a görgabátos srácot nézd, csak ott a kis betonhoffit ott, na, őt.
1: Tegnap gyerekek, a csajok baromi gyatrák voltak, tehát hogy az nagyon gyatra volt. Ilyen kis kanállal, kézzel, villával felvágva, szalvétával fogták a virslit.
3: Hát nőiesen, hát érted.
1: Hát ilyen kis izék voltak a csajok.
4: Én nem ezt tanítottam nekik.
1: Nem, te megmutattad volna, hogy kell csinálni.
4: Ez van, de ma most átmegyünk mocsokba. Jó. Ezt már nem lehet tovább csinálni. Ezt,
1: egyébként egy evőverseny gyerekek az férfiaknak
3: az
1: szól.
3: Az így is van. Kell, meg ott kapkodni kell befele a cuccot. Érted, nem úgy van, hogy tényleg, amit tegnap láttunk a lányoktól. Aranyosak voltak, kedvesek voltak, de nagy küzdőszellem azért nem mutatkozott meg. Majd ma!
1: Azt mondja, hogy hello Sopron, de szeretlek titeket, jött egy ilyen SMS, nem tudjuk, hogy kitől, de nagyon szeret benneteket. A nyári szünetes SMS roadshow is beolvasátok, kérdezi Szabika. Én nem látom, hogy írna a gyerekek. Az van, ha megjön az SMS-e, és én azt észreveszem, akkor én beolvasom, de egyelőre azt gondolom, hogy ő nem ír délután, csak délelőtt.
4: Valaki 17-18-kor írt egy SMS-t, az neked szól.
1: 17-18-kor? Én arra még nem is frissítettem. De szülje!
4: Ez Balázsnak tűntik
1: miért szólna ez nekem? Igen. A negyedik sorban vagyok, és csíp a lyukam. Ezt írta valaki, köszönjük szépen.
3: Jó, ki az?
1: Nagyon fontos információ. 15-ös a vége. Gyerekek, osszatok meg velünk nyugodtan mindent. Azért, mert itt vagytok előttünk, attól nyugodtan írhatok SMS-t, mert én azt látom, és akkor be tudjuk olvasni. Tehát aki nem jut el, és nem tud megszólalni, az el tudja majd küldeni. És figyelj, megőrülsz, megérkezett a nyári szünetes SMS. Hát megbolondulsz. Figyeld, jó estét, már csak 38 nap, 8 óra, 53 perc és nyári szünet, gyerekek. Isten éltessen sokáig, Feri. Van egy ajándékom a számodra, de a részleteket később. Azt a mindenségit neki. Szóval, hogy van egy ajándék a Feri számára, de a részleteket később.
4: Úristen, nagyon izgatott vagyok.
3: Jó, és a nyári
1: szünet. Ő a 80-as végű, a nyári SMS.
4: És itt van.
1: Nem. Ide már egy kávé.
3: Vagy kettő.
1: Most írt SMS.
3: Itt van.
1: Nem, ugye azt írja csak, hogy van egy ajándékot számod, de a részletek csak később. Nincs itt, csak írt egy SMS.
4: Ja, de akkor, de miért?
1: Nem csak azt tudja SMS-t írni, aki itt van.
4: Tudom. De miért akarna bárki írni? Miért akarna bárki írni, ha nincs itt?
1: Hát mert ugye én felszólítottam, hogy írja meg most is, és nézd meg, ő délután is hallgat minket.
4: Szerintem börtönben van.
1: Valami nem oké.
3: Jó, de te azt találd ki, hogy mi a meglepetésem.
1: Na.
4: Szerintem egy langyos, ilyen combmeleg kókuszgolyó.
1: Oh. Igen. Azt mondja, hogy fing bele a mikrofonba, te vadállat, Roland vagyok, köszönjük szépen, Roland. Hát gyerekek, Sobronban is megérkeztünk.
4: Amúgy durva, mert amúgy Nyíregyháza nem volt ez, csak mondom nektek.
1: Ti egy ilyen kedves, aranyos Ausztriába átjáró, szorgos kis város voltatok, dolgoztatok, csomó fogorvosot köztetek, most meg fingjunk a mikrofonba. Mi történt itt Sopronnal? Mióta nem voltunk itt 3 éve, érted?
4: Megvadultak Sopronnél.
1: Igen, komoly lejtülés
3: van.
1: Igen. Lacinak fugáznám a púzóját.
3: Nem
1: áll. Első szó. 17 óra, 17 óra, 19 óra. Hát látszik, hogy fogáznám a pózat. Mi van veletek, gyerekek?
4: Hát, mi van ma? Mi van? Tényleg van valami? Nem tudom, retrográdban van valami? Vagy mi?
1: Egy kedves város voltatok még 3 éve, amikor itt voltunk. Mi történt? Elszabadult a pokol? Ez már az új rendszer? Ez már a rendszerváltás?
4: Istenem.
1: Igen, az még egy régi rendszerben voltunk.
4: Most libernyákok állandóan csak.
1: Elszabadult a liberális pokol Sopronban. Ez már nem lehet tűrni tovább. Na jó, mindegy. Hát
4: ne hagyjátok abba, jó?
3: Jó, mi van még? Jó, most már menjen.
1: A második, a második sorban vagyok, és kakilni kell.
4: Ja, Istenem.
1: Jézus, Atya, Úristen. Na jól van, gyerekek. Milyen Feri, kérdezi valaki, illetve az, hogy Feri, miért vagy Trumpos pólóban?
3: Azért, mert nagyon szeretem Trump elnök urat. De mert nem volt kedvem a hajamat megcsinálni.
1: De, tudod, de hogy a triumfot Trumpnak volt az
3: hát ennek testen. Olvasta.
4: Én most mondom neked, reggelre megcsinálom.
1: Micsodát, Trump?
4: Mondd, hogy ki, megszerzed a kabátját, Trumpos csinálok belőle.
1: Trumpos, igen.
3: Kibontod a
4: X-ést. Kibontom, az a pár betűt, nem gáz. Ne olvasd fel.
3: Ne, kérlek.
4: Laci válaszolt az SMS falon.
1: Laci le van lakva a sarokban, mint a tanácsi lakás. Ezt nagyon jó. Gyerekek, jó van, ja, szerettek minket.
3: Nem volt
1: minket.
3: Rövid éjszakája Lacinak sem.
1: Kapjuk, hogy Lacinak nem volt, ráadásul is jásza van szegénynek, vagy valami becsípődik.
4: Mondjuk, erről nem beszéltünk. Most akkor legyen ez.
1: Azt elmondjuk, hogy én fürdőköpenyben vagyok, érted, begombolva, akkor nem mondjuk, hogy is.
4: Olyan, mint egy ilyen nagyon zsékategóriás, ilyen osztálykirándulás az egész, mindenki fogyatékos, de persze. Nem ez a lényeg, hanem, hogy reggel felkeltünk, és a folyosón találkoztam többiek, és azt látom, hogy Laci, mint Mordorból, érted, egy ilyen ork, egy óriás terpezben húzza a fél oldalát, mert becsípődött a derekra, majd megjelenik mögött a mezítláb. Mezitláb Sebestyén Balázs, és elkezd mint, szintén, mint egy ilyen, mint a Notre Dame toronyon szaladni után.
1: Leszázalékolt egy brigád voltunk, hogy
4: kijöttünk.
1: Én rájöttem a Lacira, mert Laci, ez hosszú este volt, nem tudom, hogy tettek
3: ide, hogy
1: Sándit azt mondom, így jársz, hogy valami történt. De nem, mert ki meg szegény becsípődött valami, úgyhogy én fürdőköntösbe, úgyhogy erős brigád vagyunk, gyerekek. Hát ez van. Na de. Hú. Szóval, jó. Akkor a lényeg, hogy hoztunk nagyon sok játékot, hoztunk nagyon sok nyereményt, jó, és majd azt is mondjuk, hogy a grill játékkal kezdünk most, úgyhogy ha valaki érez magába erőt, hogy tologasson grill sütőt, ugye ez volt a tegnapi utolsó játékunk, most ezzel kezdünk, akkor az majd jelentkezzen, mert ez a grill slalom, ugye, és itt azt hiszem 100 000 forint a nyeremény.
3: Nem. De majdnem jó volt. Mondtam, hogy csütörtökre tudni fogja a játékokat.
1: Ezért mondom,
3: tehát
1: hogy
3: odáig, hogy Weber grillt kell szlalomoztatni, igen? Jó vagy, megnyerik magát a grill készüléket, ami egy elég komoly.
1: És jó, igen, és ez tegnap is így volt.
3: Ez pontosan ugyanígy, igen, akkor se adtunk semmiféle pénzt ezért a játékért.
1: Adjunk ma 100 000 forintot.
4: De nagyon drága az a grill, és hogyha ügyes vagy, vasalódeszkának is lehet használni.
1: Így van. Azt tudjátok, az amcsik egyébként ezzel járnak a nemzeti parkokba? Úgy vannak meg csak a nagy amerikai autók, hogy ezeket a nagy sütőket, fel lehet tenni, nem fettet le ezt a márkát, fel lehet tenni a csomagtartóra, utánfutóra, meg vonóhorogra.
4: Tehát ezt nem lehet.
3: De ezt is lehet.
1: És megőrülsz, és viszik a grill sütőjüket, és úgy mennek piknikezni 2-3 nap, hogy lesátraznak.
3: És aztán nézd már erdőtűz.
1: Én aztán fölzabálja őket egy medve, és mindannyian meghalnak. Hát ez a történet.
4: Akkor Tali a rózsák terén, jó? Én akkor ott kezdem ezt, és
1: eszedbe jutna vinni a grill sütődet grillezni? Igen. Mi magyarok kicsit máshogy vagyunk szocializálva. Nem viszed a kocsi vonó orgán.
4: Attól függ, hogy te is ott leszel már. Akkor...
1: Nem, de hogy ezt azért ez egy fura. Csak elmennek és grilleznek. Na mindegy, ezt akartam mondani. Szerintem ez egy jó sztori volt. Oké.
4: Okay. Nice.
1: Rendben.
4: Szép munka.
3: Kinek szóval... tetszett az előbbi történet?
1: De tudtátok, hogy így grilleznek az amerikai? Ugye nem tudtátok? Hát most így mással vagy.
4: Ki az, aki csak és kizárólag nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
1: Jó.
3: Uh-huh. Okay. Egész kevés.
4: Jó, ki az, aki veszíteni is hajlandó?
3: Azért, hogy nyerjen.
4: Vagytok édesaim. Jó, és ki az, aki nem tudja, miért van itt?
1: Na, jó? Oda néz!
4: Okay.
1: Ki az, aki egyáltalán nem miattunk jött? Oda néz! Egyre többen!
4: Az emberek? Igen.
3: Ki az, jó. Aki csak fázik és beállt a tömeg közepére?
1: Ki hiszi azt, hogy ételosztás van és várja, hogy történjen valami?
3: Van ételosztás egyébként.
1: Egyébként jó. Tényleg?
4: Ki az, aki azért jött, hogy megölelje Balást?
1: Na, az most menjen haza.
3: És mennyi fiú, de jó!
1: Na, ti most mindig gyertek haza. Ne, tényleg, van ételosztás, mert hogy a Master Gouda készletereiig, gyerekek, itt megtöbb mindenkit egy kis hotdogocskával. Ingyen is bérmentve, szociális alapon, odáz, nagyon éhes szemekkel ránézel a kislányra vagy a fiúra, és a kezedbe nyom egy hotdogot. Úgyhogy, de ameddig tart a készlet, azért ez végesek a készleteink, de most egy olyan ez zajlik, a
4: közétkeztetés. Azt érzem, hogy van most ebbe annyi, hogy kezdjük a hotdog evő versennyel.
1: Jó, azért van nekem idén, hogy Weber grillel indulunk ma. Tudod,
3: tudjuk, hogy nem tűnik fel, hogy itt ott szerkesztett a műsor, de igen.
4: Imádom, ha egy terv sikerül.
1: Nagyon jó az ötlet, nekem azt mondták, kezdjünk a grilljátékkal. De...
4: Jó, mindegy.
1: Igen. Oké, gyerekek, elmegyünk akkor, befúj a szél, vagy mi történt? Kicsit, mint a hallanék valamit, lehet, hogy csak fülesem. Szóval elmegyünk hírezni.
4: Befúj a szél.
1: Reklámozni. Hova? Hát elkezdett, félkor el kell mennünk, gyerekek. Hát ez...
3: De nem az, hova fúj a szél?
1: Sercegett a fülesem, és azt hittem, hogy valakinek, de szerintem az atmoszférába Isten. Behallottam a térmikrofonból bejövő szelet.
3: Na, ígérem, hogy ma 9-kor lefekszünk aludni. Ez, ami most zajlik itt. Befúj a szél.
1: Igen. Azt írja, aki Balázs a plátói szerelmem, de ezt a férjem nem tudja, aki itt áll mellettem. Hol vagytok?
3: Emeld fog... már a kezed.
1: Nem, én nem árulom el, hogy mi a száma, nem fogom beköpni, csak mondom.
4: Nem mondom.
1: 0690.
4: De amúgy figyelj, szerintem kedves... most kell bevállalni. Most Balázs nagyon sebezhető. Tehát most kell rámenni Balázsra.
1: De várjál, de ott áll mellett a férje.
3: Jó, kezdjük azzal, hogy azok a hapsik emeljék a kezüket, akiknek itt van a felesége.
4: Gyorsan szűkíts.
3: Na, jó? Rohadtul gondolkodjatok el, gyerekek, jó?
1: Gyönyörű, ez szép megfejtés volt. Igen.
4: Jó, most azok emeljék a kezüket, akik erősebbek, mint Balázs.
1: Igen.
4: Ú, na, figyelj, Balázs, jó, de ugye mindegy.
1: De lányok
4: csak
1: is emelték.
4: Lányok jelentkeztek. Hát csak mondom, ez hogy ezért ismerek itt téged,
1: Balázs. Ezt ki belőlem. Oké, gyerekek, elmegyünk egy picit, jó? Megnézzük, hogy mi a helyzet a nagyvilágban, és akkor jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 6:30 közben. Várunk közlekedési híreket, aki hozzá tud szólni a délutáni műsorhoz, hogy mi van velem, mit csinál, munkából jön haza, egészen nyugodtan írjon, mert hogy látjuk a Viber és látjuk az SMS üzeneteket is, aki jelentkezne játékra, bombázza a hostess lányokat, aki forró ülelést és csókot szeretne az menjen Ferihez. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Jó, 3 perc, pontosan 6:30, jövünk mindjárt a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
8: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsi dobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió
0: egy. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ja, beültem eléd, bocsánat, Eszter, ne haragudjál, elnézést
2: kérek. Jut is marad is, Balázs, ne aggódjál.
1: Látsz, picit nőtt a hátam.
3: Ülj át a helyére.
2: Én nem, abban nem ülök bele.
3: Elkapok valamit.
2: Igen. Nincs meg minden oltásom, az a baj.
1: Ide ülök, tessék, és akkor kilátsz te is.
2: Én nem akarok kilátni.
1: Én kimerészkedtem, látod?
2: Ki fogok jönni én is, csak most még adminisztrálok.
1: Az azt jelenti, hogy éppen bejelentkezik este egy masszázs a hotelben, nagyjából. Igen, nagyon durva manikűr, és egy masszázs van neki beírva, ma holnap meg egy súlyfürdő.
2: Megrendelés.
3: Cuki, más van. Ma egy csomó pénzt elkötöttél, asszony, elég.
2: Ki vagy te?
3: Elég.
2: Ki vagy te, és honnan tudsz a költésről?
3: Én vagyok a Péter lelkiismerete.
2: Kicsit beugrottam a Half-Price-ba, és akkor mi van? Egy kicsit bementem a Lacival, egy kicsit.
1: Na. Igen, az van, hogy Lackóval ő ketten ilyen női shoppingolós programot nyomtak, mi már rég motoroztunk.
2: Nagyon férfi a shoppingolás volt, elmondanám neked.
1: Igen, férfi a shoppingolás, Laci sántítva vásárolt Eszterrel. Azért azt gondolod, nem ilyen komoly brigád lehetett. És nagy-nagy női cuccok vásárlása, minden?
2: Nem, kárpótlási ajándékokat vásároltam az otthon maradt gyermekemnek.
3: Na most csak mondom, a kárpótlási ajándékokat én magam megtekintettem. Ezek valóban megvannak.
1: Igen?
3: Hát te képzeld, de hát nem volt pont hozzá egy táska, valamiben haza kellett vinni.
1: Egy bölcsödének egy komplett karácsony.
3: Így van, így van.
2: Én megültem Lacinak az isiászából, én fogok megszakadni azért.
1: Persze, nem szabad, nem szabad. Jó, tudod, mit akartam, vagy tudjátok, mit akartam mondani? Láttátok a kelenföldi UFO-t?
3: Mi van?
2: Ez most... olyan, mint a szopófantom.
1: Igen, láttátok a kőbányai szopófantomot, nem? Na, hát akkor ide nézzetek.
3: Kelenföldön UFO-ját.
1: Kelenföldön, most mindjárt megmutatom majd a híreket, erről szól minden, hogy Kelenföldön UFO tevékenység zajlott, érted? De ez komoly.
3: De
1: most tudom, hogyha kimondom azt a szót, hogy Kelenföld, már nem lehet semmit komolyan venni. Ki az Isten lát Kelenföldön UFO-t? Senki.
2: Jó, de Kelenföld nagyon fura hely. Mindig
1: ezt mondom,
2: volt,
1: igen, hogy Kelenföld...
2: Az ott az a buszpályaudvar.
1: És nincs más. Ennyit tudunk Kelenföldről valójában.
2: Nagyon ijesztő.
3: Jött vagy ment?
1: De várjál. Beraktam a közös csoportba, hogy erről a hírről beszéljünk. Erre Juli visszarakta a Viber csoportba, hogy az ő fia is látta az UFO-t. Oh.
2: Jó, de Juliéknál azért...
3: Na.
2: Tudod?
3: Na, most tudod.
1: Nyilván az egész család rottyom van, persze, a Xanax meg a
2: nem az, de még a reggeli teában is kerül egy kis rúgocska.
1: Látott-e valaki, itt most drága Sopronyak, hagyd kérdezzük meg, teljesen őszintén, ma éjszaka, tehát ma éjszakáról holnapra, vagy mára virradok, vagy hogy van?
3: Tegnapról mára virradó éjszaka.
1: Valamilyen furcsa, szokatlan égi tevékenységet. Volt-e valami, bármi? Hogy
3: jó, a földi tevékenység is, nem kell égi. Én kevésen beérem kevésen.
1: Semmi? Jó, akkor ezt kijelenthetjük, hogy Sopronban nem történt. Mit látta? Paksról jöttél?
3: Várj, honnan?
4: Ő itt a Marsról jött szerintem.
1: Tényleg?
5: Ezt tudom cáfolni, ember, tehát két lábam van, tehát meghajlom.
2: Ismétlem, ember vagyok.
4: Ne higgye neki, ma Marsról jött, és tényleg.
5: Én amúgy tudok intézni égi jelenséget, ha nagyon akarjátok, úgyhogy megcsináljuk.
1: Na, mi az égi jelenség? Hogy csinálod az égi jelenséget? Mit csinálsz?
5: Tényleg, petárdát kollégiumban mi kidobjuk, aztán az így az egész így berobban.
1: Fie, neked a szemed se áll jól, úgyhogy rajtad látom, már nem úgy értem, de hogy itt, tehát, hogy veled van probléma. Azért, tehát a szülők nem nyugodtak, amikor iskolában vagy, az látom rajtad, hogy nagy csibész vagy.
5: Erre nem mondok semmit.
1: Hova jársz, hova jártok suliba?
5: Itt a Soproni Vas és Villamosipari Technikumban.
2: A technikumosok azok mindig a legmodultabbak.
1: Ott huncutság van, de ott a csajok nem is nagyon járnak, nem?
5: Hát van egy sporttagozat igazából, de...
1: Igen,
5: de nincs.
1: Ezért csak fiúk az osztálykiránduláson, az elég szomorú,
5: hát
1: nem?
5: Most szóval... volt, igen, 33-an vagyunk fiúk informatikán, igen.
4: Fele be tehát... baszva.
1: Na, hallom! Hát, na mondom én, hogy ezt szemes sájól.
2: Mi
3: ez a rendetlenség?
2: Igen, lamparty.
5: Többiek cigiztek.
1: Kettőt
5: azért, jó, volt olyan is, aminek, de...
1: Nagyon szép hírét viszitek az iskolának. Az iskola igazgatójának a nevében meg kell, hogy dicsérjelek benneteket. Nagyon büszke lesz rátok, hogy itt vagytok.
3: Most így
2: a régi jó. Hát inkább ezt, mint állandóan a telefonját nyomkodja.
5: Lehet, hogy hazudtunk.
1: Igen?
5: Attól függ, tehát el lehet hinni, meg... Tehát nem muszáj hinni.
3: Tényleg UFO.
1: Na mi van? Na mi van? Rájöttél, hogy holnap be kell menni az iskolába. Mi bemondtad a nevedet, hol jársz? Jó, neked a kampec, véged van. Ennyi volt.
5: Ne rúgjanak ki. Itt szeretném mondani itt a...
3: Ilyenkor kell mondani, hogy nem ittunk semmit, vicceltem.
1: Igen.
5: Poén.
1: De mit csináltok az osztálykiránduláson csajok nélkül? Hát hogy lehet, hogy osztály ennyi fiúval együtt járni? Hát nincsen csajok.
5: Hát igen, vannak érdekes fiúk az osztályban.
1: Na, hát ezt nem
3: szerintem
1: hiszem.
3: Nem voltam.
1: Hihetetlen. Na ezért nyert a Tisza. Látod? De jött egy érdekes fiúk. Azért az ember már gimiben azért
2: én csak
1: már...
2: azt kérdezném, hogy technikumban jártok sok minden ezért, de hogy operáltatok át kollégát? Tehát volt ilyen, hogy
1: Igen.
5: Egyelőre nem.
1: Csak hol tud az ember ismerkedni, hogy hol lehet csajozni? Hát egy suliba, ahol csak fiúk vannak, hát egy kamasrácnak már kell ismerkedni.
5: Igazából a kollégiumban lehet.
1: Ja, mert ott vannak csajok.
6: Csak nem ajánlott.
5: Igen, csak el vagyunk különítve, tehát hogy így full külön emelet.
1: Én amikor koleszos voltam, én voltam koleszos, beköltöztem kollégiumba, az Árpád egyik oldalán volt az iskola, az Árpád másik oldalán laktam, ennek ellenére beköltöztem a kollégiumba, és két hónap után kivágtak. Tudták, csak volt szabad hely, és mindig fölszöktünk, a harmadikon voltak a csajok, és fölszöktünk éjszaka, állandóan föl lehetett menni, és iszonyat partik voltak, mikor lefeküdt a nevelőtanár, Blaskó tanár úr, így hívták, hatalmas csicskalángos vert le neked kézzel, brutál prosztó volt az öreg, már meghalt szegény, akkor fölszöktünk a harmadikra, és akkor ott volt a csajokkal a bulit. Csináltok ilyet?
6: Hivatalosan nem.
5: Attól függ. Tehát lehet is, meg nem is.
1: Jó, nem kínoznak. Jól van. Oké, köszi, hogy jöttetek. Mit csináltok itt, vagy miért jöttetek?

0: Hol megvan, már megvan a figyelt. Ez nem egy szakkör, ez egy szakma, érted? Hát Laci már kiválasztotta a grillezős hátjogat.
1: Jó, az de, SMS írók közül választottál?
0: De még evésre jó lehetsz. Még evésre, ha akarsz virsizni, akkor jó leszel?
2: Na, bajnok, akarsz bajnok lenni? 100 000.
3: Próbáljuk ki.
0: Mit csinálnál? Mit csinálnál 100 000 forinttal? Mit csinálnál?
1: Ja, nagyon féltem a kérdést.
0: Okosat mondja.
2: Okos legyél.
3: Elinnám elenném. Mindenképpen nem...
1: Jó, nem OnlyFans.
0: Jó, ezt gondolnád. Hagyd a francba a választ.
2: A nagyobb része jótékonyság, ugye?
3: Igen. Elutalnám.
0: Kinek?
3: Szegény háromlábú macskáknak először is.
2: És ami marad?
3: Ami marad, azt meg...
4: Örömlányok.
0: Örömlányok, de most, ha eddig nem rúgtak ki, most van vége.
1: A szomorú lányoknak kell utalni, nem az örömlányoknak.
3: Igen. Közútra mindenképpen.
0: Közútra.
3: Így van, arra szükség van.
1: Kátyú pénz.
0: Jól van, oké. Figyelj, szerintem visszajött. Én lennék a dirén, azt mondom, hogy nem rúgjuk ki őket. Rendes átok ezek. Na, mi van a grillesünkkel? Engedjétek át Ferencet valahol, vágját a tömegen. Jó? Érítsd meg a népet.
2: Ketté választom, érted?
0: Aki ez a Ferenc hozzáér, az...
2: Az ájuljon el.
0: Igen, meggyógyul. Ájuljon el azonnal. Az Feri olyan, mint Michael Jackson. Bármelyiketek hozzáér, azonnal összeestek. Nem tudjuk, mi van Ferivel, de ma nagyon férfias. Baseball sapkába nyomja az öreg. Tegnap a születésnapon...
2: Adjál már, ne öregesszél, ha olyan rohadék vagy.
1: Így 59 éves vagy.
2: Hordozlak magammal egy hete, vagy nem tudom, mikor indultunk. Erre most itt kés szúrsz belém.
0: De nem, megdicsértelek, komoly, ma jó.
1: Kanalat nehéz.
0: Ránéz, és azt mondom, Feri, jól áll ez a baseball sapka. Tehát ez úgy jó. Nem tudom, hogy mit rejtegetsz alatta, de hogy...
1: Szerintem Kapcsi csinált vele valamit.
0: Igen, ő Kapcsi összeborzolta a szaunába a hajadat.
2: Kapcsinak más dolga volt, mert nagyon sietett föl a szobájába. De csit, ja. Erről egy szót
0: megint kiújult neki. Nem baj, jó, hát majd Kenny, és akkor megoldódik. Hol vannak a játékosok?
2: Itt állnak előttem. Van egy Szabolcsunk, aki egy viszonylag normálisan kinéző férfi. Norbiról egy kicsit később fogok beszélni, jó?
0: Igen.
2: Szabolcs, helyi erő?
5: Igen. Igen, itt lakom sok.
2: Nagyon helyes, és átjársz dolgozni.
5: Pontosan.
2: Hogy eltaláltam, ők nem volt túl nehéz.
0: Jó, igen, nem, mit csinálsz? Nem lősz mellé.
2: Egy fantasztikus hegesztő emberrel állunk szemben, aki Weber grillt fog tologatni. Tudod, hogy kell fölnyitni? Igen, tudod, mit kell csinálni? Oké, oda-vissza szlalom. És akkor most térjünk át Norbira, akiről már látjátok is a képet a kivetítőn.
0: Igen, látjuk azt a mindenit. Hát,
2: akarsz valamit kérdezni?
0: Miatta akarták betiltani a Pride-ot.
3: Az előbb mondtad, hogy nem vagyok normális, úgyhogy...
0: De ez mi ez, ami ezek szörme után... rajtad? Vagy mi ez? Valami bunda? Vagy mi van rajtad?
3: Nem, ez... Egy egyszerű...
1: Félmeztelen vagyok.
3: Please.
2: Ebbe jár, érted? Ilyenbe nyomja.
3: Most hideg van, ilyenkor ez kell.
0: Egyébként
2: jó, de nagyon menő a napszemüveged ezzel a fehér kerettel. Te vagy fiú együttesbe vagy?
3: Igen, fiúba. Teljes mértékig fiúba.
2: Melyik a leghíresebb dalotok?
3: Egyébként látószemüveg, tehát kell is, hogy lássak.
2: Jó, de bátor választás, jó, menő.
1: Mi
2: menő.
1: Mi a látószemüveg?
2: Hát a dioptriás.
1: Já, oké.
0: Ja, a dioptriás.
1: Nem, ez valami spirituális dolog.
0: Igen, bestsellerevet köszönhet mindenkit, aki belenéz.
1: Aura porszívózó.
0: Igen.
2: Jó, Norbi, nekem te tűnsz az esélytelenebbnek, ne haragudj, hogy de ezt nem akartalak vele bántani, csak úgy, aki ilyen technikai eszközökben nem nagyon van otthon, azt érzem, míg van ugye egy nagyszerű hegesztő emberünk. Te mivel foglalkozol?
3: Én szabadidőmben az autóimat szerelem, tehát nem nézitek ki belőle.
2: De mit, ne, hát így elsőre nem, de nem, és ha nem szabad időben?
3: Ha nem szabad időben, akkor a határ túloldalán raktárban dolgozom.
2: Megleptél te is.
1: Akkor mások autójával.
0: Jó. Igen, akkor raktárokat törögetek.
2: Ennyire szarok a kocsijait, hogy szerelni kell?
3: Hát sajnos 20 év felett van mind.
2: Oldtimerek, mi?
3: Igen, az egyik 27, úgyhogy
0: azt a mindenségit neki. Az komoly?
2: Az jó. Na, ez nagyon szép teljesítmény. Majd meglátjuk, hogy a Weber Grill bajnokságban mi lesz a teljesítmény. Tudjátok, sapka föl, csak akasszátok a nyakatokba legalább a kötény. Nem kell megkötni, fölvenni a kesztyűt, kinyitni a grillt, végigtolni oda-vissza.
1: De azt gyakoroltátok a nyitást?
2: Te is tudod nyitni?
3: Igen, már le is próbáltuk egy.
1: Ja.
2: Hát ez óriási lesz. Jó, gyerekek, akkor megvagyunk.
0: Őrület, amit van, őrület. Igen.
2: Na, 3, 2, 1, tessék! Elindult a verseny, eddig a sapka fönn van mindkét versenyzőn. Norbi azt választotta, hogy nem tudja, hogy kell fölhúzni a kesztyűt, de reméljük, hogy mindjárt sikerül neki.
0: A kesztyű azért kell, mert forró a grill?
2: Igen. Nem forró egyébként, de most eljátsszuk, hogy az. És elindult a verseny, a Norbi a második helyen van, hogyha szeretnétek bármit tudni erről. Visszafelé is. Tudod, te mibe kerül az a gép? Úristen, gyerekek, hát itt Szabolcs megállt, és Norbi, hát gyakorlatilag orhosszal, de

0: Már nagyon-nagyon keményen vezet, azt még majd föl kéne állítani, de teljesen mindegy, mert Norbi az esélytelenek nyugalmával megáll, tapsoljátok meg ezt a hős gyerekek!
1: Itt borultak a grillek, jött minden, leszakadt a tető, olyan volt, mint egy Forma 1-es baleset.
2: Az esélytelenek, ugye?
0: Igen, látod, hogy itt én megszóltalak, hogy biztos nem megy, Szabolcsra tettem volna, hogy ő a bajnok ebben, mert mégiscsak hát technikában otthonosabban mozog, viszont szlalomban nem, az autózáshoz az meg kell, Norbi. Fie, gratulálunk, tiéd.
3: Elbízta magát, szerintem.
2: Köszi, szuper lesz. Igaz, hogy szétzúztam, de...
0: Mely, hol? Mit? Ja, Istenem, nem baj, hát azért egy ilyen grilltárcát, azt bármikor tudsz kalapálni egyet. Szabolcs, hol úszott el ez a győzelem?
4: Beleakadt a lábam ide.
1: Beleakadt a lábam a macskakőbe. Elestem aztán,
3: hogy... Szabolcs, halljuk meg kicsit beszélni, addig nem hallottuk a hangját.
0: Szabolcs. Szerintem most már nem akar, szóba se akar velünk állni.
5: Hogy mit szeretnél kérdezni?
3: Szabolcs, légy szíves, mondj, kedvenc vers, kedvenc idézet. Nem, azt szeretném kérdezni tőled, hogy a bármit tehetnél Ferivel.
0: Hát így most, hogy a második helyen végzett, szerintem szíve szerint megütne.
5: Nem, megölelném.
0: Na gyere! Oda nézzetek, a két férfitest össze.
1: Jól van, gratulálunk, srácok, ügyesek voltatok.
0: Szépen, gratulálunk, Norbi, király vagy.
1: Gratulálunk.
2: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, kedves egészségedre. Viheted a grillt, ti meg gyertek ide, majd akkor jön a következő játék.
3: Tetszett a Szabolcs hangja, ilyen rajzfilm karakter.
0: Mit teszel? Hello.
1: Igen.
6: Hello, hot dogod.
0: Most kaptad tőlünk?
6: Igen, és nagyon-nagyon finom.
0: Látod? Persze, mit gondolsz, mit adunk, de tényleg.
1: Ilyen rendesek vagyunk, ám itt etetjük a népeket is közben. Na most közben kirögtetek a kelenföldi UFO-val, de megtaláltam a hírt. Figyelj, hallgatsak.
0: Uh-huh. Én meg az UFO-t találtam meg itt a közönség között.
1: Érdekes felvételeket készítettek a kelenföldiek egy repülő tárgyról. Azonnal el is indultak a teóriák, miszerint UFO vagy esetleg drón látható a képen. Felbojdult kelenföld, elképesztő látványban volt része május 9-én szombat este azoknak az embereknek, akik kelenföldön élnek. Olvasók megerősítették, hogy több különböző ponton egy villogó, mozgó repülőtárgy jelent meg az épületek felett, sokáig el is időzett, szemtanúk több felvételt is tudtak készíteni.
3: Nem csak a Lázár ment el?
1: Igen. Kicsakoltak a karmelitából még néhányan.
3: Egy utolsó kör.
1: Még egy utolsó repülés.
3: Volt egy nagy fejlesztésünk, amiről nem beszéltük.
1: Elképesztő felvételeket tettek közé a szemtanúk. Tehát és itt vannak. Társas házak felett lebegett egy ismeretlen repülőtárgy kelenföldön szombaton. Érted? Ezek támadnak.
3: Képet is. És van hallgatónk, aki látta?
1: Nem, hát itt sok.
0: Nem, ez kelenföldön volt. Most meg Sopronba vagyunk.
3: Nem
0: ide
3: úgy értem, hogy nézők, hanem hallgatunk, aki hallgat minket, és SMS-tír is nincs itt, és ott volt, és rávilágított, belenézett a szemébe, na ő írja.
1: Igen, a videókon és a képeken az látszik, amint a vélhetően fémből készült tárgy egy helyben áll, gyorsan felváltva villog, aztán mozog, végül eltűnik, sokan azonnal találgatni kezdtek, rengeteg olvasó jelentkezett, hogy látott furcsa fényjelenséget kelenföld felett szombaton. Na, mi történt akkor? Tessék.
0: Be voltak rúgva mindannyian, szerintem.
3: Szombat, de... akkor volt a buli, nem?
1: Nem, várjál, a buli az... Szombaton volt a buli.
3: Jó, akkor örülnék, ha nem vesztegetnétek az időnket ilyen témákkal, mert ezt akkor csak odavetítették.
1: Tehát szombaton odaveti, akkor a buli volt a Kossuth téren, hogy odavetítették föl a drónokat.
3: Vagy jöttek az UFO-k is, ugye a külföldi szavazók.
1: Igen, mert megérkeztek
3: külföldiek voltak.
1: Igen. Valószínűleg nem drón felvétel, drón volt, megállapították szakértők, hogy drónok ilyenkor nem repülnek. Zöldes fénnyel villogott az ismeretlen tárgy, majd tovább tűnt, rengeteg szemtanú jelentkezett, hogy ő is látott furcsa dolgot az égen. Ez kelenföld, gyerekek. Hoppá! Ott történnek a nagy dolgok. Na mindegy, csak mondom.
0: Oda nem vittek ebből az azbesztes cuccból, ugye?
1: Nem, az holnap kapjuk majd szobat.
0: Az holnap jön.
1: Miért? Teljesen lehetetlen?
0: Nem teljesen lehetetlen, csak megint a Juli is átküldte a képet, ugye, hogy a fia vagy a férje videózta ezt. Hát semmi nem látszik rajta, gyerekek. Van egy pötty a közepén.
1: Igen. Szombat este biztos nagy buli volt a Dürerben. Igen, Laci. Igen. Kelenföldön láttam már rosszabbat is.
3: UFO vagyok, hívjatok.
1: Igen, UFO vagyok, ott voltam.
0: UFO-nak tulajdonképpen örülnek kelenföldön, mert nem veszélyes.
3: Igen, az igen.
1: Nem tudom, ki léheg a mikrofon ennyire hangosan, de nagyon beindított. Üdv B. Köszönjük szépen. Nem, azt halljátok, hogy vannak ilyen térmikrofonjaink kirakva. Nem, ez Feri reggele a mosdóban.
0: De ez csak az, ami kiérek.
3: Nem zavar, hogy végre közel tartom.
1: Eszter megtanulta kezelni a mikrofon. Ó, ez jó, ez majd szimozott. Egy színvonalas műsort készíti Macka, hogy mondjam, igen.
3: Na, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nem lehet, hogy Pataki Attilához jöttek az NK-s pénzek miatt egyébként? 5 milliós kampánypénzt kapott a izé.
0: Meg 150-et.
1: Meg igen, meg az, igen. Tehát kimenekítették az UFO-t a bukta után, azt írja valaki. Patakit elvitték, igen. De most, halljátok ezt a nyávogást? Hogy miért?
3: Ez belőlem jó.
1: Ja, hogy ez egy kislány. Ó, nem azért gondoltam, ne haragudj, csak nekem atmoszférában jön be a mikrofon, és egy gyermekhang. Jó, bocsánat, azt hiszem, hogy nyúznak egy macskát.
0: Gyermekeket mondom. Sértett meg Sopronban.
1: Igen. Macskát nyúznak. Azt hittem. Na mindegy, jó vagy gyerekek. Egyébként ti még mindig nem, ugye? Tehát ti az anti-UFO hívők.
0: Én nagyon vagytok. Vártam ezt, amikor megjött a hír, én nagyon vártam, hogy végre bizonyító erejű fotó jön, vagy videó. Nincs rajta semmi.
1: Az
0: egy
1: a baj.
0: Pötty izé villog.
1: Az a baj, Gyuli tényleg szétrombolta a témámat is. Azt mondta, hogy ezt látták a gyerekeim is. Mondom, Gyuli, tedd be a videót. Berakott egy fekete videót.
3: Egy óriászúnyaga.
1: Egy pöttyel. Érted? Mondom, Gyuli, ez a mérülállomás is lehetne, érted? Tehát én nincs ilyen. Beraktad, az az.
3: De ők a családdal hogy nézhették ezt a videót? Fiam, ez egyszer sokat fog érni. Ott megy a pötty.
0: Aztán leszel ebből a videóból, gyerek.
1: Felvetted a kelenföldi UFO-t, büszkék vagyunk rá, és azt látod, hogy ilyen sötét égen valami kis pici pötty áthalad.
3: Hívjuk fel a Musimbe Dávid Denészt, hát ő az UFO szakértőnk.
1: Mit, miért?
3: Hát ő lát az UFO-t a lovászra, emlékszel? Akkor jöttek Makóra haza, és akkor volt, hogy haza kísérte őket egy UFO. Hát akkor amúgy Denész ott lakik Kelenföld mellett.
0: Akkor megvan, akkor jó. Ő maga volt.
3: Denész, ezek még mindig nem mondtak le rólad.
1: Jó, akkor ma még Denész előkerítjük, hogy látott-e valamit szombat este Kelenföldön.
3: Jó, aztán, hogy legyen ő a hivatalos
0: UFO megfigyelő.
1: Bármilyen UFO sírunk van, Denészre rácsörgünk, ugye, humoristára, hogy mondja el nekünk, hogy ő mit lát. Látott-e valamilyen szokatlan égi jelenséget Kelenföldön? Jó, írjál már neki, hogy keressük. Kivételesen délután. Nem fogja elhinni, hogy miért keressük délután.
3: Óriási, de hívjuk azonnal, nem mondjuk sem, csak hívjuk fel.
1: Hívjuk fel, hogy mit látott, jó? Mi a következő játékunk, drága soproniak? Mondom, Master Good Virsli evő bajnokságunkkal megyünk tovább.
0: A férfit hozzá.
1: Kinek üres a kis pici pocia, aki az, aki meg tudna enni egy csomó.
0: Várjatok, gyerekek, a bajnokot kinyírták, aki először jelentkezett.
3: Mi az, hol a bajnok?
0: Ja, ott vagy. Mondom, téged már megöltek.
1: Nem, őt kell, ő nekünk kell, látom rajta.
3: Nem, meg van az a srác a fülbe alul, aki kicsit ilyen Tokyo Hotel, kicsit Betonhofi. Te vagy ott, igen. Na, ő is jónak tűnik, meg innen egy, egy belesett valahonnan. Annak.
1: Egy belesett? Jó, te, hogy nem így mondta nekem, ezért már meglincselnének. Ott az a belesett, gyere ide.
3: Egy belesek egymás között.
1: Igen. Na jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 6 óra, egy pici reklám, pici muzsika, aztán itt vagyunk már is.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
8: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
9: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
9: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval.

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internode nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
8: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
10: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
13: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
15: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
16: Skoda.
17: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
18: Autóüveg Pilkington.
19: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink.
16: Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
18: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
19: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
20: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Válts a jövőre. Omoda és GQ benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia modell design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és GQ. Alap az extra.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
23: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
24: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
25: Persze, de ezt nem hagyhattam ki. Csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
24: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
25: AKC, Szigeti út. Kertészeti szakáruház.hu.
26: Hallottad a hírt?
27: Hallottad a hírt?
26: Megnyílt az Aranycipó újabb pékség a belvárosban. Fogyaszd el reggelidet nálunk, kávész tágas teraszunkon. Szendvicsek, kávék, macsák és a jól ismert minőségű pékáru. Már 17:30-tól várunk Pécset a régi vásárcsarnokkal szemben a patika mellett. Aranycipó. A pékség.
28: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le! Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
29: Svájci precizitás minden egyes csészében.
30: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
31: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
30: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
31: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
32: Május 16-án a Tour de Hongrie királyetapja érkezik Pécsre. A mezőny Mohácsról indul 12 órakor, majd a pécsi szakaszon a legendás Bárányúti emelkedőt négyszer is megmászva a pécsi állatkertnél zárul a verseny. Lesz kerékpáros gurulás, szurkolói zónák, déltől a Széchenyi téren kitelepülők aktivitásai várják az érdeklődőket, valamint lesz zsolnai kupa is az amatőröknek. A körverseny pécsi befutója idén is az egyik leglátványosabb szakasznak ígérkezik.
33: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
34: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt a tavaszi vásárlási láz. Ismét Joy napok az Arcade Pécs bevásárlóközpontban május 13-a és 17-e között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd a májusi Joy magazinban és a Joy napok applikációban. Arcade, Joy napok!
35: A Pannon Filharmonikusoknál az adóforintok csörgése is zenévé változik. Ha adód 1%-át a zenekarnak adod, a zene éltető és gyógyító erejét támogatod. Adószámunkat megtalálod a pfz.hu oldalon.
3: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! A rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Reggeli műsor, ami kicsit délutáni is, tavaszi műsor, ami most éppen téli műsor. Nagyon durva hideg van, ezért vagyok itt bent. Nem, tényleg nagyon durva hideg, úgyhogy drága soproniak, nagyon kitartóak vagytok. Komolyan mondom, tényleg nem hiszitek el, figyelj, egy hónapot vagy egy fél évet ugrottunk az időjárásra. Tegnap szikrázó napsütés, jó idő, ma mínusz 10 fokkal van hidegebb és brutál szél, de a soproniak kitartanak. Olyanok, mint az
3: egy pulóvert hoztam volna, már kínálnék köztetek, de...
2: De így... Ezt, mint ha én mondtam volna pár éve.
4: Ez gyerekek, ez miattunk van, hogy egyébként itt is jó idő volt tegnap? Aha.
2: Valaki megállapította.
4: Meg
2: vagyunk átkozva, de várjál, valami van Sopronnal, mert valaki tegnap, vagy egy hallgatónk, vagy talán Gábor, vagy nem is tudom, de megállapított, hogy bármikor jöttünk Sopronba az utóbbi évekbe, ott figyelj, ott mindig hideg volt. 3 éve voltunk itt utoljára, talán, ha jól számolunk.
4: Vagy lehet, szakadó eső.
2: Itt szakadó eső, olyan hideg, hogy megőrülsz, hát valamiért Sopronba mi nem tudunk jó
3: de
2: időt
3: hozni. De a Volt Fesztivál is ezt tudja, azt mondják, hogy akkor mindig esik, amikor Volt Fesztivál.
2: Volt Fesztivál, most mindig hideg van?
4: Jó. Igen. Ha így viselkedtek velünk, akkor nem jövünk többet.
2: Ha ezt tudjátok.
4: Ezt akarjátok?
2: Igen.
3: Ugye én már nagyon sok mindent tettem azért, ne gyertek, azt mindig jöttek.
2: Igen, mindig. Mi van? Szeretjük a soproniakat, és ők is szeretnék minket. Egy nyakbaakasztóért képes vagyok bármire. Itt vagyok kék pulóverben. Itt vagyok kék pulóverben, azt írja.
4: Na, akkor nézzük a bármit.
2: Igen, ránézve is hiszem.
4: Inkább hozok egy nyakbaakasztót.
2: Kicsit felé remékeled, hogy csaj vagy, de így megláttad, hogy férfi vagy, így az ott is vagyok.
3: Férfi vagy, és nem egy elhanyagolható.
2: Adok kettőt. Gyerekek, van közben egy közlekedésírünk, M5 Szeged felé új Újhartyán után van egy balesetünk, most szállt le a mentőhelikopter, köszönjük szépen, ugye ez sajnos egy szomorú dolog. És most érkezem Debrecenből vonattal hozzátok, kb. 7-re kint vagyok, egy játékot meg egy pár hotdogot hagyjatok, léci. Debrecenből jön ide.
3: Úristen,
2: neki
3: de
2: nem
3: miért?
2: Szóltunk, hogy Debrecenből jön
4: ide pénteken? Megyünk pénteken, de lehet, hogy nem ér rá. És azt mondta, hogy akkor Sopron.
2: Mondjuk Debrecenből átvonatozni.
4: Az kemény.
3: Jó, először mondjuk majd, ha megérkezett.
2: Jó.
3: Vagy jelentkezett elő a pultnál, nem is tudom, kirakasszam rá.
2: De várjál, itt akkor az lesz, hogy elindul egy ilyen, én Kolozsvárról jöttem, én Londonból jöttem, én Új-Zélandról jöttem.
4: De
2: én,
4: gyalog.
2: Én gyalog jöttem Kanadából, átúztam az Atlanti-óceánon. Tehát, hogy ha most neki adunk valamit, akkor itt egy megállíthatatlan...
3: Nem, először is csak próbáljuk meg számon kérni.
2: Jó, hogy mit akar tőlünk, miért nem hagy minket békén.
3: Így van.
2: Utazott 4 órát, vonatozott, kocsizott, mit akarsz tőlünk?
3: De ha már nagyon nyomulós emberek, nem hívjuk fel a UFO szakértőket?
2: De, gyerekek, hát várjátok, itt komoly UFO szakértők vannak, van. Ugyanis kiderült, hogy Denis Kelenföldi a 11. kerületben lakik, közel Kelenföldhöz.
4: Mondd, hogy látta.
3: És ő már látott UFO-t, össze tudja hasonlítani az UFO-kat egymással.
2: Igen, ugye beszámoltunk itt egy nagyon fontos hírről, mi szerint Kelenföld lázban ég szombat óta, ugyanis földön kívülieket láttak az égbolton. Érted? Mennyire kész lehettek ott Kelenföldön? Tehát ott láttunk, ahogy írtam, ott láttok elég durvább dolgokat.
3: Mennyi ott a károsanyag kibocsátás?
2: Hát ott nagyon sok, meg a károsanyag fogyasztás is a kelenföldi pályaudvaron az aluljáróban. Ott nagyon durva dolgok történnek.
3: Elkezdett érdekelni Kelenföld.
2: Igen, Kelenföld nagyon jó hely. És Denis kiderült, hogy 11. kerületi. Na most kérdés, hogy otthon volt-e, bár szombat este, ugye?
3: Tudja, hogy otthon volt. Kisgyerekes apuka, mit csinált volna?
4: Föllép.
2: Hát fellép.
4: Ez, ő egy népszerű művész, nem tudom, hallottál-e róla.
3: Szombatonként ritkán lépünk fel ám amúgy, inkább pénteken meg hétköznap.
2: Válogathattok?
3: Hát nem azt mondta, hogy válogathatunk, de
4: szombaton senki nem hívja őket, érted?
2: Szombaton nem. Na, mindjárt megkérdezzük Denis, mert itt van velünk, ami UFO szakértünk. Hello Denis, jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy szép estét. Szia Denis, ciao.
5: Idegen civilizáció és űrlékutatás
2: adatbázis. Na, mi újság van?
5: Figyelj. Mi a helyzet, gyerekek? Itt láttatok a szomszédban? Milyen objektumot? Hogy nézett ki? Hány órakor?
2: Mondom neked a pontos adatokat. Kelenföldön vasárnap délután láttak mozgó repülőtárgyakat a 11. kerületben, és Kelenföld fölött megerősítették olvasók, hogy valóban ott volt. Nem tudják, hogy mi őrület van állítólag. Láttál-e valami szokatlant?
5: Ilyetem, hát én piacon voltam amúgy azon délután, nem volt friss az áru. Figyelj, nem, ezt nem láttam, de én másfél éve láttam én ezt, a mai napig senki nem hiszel nekem, nem semmit, de léteznek, vannak gyerekek,
3: Denis,
5: de teljesen az ott rajta vagyok.
3: De tudod, hogy ezek téged keresnek?
5: Hát lehet amúgy, lehet, van egy kitartozásom amúgy.
2: Igen, van egy komolyabb tartozás.
3: Ott pont, ahol laksz, ott tűntek fel, ez nem lehet véletlen.
2: Igen, de várj, mit láttál másfél éve, az mi az a sztori pontos, amit Eszter elmondott?
5: Hát jöttünk haza Makóról, fellépés volt, teltház, vastarsos, nem ez a lényeg. Jöttünk,
4: plusz az italok, igen, ugye? Plusz az italok.
2: Dupla teltház, igen.
5: Ugyanígy csokiban állik, és banánpárat eladó, de ezt most nem bevom. És figyelj, lovász bögdös, hogy nézek ott fel, ahogy a kormányt fogom, előttünk a horizonton, 1 kilométer magasan, tényleg egy lebegő tárgy. Nem repülő volt, nem volt rajta megkülönböztető jelzés. Nem, tehát,
2: de nappal látom, vagy éjszaka? Nappal vagy éjszaka volt.
5: Éjszaka, 22 óra. És az volt a durva, hogy mi mentünk a pályán, és ez a valami, ez állt. Tehát meg sem mozdult, és figyelj,
2: de tudod, hogyha te mész kocsival, akkor a repülő objektum is úgy tűnik, mintha állna, ha mondjuk egymás felé közelítetek, az állónak tűnik. Tehát, hogy ez még azért nem feltétlenül...
5: Igen, jó, de igen? Nem volt villogás, semmilyen jelzős nem volt. Ez, az egy különbséget tudok tenni.
3: Jó, milyen színű volt?
5: Hát ilyen kék fényben úszott az alja.
4: Azok rendőrök voltak. És a teteje?
5: Azt nem láttam, a tetejét azt nem láttam.
2: Fénysugár, fényalább, bármi, ami kijött belőle, semmi, csak lebegett a fejetek fölött?
5: Lebegett, igen, és most nyilván itt most mondják, hogy igen, kamu, de volt valami egy közel 50 éves fehér férfi.
3: Ez nem segít a helyzetet.
4: Na most, ha ő a lovász Laci volt, akkor az minden.
5: Igen.
2: De ő is látta?
5: Igen, ő látta, de mondjuk neki ki voltak az idegei a bocskor miatt,
2: úgyhogy lehet, hogy ő tönkretette a Gábor már évek alatt, abuzálta elég sokat, idegileg ő már mindenbe UFO-t látott. És akkor mi volt? Alámentetek? Vagy szembe kerültetek egymással? Vagy mi lett a sztorival? Egyszer csak eltűnt?
5: Egyszer csak eltűnt. Egy kamion mögé így beálltunk, és eltűnt.
3: De lovász is, vagy csak az UFO?
5: Nem, csak az UFO, és utána mi nem szóltunk egymáshoz, szerintem egy órát.
4: Próbálta fölvenni veletek a kapcsolatot?
5: Nem, de a lovász azt mondta, hogy ha leszállt volna, hogy biztos, hogy oda ment volna. Én meg mondtam neki, hogy biztos, hogy ott hagytalak volna úgy oda.
3: Tudod, amúgy annyira tipikus lovász, nem, hogy oda mentem volna, mentél volna a francokat,
2: mentél volna.
3: Sírt volna, magzatpózva zokogott volna az anyós ülésen.
2: Nyomjad neki,
4: Denis!
3: Adjuk már!
2: És akkor ez neked azóta egy aktív földön kívüli tapasztalás, vagy egy valódi élmény, amit nem tudsz megmagyarázni, nem koszos volt a szélvédő, nem volt ott egy pöty, tehát ez neked akkor egy valódi találkozás?
5: Abszolút. Igen.
3: Tehát
5: igen,
3: nem egy Szent János bogár volt a szélvédőn.
5: Nem. És én azóta, figyelj, én pásztázom, nézegettem, azóta nem láttam ilyen hasonlót sem, de ez megerősítette, amit már amúgy is én kiskorom óta én, hogy azért nem vagyunk egyedül.
2: De tudod, hogy nem mindenkinek mutatják meg magukat? Tehát, hogy vagy annak mutatják meg magukat,
4: a kiválasztottaknak.
5: Nem hiszem, hogy rasszisták.
3: Lovász keresték, de látták, hogy veled van, és tovább mentek.
2: Igen, rohadt rasszisták, ezek a kis UFO, ezek a kis külszemű rohadékok, rohadt rasszisták.
3: De figyelj már, Denis is nem volt ilyen bizsergés a köldöködben, vagy ilyesmi.
4: Vagy lejjebb. Lejjebb.
5: Nem, ez csak egy sok volt, amikor tudod, így agy nem fogja föl, a szem látja, és így van, nem tudsz értelmet adni neki, hogy akkor tulajdonképpen most
3: figyelj,
5: mi az, amit lát.
3: Ugyanezt érzem az előadásaidon.
2: Igen, egyszerűen nem értjük, hogy miről beszélsz, érted? Egy sok az agynak, csak ülünk és nézzünk előre, nem tudjuk felfogni.
3: Állok, és nem tudom felfogni.
2: Igen, és akkor ültetek ott a Lacival 1 órát csöndbe? Utána?
5: Nagyjából igen. Amúgy se túl sokat beszélgetek.
2: Amúgy se volt egy aktív társalgás a Lacival, igen. De akkor ez annyira, annyira megrázott benneteket, vagy miért?
5: Igen, nem is az, hogy megrázott, mert nem volt félelemérzet, hanem inkább igazából az, hogy így tényleg látsz valamit, amit nem tudom magyarázni. És nyilván, ha egyedül vagy ott, és egyedül éled át, akkor így még meg is magyarázod magadnak. De amikor ketten látjátok ugyanazt, na az tényleg úgy elgondolkodtató volt. Aha. Tehát, hogy inkább ilyen megszeppenés.
2: Ez nem Makó környéke volt? Makó?
5: De ez abszolút Makó környéke.
2: Azt mondják, hogy ott van egy világító víztorony, és hogy annak világít a teteje, hogy nem lehet, hogy ti a makói kéken...
5: Nem, Balázs, nem azért, az, nem, tehát, hogy na, ezt, igen, ez többen...
4: De sötétben nem látod a víztornyot, csak a fényt a tetején.
5: De ez nem Makó közelébe volt, tehát eljöttünk. Azt írták amúgy, hogy vagy a makói víztorony, vagy pedig egy repülő mókus. Még ez volt ez a kettő.
4: Nem lehet, hogy a makói víztorony ment utánatok?
5: Nem.
3: Adtál mindenkinek autogramot, aki kért?
5: Nem nagyon kértek. Adtam volna. Ha lett volna rá igény.
2: Jó, de én érzem rajtad, hogy ez téged megváltoztatott ez az élmény, hogy ez egy ilyen szakrális találkozás.
5: Nem mondanám, hogy megváltoztatott, inkább azért azt, hogy gyerekek, tényleg olyan nagy ez az univerzum, ez a világ, minden, itt bármi lehet. Hát most akkora nem ez az egész mindenség, hogy elképzelhetetlen, hogy csak mi legyünk. Tehát, hogy ez megerősítette bennem abszolút.
4: Ez igaz. Ezt el is tudjuk
3: nekem
4: fogadni.
3: Már az is ki van mindenem, hogy ennyien vagyunk. Tehát, hogy már
4: így nem, is, hogy még, sokan, még, hogy Figyelj, van a kerületben mellett közvetlenül egyéb furcsaság is, vagy ezzel kifújtuk
5: igen,
4: az orrát?
5: Igen, megmondom, mi 2,5 milliós négyzetméter ár, az maga a tapasztalat, azt nem tudom hova tenni.
4: Igen, az senki.
2: Azt többen nem tudják hova tenni.
3: Hát azt mentek megnézni.
5: Igen, és ha még erre jönnek az UFO-k, akkor ez még jobban felmegy, úgyhogy nem tudom, nem állunk túl jól itt. Ez az egy furcsaság valamit pont.
2: De és a lovászban hogy zárult ez az élmény? Tehát neki is egy ilyen nagy találkozás volt? Vagy ő azt mondta, hogy á, Denis, hülyeség, ez biztos nem az volt? Vagy
5: nem, ő... nem, ő is teljesen, tehát aha. abszolút ő is ugyanebben van. A mai napig, amikor felidézzük, aha. nem tudjuk.
2: Ott jött rá, hogy föl akar mondani. Azt mondta, hogy ez egy olyan élmény volt, én fölmondok. Bemásra bement a Gáborhoz, megvilágosodott, segbe rúgtam.
4: Gábor, én UFO-t láttam. Itt a
5: még egy évet
2: aláírok.
3: Azt mondják a hallgatók, hogy navosok voltak. Csak az elbizonytalanodott.
2: Igen. Nem lehet, hogy az USB-kábel bedugva hagytátok, és az tükröződött a szélvédőn?
5: Nem, gyerekek, azért ennyire nem amatőrben, nem. Ezt most bárki, lehet ezen, nem? Mi láttunk akkor ott valamit, ebbe biztos vagyok.
2: Jó, hát ez figyelj, ez tök menő azért, ez nagyon.
3: Engem miért nem viszel soha ilyen utakra, Denis? Még sosem láttam veled semmit. Na, ezzel most akkor...
5: Na, majd elmegyünk, akkor elkocsikázgatunk, átaláltunk
4: valamit. Akkor megmutatjuk neked, mi az igazság.
3: Most már legyen már valami, csak a Lacival.
2: Jó vagy egyébként? Minden oké?
5: Okay? Jó, minden jó, gyerekek, minden jó, mindent. Jó vagytok?
2: Minden király, minden abszolút. Sopronban vagyunk, nagyon meleg van, nagyon hideg van, fúj a szél. Úgyhogy...
3: Vagy nagyon meleg van, vagy nagyon hideg, ezt még nem tudjuk eldönteni.
5: Kitelepedésen vagytok, na.
2: Kitelepedünk, így van. Játszunk és szórakoztatjuk a soproniakat, és ezért hívtunk egy kicsit téged. Akkor vigyázzál magadra, nagyon csókoltatunk, jó?
5: Gyerekek, áradjon.
2: Hülye vagy, már véget érted.
4: Már most hova kampányol?
2: Már most hova kampányol? Hülye vagy, az elkéteni kérlem.
4: Erről már lecsúsztál.
5: Annyira benne vagyok, gyerekek, hát én ezzel kelek, ezzel fekszem.
2: Reménykedsz egy két céges buliba, vagy mi van?
5: Nem, az amúgy is, az amúgy is jön. Amúgy is.
3: Te kaptál felkérés valami minisztériumba?
5: Egyelőre még nem, de majd az afrikai kiküldöttségben úgy van.
4: Intézzük.
3: A karinti gyűrű közeledik a lakások felé.
5: Egy csádira vagyok.
2: Hát valami esély egyenlőségében azért nem lennél rossz. Tehát, hogy...
3: Humorügyi minisztérium.
2: Humorügyi minisztérium és esély egyenlőségében ott valahol. Egy,
5: vagyok rá.
2: Igen, illetve igen.
5: Ami nettó 5 ér, gyerekek, ha van ilyen, szóljatok.
2: Abszolút, igen. Hát mindenki rossz, hogy szóljunk.
4: Várjál, számlás vagy?
5: Hát az attól függ, de lehetek amúgy.
4: A muszáj, akkor igen.
2: A körútú gyroszosok szakszervezetének
5: elnöke. Jaj, ez a gyroszos, ez 10 éve is szar volt, de mi jó, hogy mindig ezzel is.
3: Denis,
5: de te még mindig jó szórakozó rajta, Balázs.
2: Én imádom.
3: A semmi nézni, mindig itt ülök, tehát nekem a legnehezebb. Ezt hallgatom.
5: 10 éve ugyanolyan szar volt, de még mindig tetszik. Az inger küszöböt, Balázs, az nem igazán nőtt.
2: Nem, abszolút.
3: Igen, egy olyan emberrel beszélgetsz, Denis, akinek egy, hogy szólt, egy török közül van megkötve az öve.
2: Igen, így van.
3: Jó, tehát, hogy csak tudjátok, kivel van dolgozni.
2: Nem volt ma övem, és ezért a szállodai török közülnek kivettem
3: a köntösből
2: kivettem
4: Denis,
2: a törmöt.
4: Denis, ha már beszélünk, viszont ez nagyon érdekes, hogy ugye az Eszter ide is oda is játszik, hogy amikor veletek van, akkor azt mondja, hogy mi milyen hülyék vagyunk.
3: Ahhoz nem kell velük lenni.
2: Folyamatosan. Igen.
5: De hát ez normális, gyerekek. Hát melyikünk nem ilyen, nem? Hát
3: persze. Nekem ez a szeretet nyelvem.
2: Jó van, Denis, csókoltatunk. Vigyázz magadra, akkor ölelünk.
5: Puszi nektek,
2: jó?
5: Gyerekek.
2: Puszi. Csáu, csáu.
5: Banánpárlat, szevasztok.
2: Szemét. Csáu.
4: De így nem nyilatkozik az UFO-ról.
2: Imádom, bárjuk, hogy Denis, Denis elmondja az előadását, hogy hol lesz, és elmondja a banánpárlatot. Tehát, hogy azért ez...
3: Finoma
2: hozza a promóciót. Emma kezdte. Tudja, hogy mit kell mondani.
3: Nagyon helyes. Menjetek, nézzétek meg Deniszt.
2: Na jól van.
4: Egy... Na, amit viszont egy óriási felfedezést tettem.
2: Milyen felfedezést tettél? Laci bejött és elmutogatta, hogy... Erős izgalmi állapotba került, igen.
3: Hát nyugodjatok meg, így gyerekek.
2: Nem, hát azt akar jelölni, hogy Master Good Weasley, csak a Weasley-t úgy jelölt, hogy érsz, hogy
4: Weasley.
3: Úristen.
4: Na most ezek után akarunk Weasley-t tettél.
2: Ilyen infantilis tábor dolgozott.
3: Átállok az NMHH-hoz. Átfogok el ezen, én fogom írni a büntetéseket. Itt a helyszínen, helyszíni bírságot kapsz, Laci.
2: Ő írja a büntetéseket, ja, merevedő kék melbimbókkal stand-up-ol, csak mondom, úgyhogy...
3: Én!
2: Azt nagy ajkak személyre majd a kis merevedő kék melbimbók vannak.
3: Egyszer beszélted Nagy Laheriről, és akkor sem ez.
2: Ja, bocsánat, az erre, ne arra úgy. Jó, de van valami melbimbós poénod is.
3: Denis, itt vagy?
4: Menj ki!
3: Érted, tudnál jönni?
2: Ki tudnál egy
3: beszélni? Gyere, értem, Denis.
2: Feri, mit szólnál egy jó Master Good játékhoz?
4: Te! Megőrülnék érte. Én innen megnézem most. Te jössz.
2: Csináljam meg én.
4: Megyünk. Csak kell egy kis segítség, mert itt most akkor férfiak vannak. Jó. Óriási csatába.
2: Egy a lényeg, Eszter, nem mozdulj.
3: Én nem megyek ki. Én itt ülök a pulóverben.
2: Jó. Nincs pulóver, tudod, a gyerekek. Megfázik.
4: Ideg is van.
2: Megfázik a gyermek.
4: Na közben mondom az óriási felfedezést, hogy...
2: Megyek utánad közben. Mondd a felfedezést.
4: Hogy csak itt egy pillanatra állj meg, és nézz oda, hogy mi van kiírva.
2: NAV bolt.
4: Na?
2: A NAV-nak már saját boltja van.
4: Saját boltja van.
2: Árulják a lefoglalt szajrét?
4: Igen.
3: Imádom.
4: Egyébként igen.
3: Hát az az igazi half price akkor.
2: Ez micsoda? Elkobozza a NAV és eladja.
4: Kinek van a NAV-boltból valami ilyen? Fél áron.
2: Van ilyen csupi a NAV, eladja a cuccokat.
4: Igen. Elkobozzák és utána azt mondják, hogy ez ennyit ér.
2: Ahogy látom azt a kirakatot, a 70-es években megállt az idő, de mindegy. Ők tudják. Lehet, hogy újra retro a divat. Na,
4: óriási,
2: hova
4: itt vagyunk, óriási sorba állás van a kis hotdogunkért, jó étvágyat aprók és nagyobbak, és három odarész csodálatos férfi, ugye az első, akit kiszúrtál, ő volt a Laci.
2: Szia Lackó, hogy vagy?
6: Köszi, jó, nagyon jól, köszönöm.
2: Éhes vagy, Lackó?
6: Nem kimondottam, de nem szokott akadály lenni.
2: Szóval... Mi nem szokott akadály? Milyen 30 virsit vacsorázol? Hogy mi az, hogy nem szokott akadály lenni? Ez egy megszokott adag nálad, Laci?
6: Kicsit kicsi a tálca, meg kevés sajt a virsi, de nem rossz kis...
2: Hát ez nem olyan lesz, mint tegnap a csajoknál. Azért
6: én
2: az biztos.
6: Hiszem,
2: igen.
6: Engem csak a Master Good érdekel.
4: Mi van, megvettük a csávot kilóra? Nagyon jó. Ricsi, akit ugye finoman Mikihez hasonlított, az Eszter.
2: Egy Village People hasonlásos.
3: Nem, azt mondom, egy Beethoven Tokyo Hotel keverék.
7: Mindenki.
2: Igen, Beethoven és Tokyo Hotel keverék vagy Ricsikém. Honnan jöttél?
7: Hajdúszoboszló.
4: Hajdúszoboszló. Már az ország másik vége.
2: Mit csinálsz itt, Ricsi?
7: Egy kicsit távol vagyok az asszonytól.
2: Ja, amikor az néha az jól jön. De itt dolgozol? Vagy itt élsz?
7: Itt élek 12 éve,
2: aha.
7: És Hajdúszoboszlóba találtam meg a páromat. Ingázok figyelj, a Telepföldön én is.
2: A legjobb a távkapcsolat. Heti egyszer hazamész, egy nagy
7: heti
2: szex.
7: Heti kétszer. Hazamész.
2: Kétszer? Figyelj, 30 évig lesztek egy. De tényleg, az egy hasznos szuper, dolog. Szuper. Kétszer hazamész, teljesen jó. Szabikám, mi a helyzet? Hogy vagy?
8: Köszönöm, jól.
2: Ja, te nem Hajdúszoboszlóról jöttél. Nem. Látom.
8: Én is.
2: Nem tudom, hát csak úgy tippeltem, hogy te nem Hajdúszoboszlói vagy.
8: Én is Soproni vagyok, 3 éve lakom itt.
4: Előtte?
8: Előtte Balaton.
2: Tényleg?
4: Nagy vállalás. Hát miért jössz el a szép helyről? Mondjuk Sopron is nagyon szép. Meló.
2: Ausztria?
4: Vagy csaj.
2: Igen. Ausztria, mi?
8: Igen, Ausztria.
2: Milyenek az osztrák csajok, jók?
8: Nem tudom.
2: Meleg vagy?
4: Itt a felesége.
2: Ja, de jaj, most azért van feleséged.
8: Itt a család is eljött, elkísért támogatni.
2: Igen. Nem is igen. Nézed akkor az osztrák lányokat. Egyébként nem olyan jók, olyan furák egy kicsit.
8: Nem, igen. Nem tudtam.
2: Ezt a papucsot nem tudom, fogalmam is van, de kérdezzélek itt a családok. Nem is nézek senkire.
4: Hát, aki osztrák csajjal mi találkoztunk az elmúlt 3 napban, az mind magyar volt.
2: Igen.
4: Tényleg bármelyik kávézóban mindenütt ez volt. Igen. Na, gyerekek, akkor hát
2: el.
4: Nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a 3 percet, Lacikám, nem kell kitöltsük, tehát hamarabb elfogy a 30 virsli. Embertelen zabálást akarunk látni, jó?
3: De a stratégiát megkérdeztétek már, hogy akkor két pofára, egy pofára?
4: Nem, de ezért lesz? Vagy itt, hogy föltedd a kérdésedet. Szóval
2: onnan a meleg üvegstúdióban, mit szeretne, hölgyem? Tessék parancsolni? Vigyünk még egy hősugárzót?
9: Izzadok.
2: Jó, Ben? Nagyon jól érzed magad?
9: Olyan párás itt a levegő. Na mindegy.
3: Azt szeretném kérdezni ott a Weiling mellett, hogy
2: itt vagyunk, figyelünk,
3: először gőzölnek-e a virslik, vagy már nem gőzölnek?
4: Gőzölnek.
2: Gőzölnek a virslik,
3: igen. Azt kérdezem, hogy így marokra fogjátok, vagy csak egyesével, úri módon, mi lesz a stratégia?
4: Laci, ezt érted a kérdést?
3: Tehát 4-5-5 egyszer betolsz az arcodba, Laci?
6: Nem tudom. Átadom magam az érzésnek, és nyomom.
2: Hát ez jó, átadom magam az érzésnek.
3: Én ezzel tudok menni.
4: És csak a Master Good.
6: Ja, így van. De taktika az nincs.
2: De beépíted, de mert vagy Laci? Igen, a Master Good-ra dolgozom. Nagyon jó. Ricsi, mi a lesz a taktikád? Hogy csinálod?
7: Minimum 3.
4: Egyszerre. Tehát 3-at egyszerre.
2: De ez mind a szádba? Jó, csak vicceltem, oké.
4: Ki tudja,
2: mivel gondolkozol, érted, Ricsi? Messzire jöttél, hát bármi megtörtént.
3: Én Ricsinek szurkolok.
2: Ricsi nagyon keményben van.
4: Valamelyik őtök volt már ilyen evő versenyen?
2: Soha?
4: Laci, te se?
2: Hát nem, gyerekek, akkor nézzük meg, hogy mire mennek
6: egymást. Csak simán szeretek zabálni, ennyi.
2: Jó van, Laci. Örülök neki. Hát, egy arszpoétikára is. Laci vagyok, szeretek zabálni. Jó van. Oké, na mehetünk akkor? Mit kell csinálni?
4: Ja, ugye az? Mehetünk?
6: Mehetünk.
4: Mehetünk, jó.
2: Oké, akkor 3-2-1, óra indul.
4: Ajj, ez az, Laci.
2: Na, ez evőverseny. Ez evőverseny.
4: Ez igen. Nagyon szép, úristen. Azért ne fulladjatok meg, gyerekek. Ricsi egy 3-at betol.
2: Igen. Abba 2-t a szájába. Azt a mindeni gyerekek, Szabi egyesével megy.
4: Igen, de Ricsi... nagy tempóval nyomja.
2: Igen, Ricsi viszont vízzel turbósít egy kicsit.
4: Lacikám csillagom, szépen az így jár rá valamit.
2: Szól a helybig féle bűfogás, megcsinál neked hátulról, ha félre nyertek. Jó? Gyerekek, ez nem az, mint tegnap. Ez nem az. Itt a csajok érted szalvétával, kis kényeskedve. Szóltál, Ricsi?
10: Azaz, popron!
4: Azt mondja, hogy a
3: nagyon félérhető volt.
2: Nagyon félérhető volt. Igen, a sopron, de kicsit félrehallottam, mondom. Hát ez több, mint egy felhívás. Jézus várja, Ricsi, nagyon rámerősnek tűnsz.
4: Laciék csendesen nyomják.
2: Igen, hogy vagy, Lacikám, mondják közben valamit.
3: Ricsi, amikor azt mondod, hogy távol van az asszony, a börtönre gondolt?
4: Azt mondja, hogy jól.
2: Szabikám, hogy érzed magad?
8: Egyre jobban.
4: Szabinak remeg a keze, gyerekek.
2: Anafilaxiás sokkot kapott, kiderült, hogy allergiás a vírus.
4: Szabi az egyébként is van, vagy csak most?
2: Igen, igen.
8: Fázok.
2: Fázol?
4: Fázok.
2: Mondjad, Ricsi, tessék?
4: Banánsó. Banánsó.
3: Az a másik műsorom, majd utána beszélünk róla.
10: Mi van, Ricsi? 2005-ben.
2: Mi történt? Mi történt?
10: Nagyon nagy arc voltál.
2: Voltál Balázsóba?
3: Olyan, hogy csókolóznátok amúgy, olyan a hangja. Én nem látom a videót, csak azt
2: mondom. Milyen téma volt? Mit csináltál Balázsóba? Mi volt a téma?
3: Az a durva, hogy te röhögve beszélsz, Balázs, hogy én nem látom, hogy mi történik, és hallom, hogy tele van a szája, és közben udvarol neked. Ez nagyon furcsa. Szóval a rádió hallgatókra is gondolni kell.
4: Igen. Jó, az a baj, hogy Ricsi elviszi a sót, de nem tud enni, így, igen, hogyha beszél.
2: Laci, mit üzennél a soproniaknak?
10: Most legbúd.
2: Legszürelisebb játék. Vagy. Nagyon jók vagytok, gyerekek.
4: Master Mood.
3: Plusz pont annak, aki Elinek nem most múlik pontosan.
2: Igen, elszavarom a magyar verset.
4: Szabi, nem hallom a családnak a biztatását. Hol a család?
2: Hol vagy?
4: Hol vagy? Te vagy az?
11: Vagyok, igen. Hajrá, Szabi!
2: Takarjátok el a gyerekek szemét, ne így maradjon meg az apukájuk. Ne ez legyen az utolsó kép, amit láttátok, mielőtt Szabi leesik az asztal alá. Igen. Ricsikém, hogy érzed magad?
10: Minden oké. Okay.
2: Minden oké? Okay? Mm-hmm. Jól van. Hát az van, gyerekek, hogy ez időre megy, nem? Hogy állunk
4: így
2: időben?
4: Van, még van 30 másodpercetek, úgyhogy most kell belehúzni a végébe. Egyébként az van, hogy hát Ricsi a beszéddel egy picit így eldiszkózta a versenyt, de Laci meg Szabi meg fej-fej mellett halad.
2: Igen. Hogy érzed, Laci? Megnyered? Mit gondolsz?
4: Gyerünk, Szabi, ne a másikat nézd, csak a saját magadat.
2: Így van.
4: Még 15 másodperc, most mit? Húzzatok
3: egy
4: bele.
3: Ember versus állatot is, tudod?
2: Jó, holnap
3: egy nagyon éhes ilyen Cézár nevű vadászkutya.
2: Igen. Jó, holnap hozunk egy farkast, egy vadászgörényt, meg egy embert. Legyen ez szombathelyem.
4: 4, 3, 2,
2: 1, is, meg vagyunk.
4: És itt a vége. Kezeket föl.
2: Azt a mindenit.
4: Hát gyönyörű teljesítmény, egy óriási tapsot adjunk már nekik, soproniak, jó?
2: Gyerekek.
4: Hát egyrészt legalább melegítjük a kezünket, másrészt úgy tűnik, hogy mindenki túlélte a dolgot.
2: Bárki, ilyen nagyon viccesek vagytok, engem nagyon szórakozott ez a játék. Nézd, Laci, nézd, Laci, mondani akartál valamit, nem mondani akartál, szabít, Laci.
4: Egészségedre.
2: Laci a legjobb szereplő. Laci nagyon jó. Kiváló játékos, Laci. Ezt üzenjük mindenkinek.
4: A legjobb beszélő külön díját Ricsi kapja meg. Nagyon szuper voltál közben, és reméljük, hogy jól laktál. A második helyre szorult Szabi, de csodálatos fej-fej melletti győzelemmel.
2: Laci behozta.
4: Laci húzta be, gyerekek. Laci. Ő megmondta, hogy egy zabagép.
3: Na, hány darab ment el Laciba?
2: Várjál, mert Ricsi óvni akar. Mondja, Ricsi kér.
10: Sajnálom, Eszter.
3: Szégyent hoztál rám, Ricsi, most már ne nézz rám.
4: Most már nekem egy senki nagy.
2: Igen, ennyi volt.
3: Ennyi volt
4: közdük, 18 Ricsi. Darab, Laci, 18 darab virslit evett meg.
3: 18 darab
4: 18, virsli. És akkor Szabi meg 17, vagy hogy valami jó? Ilyesmi.
3: De az időnyomás miatt hagytad abba, vagy még van ebbe?
10: Nem. Kicsit meglepett a dolog. Én arra számítottam, hogy felén legalább meg lesz ennyi, és a végére az összes, de... Hát csalódás kellett eredmény, ne azt kell, mondjam.
2: Azért ezt ne szomorkodjuk azért annyira.
10: Szabinak már majdnem megszorongatott, nem számítottam rá, megmondom őszintén.
4: Ránéztél Szabira, azt mondtad, hogy nem lesz ez ügyes ez a gyerek.
2: Korrekt.
8: Méltó ellenfél voltál, Laci.
2: Nagyon jó. Elmés játék, nagyon szeretjük. Mi a Laci fődíja? Mit kap?
4: 100 ezer
2: Laci,
4: forint.
2: 100 ezer forint. Azt a mindenit neki.
10: Köszönöm szépen.
2: Mi lesz a sorsa?
4: Virslit veszel?
10: Master Good Wish.
2: Nem hiszem el. Ennyire nem kell tolni azért, Laci. Köszönjük szépen, nagyon hálásak vagyunk a szponzor nevében. Na tényleg, mire költöd? Mit csinálsz vele? Mi lesz?
10: Az épülésben vagyok éppen.
2: Építkezel?
10: Hát felújítás.
2: Felújításból.
10: Bőven,
2: akkor jó helyre megy.
3: Egy virsli akváriumot fel tudunk még ajánlani.
2: Jól van. Srácok, gratulálunk, ügyesek voltatok, menő volt. Köszi a játékot. Köszönjük szépen.
10: Én is szevasztok. Köszönöm.
2: Ciao, ciao.
4: Mit csináltál Balázs showban?
2: Na tényleg, az mi volt, Ricsi? Mesélj.
7: Balázsó, az utolsó esélyem, hogy visszaszerezzelek. Ez volt
2: engem.
7: A címe.
2: Ja.
7: Az adásodnak ez volt a címe.
2: Ja, és bejöttél, mert ott szakítottál éppen valakivel.
7: Nem.
2: Nem? Ja, csak kértük, hogy mondd el.
7: Siker volt.
2: Pénzt fizettünk?
7: Na.
4: Várj! Gyerekek, mennyi volt a gázsi? Mennyi volt, ha bementél a Balázsóba hülyét csinálni magadból? Mennyit adtak?
2: Nyugodtan mondhatod.
4: 3000.
2: Nem, mielőtt 10.000 forintok voltak. De nem azt mondtuk, hogy találj ki történetet, hanem hogy elmondtad.
7: Én kifejezetten 2005-ben 10.000 forintot kaptam, az akkori hölgy az 20.000-et, és a srác, aki miatt volt ez az egész, ő pedig úgy hiszem 40 vagy 50.
2: A rohadt életben kiraboltátok az RTL-t, basszus. Legoboltak rólunk egy kilót, hallod?
3: Beszéljük már át a napi díjakat, mert...
2: 2005-ben jól fizetett az RTL, komoly díj volt. Na jó, van srácok, nagyon köszi, ügyesek voltatok, szevasztok, ciao, köszönjük szépen. Mennünk kell, megyünk igen. Igen, megint egy kicsit reklámozni, meg zenélni, aztán jövünk vissza mindjárt, jó? Hamarosan folytatjuk. Csumi.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
13: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
14: Autóüveg Pilkington.
15: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
16: Álláshirdetés ingyen?
15: Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
17: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfile Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
18: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
19: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
0: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mondok, de ugye akik az ismétlést hallgatják majd holnap reggel, azoknak reggel van, de most még csak délután van, 3:47 este.
1: Bizony.
0: Na, ezt bogózt ki az Íri, hogy összetettem.
1: Ezt tedd össze.
0: Hol az óriás? Adjátok vissza, hol van Ferkó? Betört a napboltban, biztos, hogy...
2: Nem, bemaradtam a ízébe, a toj-tojba, gyerekek, az van, hogy nem tudok kijönni belőle, és...
3: Igen. Én de és tartom,
2: tehát, igen, hallok benneteket, de sajnos rám szorult a toj-tojnak a...
0: Jó,
2: ajtaja.
0: Ne törődjél vele, Feri.
2: Jó, de...
0: Nyugodtan, szépen, meditáljál.
2: Itt vagyok.
1: Lehet, hogy a maradék vislivel.
0: Igen. Na, gyerekek, viszont hívunk még valakit, mert hogy itt nagy dolgok történnek, biztos ti is olvastátok, hogy mit csinált megint a Rakoncai, aki elment ugye hát pihenni egy kicsit, és aztán ugye ő már mindent végighajózott, végigfutott, végigment, de most kitalálta, hogy elindul egy ultramaraton futóverseny, Rakoncai Gáborról van szó, aki hát volt olyan szemtelen, hogy meg is nyerte, 1217 kilométert futott.
2: Ember.
0: Figyelj, tehát ez
1: micsoda?
0: 1217 kilométert teljesített a 10 nap során.
1: Üldözték?
0: Üldözték folyamatosan. Ő futott folyamatosan. Hány cipő, hány köröm esik le, mi történik, amikor éjszaka alva fut. Teljesen lehetetlen az ember. És hát egyébként természetesen meg is nyerte. Teljesen lehetetlen a dolog. Ez még egyszer mondom, 1217 kilométer. Hogyan?
2: Nem lehet.
0: Hogy lehet azt lefutni?
2: Ez 10 nap alatt, akkor az ugye ilyen napi 120-as etapok.
0: Hogy? Az igen.
1: Állítólag egy Facebook komment után kezdett el futni. Elolvasott valaki a hajójáról rosszat írt, és nem bírta.
0: Ez a Sri Csimnoj ultramaraton futóverseny.
2: Sri Csimnoj?
0: Sri Csimnoj, így van. És hát ugye mi kaptuk közben róla a jelentéseket, hogy most a másik ellenfele vezet, most ő vezet, folyamatosan váltották egymást az élen. De hogy nagyjából az a kilométer stimmel, amit te mondasz, ez naponta 122 kilométer futott. 122 ki a kocsival is sok. Bringával lehetetlen. Autóval is elmacskásod, elfáradsz. De... 122 kilométer.
2: Megállsz, alszol közben? Vagy mi?
0: Hát ez egy jó kérdés. Nem úgy van, hogy te beosztod, megvan a táv, és úgy futod le, hogy akarod, magadnak osztod be az alvást, az evést, a pihenést, a futást, és aki először beér.
1: Mikor uzsonnázol?
0: Ez egy nagyon fontos kérdés.
2: Igen, meg a reggeli.
0: Az uzsonna, ha elmarad.
2: És a 10 órai, akkor nem futunk
1: hogy
2: tovább.
1: Hogy olvasod a híreket el?
0: Igen, hogy nézett, hogy mi történik a közéletben. Na mindjárt megkérdezzük a Gábort. Itt van már velünk? Lehet, hogy itt van már, vagy próbáljuk hívni. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
4: Hello, sziasztok, itt vagyok.
0: Ciao Gábor, hello.
1: Egy helyben ülsz most? Egy helyen ülsz? Nyugton?
4: Hát itt jövök, megyek, hogy mozgásban maradjon a lábam.
0: Meg legyen a kilométer. Figyelj, ez jól számolunk, hogy ez napi 122-127 kilométer átlagban, naponta?
4: Igen, igen, igen, ez 3 maraton naponta, 10 napon át, igen.
1: Mi a baj, Gábor?
0: Igen, ezt hova csinálod?
1: Hova futsz el? Miért? Ki bántott téged, Gábor?
4: Hát ezekben a ultrafutó versenyekben, ugyebár az ultrafutásnak a lényege, hogy a maratoni távnál hosszabb távot tesznek meg a versenyzők, és ennek van egy olyan ága, amikor nem a távolságot adják meg, és azt kéne minél gyorsabban lefutni, mint mondjuk az Ultra Balaton, ami ismert, hogy 200 kilométer, és akkor minél hamarabb tegye meg az ember, hanem itt időt adnak a versenyszervezők, és azon az időn belül kéne minél több kilométert összegyűjteni futással, és ez egy ilyen 10 napos verseny, tehát 10 napod van, hogy mit tudsz összeszedni annyi idő alatt.
2: Na, a második hely, aki mögötted végzett, mennyivel maradt le, hány kilométerrel?
4: Hát nagyjából egy maraton maradt köztünk, de hatalmasat küzdöttünk.
0: Igen, volt, hogy ő vezetett? Volt, hogy
4: igen,
0: vezetett?
4: Igen, igen, volt, hogy vezetett. Én vele 3 éve már a világbajnokságon egy nagyot küzdöttem, úgyhogy most sokkal jobban fel volt készülve, sokkal komolyabb segítőcsapat volt mögötte, úgyhogy jó nagy harcok voltak éjszakánként.
2: Az megvan, hogy fut valaki 1178 kilométert, és ezzel a második vagy. Hát tudod, mit mond? Rohadjál meg,
0: igen,
2: Gábor!
0: Úgyhogy még egy maraton van. De várjál, tehát akkor ez hogy van? Tehát, hogy akkor itt nem adott távot kell, hanem itt kifut a legmesszebb? Tehát kifut a legtöbbet?
2: 10 napod van, ez alatt amennyit te osztod be az idődet, mikor kajász, mikor alszol, 10 nap alatt minél több kilométer gyűjtsd
0: össze. Le kell futni. Aha.
4: Így van, ez technikailag ez...
1: Nem?
4: Hát ugye, bár ez egy alacsony púzus tartományú dolog, szóval ebben nagy baj nem lehet az emberek. Nyilván a sérülés veszélye hatalmas, hogy addig erőlteti az ember a szervezetét, ami valami bedobja a törülközőt. És nyilván ilyen van is közben, szóval ezeket folyamatosan kezelni kell, meg hát éjjel mondjuk -1 fok volt, nappal 25 fok volt árnyékban is. Szóval így
0: a lábujjkörmök leesnek, nem? Tehát 1200 km futástól elképzelhető, simán leesik a lábujjköröm, nem?
4: Hát kérlek szépen, még Így maradt három körmöm, úgyhogy...
0: Három körmöd maradt.
1: De akkor azt miért nem veszik le induláskor?

0: hogy a start, még ott a startnál le kell adni őket, aztán hadszoljon.
1: Tehát tulajdonképpen 7 körmöd leesett. Azt a mindenségét neki.
2: Ez... Igen, ilyenkor ezek nehezen bírják. Igen.
0: Mit érsz
2: tehát
0: meg lelkileg?
2: Az túl sok.
0: Bocsáss meg. Igen?
2: Lelkileg, hát ezt egy ilyen szuperfókuszált állapotba képzeljétek el, tehát ugyebár egy nagyon egyszerű helyzet, menni kell előre, közben rengeteget kell lenni, napi 10 000 kalória fölött be kell.
0: Figyelek, igen.
3: És, most már jár jegyzetel az Eszternek.
1: Komoly a buzsonna.
0: Oké, rendben, oké. És akkor mennyit kell hezdődni?
3: 10 000
1: kalória.
2: Igen, minden nap, igen. És ezzel is veszítesz súlytám elég sokat. Szóval így az a lényeg, hogy menjen az ember, haladjon, és nyilván a szervezet az elég nagy fájdalmak érintik ilyenkor meg, és ezeket így félre kell tudni tenni. Tehát egy kicsit olyan, mint hogy az ember most sapkozna, csak mondjuk a szervezetével, és akkor nyilván tudod, hogy mik a te szuperképességeid, meg mi az, ami mondjuk átlag alatt van, és akkor azokat úgy használod, hogy
1: ne menjél teljesen tönkre. Olyanban, hogy alva futsz? Vagy hogy félálomban futsz? Tehát, hogy mondjuk már érzed, hogy fáradsz, de még nem akarsz megenni, és kicsit belealszol a futásba?
2: Hát én ezt úgy hívom, hogy mozizok közben, hogy így már nem csak azt látom, ami a pályán van, hanem mást is. Tehát elkezdődnek ezek a mikroalvások. Csak ugyebár mondjuk a kocsiban, hogyha valakivel ilyen történik, akkor nyilván most megáll az ember, megiszik egy kávét, de futni azért ettől lehet.
1: Tehát ezek ilyen kicsi halucinációk, vagy kicsi álmodások, vagy kicsi ilyen összekeveredik a valóság a halucinációval, de közben te mozgásban vagy. Aha.
2: Igen.
1: Atyaisten, gyerekek.
3: Hát mekkora a pálya? Hány kilométeres a kör, amit lehet futni itt?
2: Ez 785 méter volt.
3: Ne 785 de. Méteres körön?
1: Körbe.
2: Igen. Ez egy parkban van.
0: Ez most nem mondod komolyan. Én azt hittem, hogy elindultatok bele a világba, és akkor
1: a kettő eltűnt, egy repülővel már
3: ment. Elütöttek.
2: Az első meg Rómában van.
1: Igen. Tehát egy pályán futtok, egy tök monoton, zárt pályán körbe.
2: Igen, mert orvosilag is így lehet ellenőrizni, meg etikailag, meg mindenféle szempontból. És ugye bár így a mezőny az együtt van, meg ott van az embernek a segítője, meg a versenyszervezők, meg mindenki, tehát folyamatosan pár percenként ugyebár kontrollat vagy, mert látják, hogy ott átfutsz, milyen állapotban vagy, meg minden, vagy át akarsz öltözni, vagy most vécézned kell lenni, kell bármi. De hát ja, ezek ilyen kis pályák. Általában a 1 kilométeres pályák az ideálisok, tehát ez egy picit rövid volt.
1: Azt a mindenségét neki. Mondj már egy-két adatot, hogy körülbelül mennyit futsz naponta, nem kilométerben időben, tehát mondjuk 20 óra futás, 4 óra pihenés, mennyit fogysz a verseny alatt, tehát hogy mennyi a súlyvesztésed mondjuk a 10 nap alatt?
2: Szerintem mondjuk súlyvesztés az 10%, alvás az nagyjából az első 2 nap 2 óra volt, utolsó nap talán másfél, a többi nap 3 órák voltak.
1: Tehát napi 2-3 óra 10 napon keresztül, az utolsó igen. Másfél óra alvás. A többi ez mind futás?
2: A futás meg az egyéb ilyen járulékos dolog, tehát itt nyilván mondjuk a talpad, ugyebár tele van vízhólyaggal, és így, hogy ne jöjjön le a teljes bőrfelület, ezeket kezelni kell folyamatosan, vagy át kell mondjuk 3-4 óránként cipőt kell cserélni, mert kibírná az egy cipő is, de a dropja, a talp az bekeményedik, tehát nem bír ki ennyi becsapódást, és egyszerűen pihennie kell. Tehát mondjuk az ember térde kibírja, de a cipője nem úgy, hogy például cipőt folyamatosan cserélni kell, vagy zokni, szóval így az ilyen járműtös dolgokat.
1: Igen, 7 köröm, több cipő, az okni az oké, de hogy még a cipő is elkopik. Hát ugye az a táv, ez valaki azt írja, hogy neki egy hónapos távja autóval. Tehát, hogy ennyit közlekedik, napi, mit tudom én, 50-60 kilométer, vagy 30, az nagyjából egy hónap alatt ennyit megy.
3: És még azt gondold be, hogy ez 1560 kör körülbelül.
1: 1560 kör.
3: És hát nem őrülsz meg.
1: Ne viccelj, hát semmi, abszolút, teljesen esélytelen.
0: De gondolj bele, hogy a második az végignézte, tehát leültad a pálya szélére, és végignézte, hogy még egy maratont rávernek egy körben, tudod.
1: Hát, vagy ő is futott közben, csak kevesebbet volt. Tehát, hogy az utolsó pillanatig ő is fut, csak már az előny az megnőtt. Tehát ő valószínűleg ő is futott.
0: Hányszor hagytad le akkor pontosan? Hát ugye akkor...
1: Hogy hányszor hagytad le, hány kört vertél az elsőt? Akkor te lekörözted őt, mert hogy volt, hogy elfutottál
2: hát
1: mellette.
2: Leköröztem, de ezt úgy képzeljétek el, hogy ugyebár itt annyira határon mozog mindenki, hogy bármikor, most nem csak, hogy lesérülhet valaki, hanem vagy lehet egy görcs, vagy egy valamilyen helyzet, amitől megáll, vagy csak egyszerűen szimplán rosszul lesz, vagy elájul, hanem egyszerűen mentálisan annyira lecsupaszodik az ember, hogy itt egy nagyon pici olyan információ is, ami nem azt segíti, hogy ő haladjon előre és menjen, attól az ember nagyon könnyen meg tud állni. Tehát ennek ilyen nagy része azért pszichés is, mármint így a megterhelés, és így az a 40 kilométer, az nyilván órában az hosszú idő megtenni, de hogyha a másik valahol megroppan, akkor azért fogás lehet rajta találni. Úgyhogy...
0: De szoktátok egy másik teasingelni, hogy elmész mellette, hogy ne csoszogj!
1: Igen, összekötöd a cipőfüzét, meglököd vállal, kicsit kakaskodtok.
2: Hát nyilván ebben van persze ilyesmi is, hogy most nem az, hogy leszorítod, de nyilván amikor megelőzöd, akkor határozottan előzöd meg, mintha ez úgy pont semmiség lenne.
1: Igen, a következő kanyarról már kicsit visszalasítasz. Igen, igen. A tempód az mit kérdezi egy hallgató, hogy a kilométer tempót, ez hogy lehet kiszámolni? Nagyjából mi a tempó, amit futsz?
2: Ez viszonylag lassú futás, tehát az első nap mondjuk ilyen 6 perc körüli, utána inkább azért 7 perc per kilométer.
1: 7 perc per
2: tehát
1: kilométer,
2: aha. Berövidül a lépés hossza eléggé.
1: Azt a mindenit, és akkor napi 3 maraton, tehát így lehet értelmezni, igen, hogy mi az adag körülbelül. Napi 3 maraton 10 napon keresztül. Hát ez nagyon durva, figyelj, nagyon gratulálunk. Azt hittük, hogy ott az óceán áthajózás egy kicsit úgy pihensz, fújsz egyet, talán...
3: Hát gondoltuk, azt hogy mondta, nem... hogy olyat nem csinál, mivel bele lehet halni. Igen. Ebbe ezek szerint nem lehet.
1: Ebben nem gondoltuk, hogy nem könyvelni fogsz egy nagyobb irodába egy multinál. Tehát ezt azért úgy valahogy éreztük, hogy az ilyen típusú ember nem nagyon szereti az ilyen típusú munkát. De hát most egy újabb őrületes rekord, meg egy újabb győzelem, úgyhogy nagyon gratulálunk.
0: Milyenek a szponzorok ebben a műfajban? Hogy Decathlon azért beszáll egy cipővel? Mi történik valami? Figyelik ezt?
2: Hát itt nem volt semmiféle szponzor. Ez nekem igazából azért volt fontos ez a verseny, mert készülök most majd a szeptemberi megint a 6 napos világbajnokságra, és ahhoz egy remek edzés, hogy egyszer más térbe látom a 6 napot, ami ilyen végtelen hosszúnak tűnik, amíg az ember csak azt csinálja, viszont hogyha csinálsz egy 10 napos versenyt, akkor a 6 napos az átláthatóbbá válik. Egyrészt, másrészt meg ez a csapat, szervezői csapat szervezi New Yorkban az 5000 kilométeres futóversenyt, ami a világ legnagyobb presztízsértékű, leghosszabb versenye, és oda ugyebár nem lehet csak úgy odaállítani, hogy hello, jöttem, hanem oda kvalifikálni kell magát az embernek, és ahhoz kell minimum egy 10 napos.
1: De durva. Hát nagyon gratulálunk, Gábor. Azért ez nagyon menő. Abszolút. Úgyhogy tényleg gratulálunk. Köszönöm. Tiszta szívből, le a kalappal.
0: Egy kicsit félünk is tőled különben.
1: Igen.
0: Picit, tehát ki tudja még, mi
1: hol,
0: fog itt
1: hol kerülsz elő. Igen, hogy hova fogsz még.
0: A minisztériumban még nem kerestek? Hogy...
3: Keresitek az UFO-kat, itt van.
1: Igen, ő egészen igen. Biztos, hogy földön kívüli vagy, ezeket az adatokat halva. Gábor, nagyon köszi, vigyázz magadra. Örülünk.
0: Igen, vigyázz
1: sok
0: magadra.
1: Szerencsét a következő, ezt úgy is tudósítunk majd róla.
0: Szurkolunk neked, akármit csinálsz.
1: Ciao, Gábor, köszönjük szépen. Köszi, Gábornak köszönjük szépen. Ciao, ciao.
3: Jó körömnövesztést.
1: 3 maraton naponta. Érted? 3 maraton. Ha az, hogyha bringáznod kellene ezt a távot, és ülnél mögötte egy biciklin, úgyhogy tekered, akkor se tudod 10 napon keresztül végigcsinálni biciklin, hogy napi 120 kilométert lebringázol 10 napon keresztül.
3: Megőrülsz.
1: Azt, megőrülsz.
0: Attól függ, hogy milyenek amúgy a versenytársak vagy, akikkel versenyzel.
3: Itt nincs nagy dumcsi azért.
0: De én azért feltenném rá az életemet, hogy... Nem fog sikerülni.
3: Rohagyjál, rombolsz, mi rombolsz.
0: Igen, csak ezért elmegyek, hogy csak így tízingelni. Tudod, így 10 percenként egy kört tennék meg, de akkor de bulingolnám a többieket.
1: De azért a 10 000 kalória azért le a kalappal, nem?
0: 10 000 kalória.
3: Mivel viszi be? Úgy, hogy közben, mert itt ugye az, mert 10 000 kalóriát bevinni nem
0: az
3: nagy 20, kúsz.
0: Az 20 darab Big Mac.
3: De
0: ne kérdezzük, miért tudom.
3: Okay,
1: ez valószínűleg proteinshakek,
3: az
1: turmixok.
3: A baj, hogy ott nem ehetsz ilyet, érted? Mert azzal nem bírsz futni.
1: Nem, tehát ezek mindenféle gélek, protein turmixok, fehérje szeletek.
0: Szerintem nem, szerintem 4 doboz kátedort megmikróznak neki.
1: Egy töltsére beöntik a szájába.
0: Igen, beöntik a szájába, aztán cső, ennyi.
1: Infúzióval lecsöpögnek neki 2 húslevest, és utána csapatja.
0: Meg egy liter zsír.
3: Így körülbelül, igen.
0: És utána kicsit gyorsabb is lesz, mert beolajozódik az összes ízlet.
1: Össze-vissza fossa magát. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt. Milyen játékunk van még? Írtak nekünk, hogy hadd játszanak már csajok is, és ebben van igazság egyébként, igen. Mert hogy még 2 játékunk is van.
0: De azért nem játszottak lányok eddig, mert tegnap leszerepeltek. Tehát ez igaz. Most meg kell, hogy óvjam magunkat, mert...
3: Haragudjatok tegnap... a győri csajokra.
0: A győri csajok azok
3: nem
0: konkrétan...
3: voltak jók.
0: Nem.
3: Már de, jó,
1: de,
3: nagyon jó.
1: De várjál, nem a takarításban, a hírában jók voltak. Az evőversenyt csináltak.
0: Ez elég sztereotíp. Szóval most olyan lányokat keresünk, akik takarítani nem tudnak.
1: Igen.
0: De mocskos dolgokat megesznek.
1: Mocskos dolgokat megesznek, takarítanak még, és még majd betekerjük őket fűbe, és meg hírát is játszunk, úgyhogy itt igen. Egészen
0: jó, de nem lehet itt udvariaskodni, lányok, jó? Tehát mint az állatok, itt úgy kell viselkedni.
1: Igen.
0: A férfiak.
3: Ahogy az Eszter.
1: Hogy Kompatibilisek legyetek, így van, igen. Na. Jól van, gyerekek, jövünk mindjárt, 2 perc a pontosan, este 7 óra van már, és még ilyen világos van, te jó Isten.
0: És még
1: este...
0: ébren vagy, papa?
1: Igen, és én még nem vettem a vízhajtómat ilyenkor, tehát mit történik itt?
0: Kicsit zakatod a szívem.
1: Igen, na jövünk mindjárt, 2 perc van, 7 óra, folytatjuk mindjárt.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
5: Autóüveg Pilkington!
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös, gyűri kis ünnepléssel.
14: Júj, de szép torta!
13: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
14: Nagyon köszönöm, hogy megjegyezted!
13: Boldog születésnapot, Feri!
14: Nagyon köszönöm!
15: Nagyon szép aranymotor van a tortámon. Milyen ízű?
13: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
14: Happy birthday!
13: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
15: Nem lehet, hülye vagy!
13: Ja, ezt nem lehet elfújni.
15: Most
13: na, a refrén, gyerekek!
15: Hogy...
13: Hey! Happy birthday!
14: Kiégett az ingem!
13: Happy birthday, Feri!
14: Ez az.
13: Mostantól kezdve...
15: Bácsinak szólítasz.
13: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
16: Harap bele, Feri!
13: Így van.
16: Erjük az oldalába.
13: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek.
16: Erősebb fogzománcot.
13: Kevesebb szuhas fogad.
15: Nagyon jó inkontinencia bekeltem.
13: Mi egy jó kívánságot. Lehet mostantól ezzel mindenki mond egy
16: nem
13: jó kívánságot.
16: Nem gondolkoztam ezen.
13: Ez a kívánságot Ferinek.
15: Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj.
17: Sok százezer kilométer, balesetmentes kilométer.
13: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet.
18: És egy Michelin csillagot.
13: Michelin csillagot?
15: De drága vagy.
16: Figyelj!
13: Ettél már Feriné, hát te nagyon messze van.
16: Nem is értem.
13: Ez egy jó kívánság volt, kicsit gondolkoztál, kicsit jó.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok.
2: Hi everybody, it's Chris Willis here.
1: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-szel.
2: Blue Heart.
1: Itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió 1.

0: Na, mit intéztem nektek, drága soproniak?
1: Debreceni hallgatót Sopronba?
0: Nem. Látjátok azt a fényes csillagot ott az égen?
2: Munkát, kenyeret.
0: Munkát, kenyeret. Esztert is elhoztam nektek. Esztert is elhoztam. És kisütött a nap. Látjátok?
3: Köszönjük, Balázs Isten!
0: Beszéltem jó atyámmal, és azt mondtam, napot a soproniaknak, napok legalább a végére, ha már itt vagyunk, mert egy szegények mindig rossz időben vannak, amikor mi kitelepülünk. Vagy mi hozzunk nekik a rossz időt? Én nem tudom, mi történik.
1: Szerintem te vagy a rossz időnek a hozója.
0: Lehet.
1: Egyszer
0: az van, hogy
1: sok... Bolond lukból, bolond cífú.
0: Ez van. De most át tudnak egy kicsit melegedni a soproni hallgatóink, akik egyébként nagyon kitartóak. Mi ültök élünk itt benn, néha kimegyünk, de hogy gyerekek, combos az idő, ami kint van. Én nem tudom, hogy mi történt tegnap óta. 10 fok, jeges északi szél és ideg. De most majd a nap, ami ott fölbukkant, az újra lesüt rátok, ahogy elmegyünk. Látod, már múlik el a rócsú, és azonnak
1: is ismerek menni. Itt már ebben a napsütés már.
2: Én már napozom is.
0: Akarjátok Esztert? Akarjátok, hogy jöjjön egy kicsit?
1: Akarjátok?
2: Egy csomó csaj jelentkezett, hogy akar.
1: Jövök ki. Így van. Ne csak nagyon fontos anyai teendőimet intéztem telefonon, azért volt az aggódó arckifejezésem.
0: Igen, nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, ezt én is hallottam,
2: rendel.
0: Két új táska, egy kabát és egy új cipő.
1: Igen, vegyétek meg középárfolyamon, igen, abból vegyetek végre.
0: Futárszolgálattal kellett intézni, hogy visszavegyek a gyereknek azt az ajándékot, amit kapott, hogy az anyja nincs
1: otthon. Nevetgéltek, majd aztán meglátjuk, hogy
0: na de, vége. Itt van a debreceni hallgatónk, aki megérkezett, megjöttem közben, azt írta. Na de várjál.
2: Hol vagy?
0: Hol vagy? Te vagy ott hátul, aki Debrecenből jöttél? Tényleg?
2: Ne, hol van?
0: Várjál, oda az? érkezik, várjál.
2: Gyere már ide.
0: Lecsekkoljuk.
1: Jó, téged küldtek onnan, te nem magadtól jöttél.
0: Mi az utolsó szám a telefonszámodba?
4: 700, jön az egész.
0: Nem mondd az, de nem mondd az egész.
4: 950.
0: 950, ő az, tényleg ő az.
2: Ő az a debreceni fiú.
0: Te hülye vagy? Mit csinálsz itt Debrecenből?
4: Hát innen megyek majd tovább dolgozni Ausztriába. Négy éve járok ki Debrecenből, vonatozok ide. Innen ki Ausztria, vissza minden héten.
0: Ne csinálj, tehát Debrecenből jössz hétvégén, fölvonatozok.
4: Hát szerdán általában.
0: Szerdán ide Sopronba, innen kimész melózni.
4: Igen, melózok 2-3 napot, kicsit focizok, utána a meccs után jövök haza.
0: És visszamész Debrecenbe.
1: De milyen munkahely ez?
2: Hát focista most mondta el, te focista vagy?
4: Meg még futárkodom, csomagfutár.
2: És ott milyen csapatban vagy kint?
4: Igen, amatőr, alacsony.
2: De fizetnek érte?
4: Persze.
2: Na most egy amatőr csapatba focizol Osztrákiába, és hát, van fizud.
0: Hát az menő. Jó,
1: te persze, egy példakép persze vagy.
0: Az menő. Persze, tehát van munkája a foci mellett, de gondold el, az milyen jó.
4: De csak 2 nap max, vagy 3.
0: Aha. Az nagyon menő.
1: Azt mondod ezzel, hogy a mi fiunknak is beleférne még néhány munkanap?
4: Hát simán,
1: az edzések mellett, a srácoknak?
0: Hát ahogy ezek sokszor fociznak igazából, tehát hogy 80%-uknak dolgoznia kellene, nem focizni.
4: Hát az a pénz az otthoni az elég, ott nem kell dolgozni.
0: Az biztos. Na de majd most
2: mi a lecsó egy ilyen amatőr focistának? Be a tiédet mondd a kollégáit.
4: Nem tudom.
0: Ez körülbelül milyen
1: szintű? 10-20 ezer euró.
2: 3 ezer?
4: Tudom én, évente 8-10-12 ezer euró.
0: 2 millió euró.
2: Hát azért nem rossz, hogy 12 ezer euróért elfocizgattok.
4: Hát az már most a teteje, kicsit ott is.
0: Aha.
1: Tehát az már kapus fizetés.
0: Az már azért nagyon jó. És akkor innen mész most, kiindulsz ki.
4: Innen megyek, igen.
0: Ah, és mi a meló, amit csinálsz? Ja, futárkodsz
4: közben. Csomagfutár vagyok.
0: Csomagfutár. Focizik is, csomagfutárkod is.
2: Mit ígértél az asszonynak?
4: Hát az az, hogy most néz szerintem élőben otthon Debrecenben a két gyerekkel, aztán... Ja.
0: Ja, akkor ezért vagy keveset otthon, meg ezért focizol. Két
4: nem,
0: gyerek, az
4: nem,
0: az, hogy ott
4: nem,
0: marad Debrecenben, kitartást kívánok a feleségemnek, a gyerekeknek.
4: Az biztos, hogy keménynek itt. Hát kb. 3-4 napot vagyok itt, meg 3-4 napot otthon így.
0: Aha. Jó, aztán hát ez figyelj, valamit valamiért közben, viszont eltartod a családot,
4: hát
0: nem?
4: Hát de most figyelj, most minőségi időt viszont többet töltök otthon a gyerekemmel.
0: Mert amikor okos ott vagy, akkor koncentráltan
4: akkor
0: ott vagy.
4: Ott vagyok, ott nem az, hogy munkába hazaesek este 6-kor, stresszesen. Így otthon vagyok 3-4 napot telibe, aztán ezt... lemegyek játszótérre, minden.
0: Gyerekekkel
1: eljön vagy... otthonról, akkor meg a gyerekek. Na jó, van azért egy kis pihenés, nekünk is kellett. Na jó, azért egy kicsit üljünk itt le azért, na.
0: Na, az menő, jól van. Hát akkor köszi, még hozzánk is beugrottál. Nagyon rendes vagy. Köszönjük szépen.
1: Kár, hogy a vízlevőről lemaradtál, mert úgy érzem, hogy még egy sportolót megnézhetnénk ebben a műfajban.
2: Hogy eszik egy igazi focista?
1: Igen.
2: Ők tudatosan táplálkoznak ám, nem össze-vissza.
4: Már aki, de én például figyelek.
2: Ezt mondom, na, látszik rajtad.
1: Hány gram fehérje van egy vízliben? Ezt kérdezem tőled, Feri. Ezt neked kell vágni.
2: Amennyit beleraknak.
1: Jó, haladjuk.
0: Egy darabban nem annyira sok. Csak azért kaptuk napocskát, írja valaki, mert mi hazajöttünk, de visszhangos vagyok. Sajnos nagyon fáztunk, így elindultunk haza, de nagyon köszönjük a mai napot. Élmény volt, itt tényleg bolondok vagytok. Nóri küldte ezt nekünk.
2: Puszi Nóri, köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
2: De most már meleg van, visszajöhetsz. Igen. Kivéve, hogy Győrben lakik.
1: Igen.
0: Igen. Na gyerekek, hogy állunk a játékkal, Ferenc? Csajjátékot kell tartani, mert megvádoltak bennünket, mielőtt a szél felkapja az üvegstúdiónkat, mert akkora szél van kint, hogy csajokat kell választani, mert eddig itt Sopronban hímsoviniszta játékok voltak, csak férfiak játszottak. Úgyhogy
2: most visszaszerezzük a becsületünket, jó? Most megmutatjuk, hogy mi a nőket ugyanolyan egyenrangúnak tartjuk, mint a férfiakat. Ők is játékhoz jutnak, hát ez a takarítós játékunk.
0: Ja, ez milyen barátságos, jön a takarítós játék.
2: Igen, ezt úgyis csak a csajok tudják.
1: Kicsit olyanok ezek a monológok, mint a nézni a Família Kft-t. Nem, hogy még mindig van az a, hogy hitták azt a fickót benne az öreg urat?
2: Bőmbácsi, nem?
0: Bőmbácsi, a szomszédokban volt, de hülye.
1: Nem, de a Família Kft.
2: És miről beszéltél? Csak nem, Eszter megszólított, így ilyenkor nem szoktam figyelni.
0: Família Kft-ben az öreg az őszhajú, tudod, mert meg nem mondom.
1: A vén mafiózó. A vén mafiózó volt, de mi volt? Na mindegy.
0: Nem tudom, mi volt a neve.
2: Na, figyelj csak, és az van, gyerekek, hogy azért itt nem szarral gurigázunk, ahogy szoktuk volt mondani, mert igen, új színű a... Ezért ezt átfestitek minden nap, gyerekek?
0: A vászonra gondolsz?
2: Igen, hát nem a vászon, hanem ez, a, amire, amit összekenünk most a Lacival.
1: Úrra díjban vannak, úgyhogy ráérnek ilyesmire.
2: Lacinak, gyerekek, aranykeze van azért, ahogy látom a izével, a majonézzel, használod sűrű, mi, Lackó? Oda nézzél, nagyon ügyes a fiú. Szóval, hogy most két gyönyörű zöld árnyalatunk van, és azt csináljuk, tudom, akkor nem nyomunk gyerekek szájába tejszínabot, ne ezt is megszólod majd, Eszter.
1: Figyelj, ami tegnap történt, ott a Széchenyi téren, az ott is marad, jó?
2: Így tehát van.
0: Igen.
1: Engedjük ezt el.
0: Csak mondjuk el a játékunkat, hogy miről szól, mert hogy válta valaki tegnap nem hallotta, hogy van két lemosható vászon, ami tulajdonképpen ilyen mosható festék van, ugye ennek az a lényeg, hogy bármivel összekenheted magát a festéket, ez lemosható, ugye? És akkor ezt kell majd nekünk összekenni jól, ami most Feri éppen nagy erővel dolgozik, és utána két hölgy hallgatónak pedig minél gyorsabban lemosni az egész, hát mi ez, festékes állvány, vagy festékes...
2: Két lefestett
0: táblát.
2: Azzal a Laci barátommal egy megosztottuk a munkát. Ennek az a következménye, hogy Laci deréktól lefelé gyakorlatilag csatakmocsok lett, érted? A nadrágja az úgy néz ki, mint aki túl van mindenen, elől-hátul. Úgyhogy így néz ki a Lackó, de a két táblát megcsináltuk, és itt van már a két játékosunk. Dia, hello!
5: Hello, szia!
2: Hogy állsz a takarításhoz?
5: Hát a gyerekem szerint ez nekem a legjobb feladat.
2: Igen, nagyon aranyos.
0: Milyen jó arc a gyerek.
2: Ugye? Hogy szurkol anyának, hogy biztos ez a legjobb dolog neki.
5: Nekem való, igen.
2: Való, rendben van, és itt van velünk Niki, aki meg van szeppenve. Mi van, Niki?
6: Kicsit izgulok.
2: De ne haragudj, mitől?
6: Nem tudom, végül is a véremben van.
0: Véredben a takarítás, van, is hogy mi van a véredben?
2: Igen, a takarítás, vagy az izgulás? Van a vérében. A Nikinek is. Hát szerintem a takarítás, figyelj, az a lényege a játéknak, Niki, hogy gyorsabb legyél, mint az ellenfél, akkor nyersz. Megnyugtattalak?
6: Igen, köszönöm.
2: Nagyon szívesen, nagyon szívesen. Szóval elkészültünk a két táblával. Hát szerintem pontosan, tökéletesen ugyanúgy mocskoltuk össze a két lemosható, csodálatos hérával lefestett táblánkat. Úgyhogy a jányok fölkészültek, Dia és Niki. Az a lényeg, hogy oda mentek, mártotok, és aztán mint az állat elkezdtek takarítani. Akik ott állnak, csak szólok, hogy rosszul jártok, mert a lányok elkezdik ezt a mozdulatot, itt minden tiszta mocsok lesz. 3, 2, 1, tessék! Na, elindult a játék, valóban, hát eddig csak a szétkenésig jutottunk el, de nem olyan rossz egyébként, előbb-utóbb lesz majd valami. Én mondtam, hogy aki ott áll oldalt, az nagyon csúnyán áll ebben a dologban, és úgy tűnik, hogy az alaposság az fog majd nyerni, mert a Nikinek a szétkenés van a
1: vérében.
2: Fröcskölnek, ez a baj, hogy már fröcskölnek, viszont itt a jobb oldalon meg tisztább lesz a táblánk.
0: Tök menő, hogy így lemosható. Ez nekem annyira bejön.
2: Igen.
0: Már, hogy tök
1: ilyet vettem.
0: Az egészet lemosod úgy, hogy semmi baj nem lesz a festéknek. Na! Ahol kisgyerek van, az egész lakást ilyennel kell kikenni.
1: Ebben majd hoztatok magatokkal mintát, mert hazaviszem, kipróbálnám meg.
0: Igen, odaadod a lányodnak.
1: Nálunk az van, 90 centig minden úgy néz ki, mint hogyha ilyen tazmányi
2: ördögöket nevelni. Itt a vége. Megállunk, mert megvan a dolog. Köszönjük szépen. Dobjátok le a rongyokat, már nem jövünk, vagy nem lehet hozzáérni. Dia, gyere, állj ide mellém, te meg te is, Niki. Az a helyzet, hogy én ebben nem fog tudni dönteni. Azt szeretném kérni, hogy aki itt áll, és azt mondja, hogy a diájé a szebb és tisztább, az emelje a kezét. Dia, neked nincsenek barátaid.
0: Igen, Dia csak a családja.
2: Jó, ki az, aki azt mondja, hogy a Niki táblája lett a szebb?
1: Jó, hát mondjuk ez fejfej mellett van.
2: Hát nem, nincs fejfej
1: mellett. Ki az, aki nem érdeklődik el a játék iránt, csak ott áll és néz maga. Jó, értem.
2: Ki az, aki el akarja vinni a két táblát, mert jó jön építkezéshez.
0: Igen, ki az, aki már ellopta a festéket, hárman jelentkeznek. Köszönjük
1: szépen. Van, ilyenkor van egy ilyen szabálykiegészítés, hogy vazelin birkózással fogjuk eldönteni, hogy megütök nyert, mert fejfej mellett
2: haladok. És téged kell lebirkózni.
1: És velem kell szembeszállni.
2: Hát ez szerintem elsöprő. Jó, de kérdezzük a hírásokat, hogy ez a tisztább? Jó, titeket utáljon a Niki, ne engem. Egy nagy tapsot kérünk Nikinek, és Dia pedig nagyon sportszerűen kezet nyújtott.
0: Őrület.
2: Gratulálunk, őrület lett. Niki, 100 000 forint az ajándékod, ugye? Jól emlékszem. Mire költöd?
6: Jól emlékszel.
2: Igen? Ja, az, ő azt mondja, ő tudja, hogy mennyi a lóvé. Nagyon aranyosan.
1: Van.
6: Nem tudom. Tényleg nem tudom.
0: Jó. Ez jó, jó helyre megy.
2: Meg vagyunk. Mi van, már megyünk tovább játszani? Ne szórakozz már, Laci! Mi vagyunk mi egy ilyen játéktenger?
6: Egy vigaszdíj valami.
0: Vigaszdíj?
2: Igen, van vigaszdíj.
0: Bejöhetsz ide melegedni az üveg stúdióba.
2: Bevehetsz melegedni, és kapsz két puszit a Balástól.
0: Adunk kókuszgolyót, jeges teát, light kólát és vizet, meg szendvicseket. Rántottál szendvicsünk is van, csak mondom. Nagyon fel vagyunk készülve. Jól van, na. És akkor az utcsó játék, ugye, ami még...
2: Hát
0: még,
2: az én főnököm azt mondta a Laci, hogy itt ezt is le kell gurítani.
0: Persze.
2: Úgyhogy megyünk már is tovább, szevasztok, hello, a kutya, azt hittem, hogy ő játszik. Ide jöttünk a Diégósokhoz, itt van a két műfűvünk, és ahogy kértétek, ahogy kívántátok, van egy-egy nő a csapatban. Jó?
0: Ez ugye igen, a görgős játék, igen. Amikor is betekered őket, már hogy magukat betekerik fűbe, a szőnyekbe, eltekerik magukat, és ott meg ki kell szabadulni a másik oldalon. Ugye ez volt?
2: Nagyon, nagyon élesen emlékszel a tegnapi napra, amikor még te magad is aktív részese voltál a játékoknak.
0: Jó, azóta esett a hőmérséklet, ne felejtsd el, most már azért orkád erejű szél van.
2: És jobb oda benne. Carmen és Csabi, ti sziasztok, egy pár vagytok?
6: Igen, ő a férjem.
2: Nagyon jó, gratulálok hozzá, ki fog feküdni és ki csavar.
6: Én fekszem.
2: Azt mondta Carmen, hogy ő szívesen fekszik, Csabi fog csavarni. A feladat az egyértelmű, Csabikám?
7: Igen, már mondták.
2: Aha, Csabi, benned milyen lelkes, is van, hallod? Benned is
0: Csabi,
2: van lendület, Csabi,
0: Csabiban mi csoda lendület? Igen, elmondták. Hát,
2: elmondták, hát nem tudom, hogy hogy kell csinálni. Tehát Carmen befekszik, föltekered, elviszed a piros, vagy elgörgeted a piros csíkig, ott békén hagyod, és ott Carmen, ahogy érzi, hogy megállt a szőnyeg, akkor ki kell jönni
0: belőle. Te kérdezzenek Csabit, miért ennyire lelkes? Csak hogy mondjam már mondatot. Csabikám, mitől vagy így feldobva?
7: Semmiért.
0: De érzeztem, hogy meg semmi kell kérdezni.
1: Carmen, de dolon dobjál be, mert ez nagyon durva lesz.
2: Igen, mindig ilyen lelkes a hapsit.
0: Izzó lehet.
6: Nagyjából.
0: Izzó lehet vele egy pár kapcsolatban létezni. Impulzív személyiség. Semmiért nem vagyok lelkes. Lehengerlő a személyiség.
2: Csabi, te akartad ezt a játékot, vagy belekényszerítettek?
7: Én akartam.
2: Ahogy ráadásul ő is akarta. Csabi akarta.
1: Zavarban van, most azért ilyen, mert most koncentrál a tekerésre.
0: Jó, bonyolult a játék, kell
2: koncentrálni. Itt a másik párunk, Luca és Kica.
8: Szia, Feri! Sziasztok.
2: Ezt magyarázd meg, légy szíves, ezt a Kicát.
8: Gyerekkorom óta engem így hívnak. Krisztián a nevem egyébként, de senki nem hív úgy, úgyhogy érdekes. Nem is figyelek rá, nem is hallgatok.
2: Ja, hogy a Krisztián nem is érdekel, a Kica viszont annál inkább. Luca, te akarsz becsavarodni, vagy a Kicát csavarod be?
6: Kicát csavarom be.
2: Ó, itt egy csaj fog csavarni, és az úriember fog feküdni. Hát meglátjuk, hogy majd mi lesz az eredménye. Tehát most derül ki, gyerekek, hogy melyik a jobb. Hogy a férfi csavar, és a hölgy fekszik, avagy fordítva. Gondolom, izgultok marhára.
0: Mi nagyon várjuk, indítsd el.
2: Látom.
0: Guruljanak.
2: Na gyerekek, akkor tehát aki fekszik, azt már oda lehet feküdni. Próbafekvés az elejére, így van. Kica, mondjuk benned se van nagy lendület, vagy nincs nagy lendület, hogy lefeküdjél. Kica, kérlek szépen, nem tudja, hogy feküdj. Feküdj már le, ember, ha lejár
0: nagyon a bonyolult, nagyon bonyolult.
2: A rohadt életben annyit kell csinálni, hogy ráfekszel erre a műfűre.
1: Kaszáld el, Feri, kaszáld el.
0: Egy lábgáccsal, vidd a fölre, Feri. Valamit indíts már a játékot.
2: Akkor Luca és Csabi fölkészül. 3, 2, 1, tessék! Hú, gyerekek, hát micsoda lendülete van Lucának, tőle se szeretnék pofont kapni. Kica, görgessed, Luca, görgessed már azt a gyereket! Még el kell görgetni a piros csíkig, édes Isten! Kica, te maradj még benn, most mász ki, Kica, ha ki tudsz!
0: Palik Laci nem üvölt így az exatlomba.
1: Még jó, hogy nem egy tévéműsor vagyunk, mert ez az izgalom, ez felfogadatlan.
2: De egyébként lehet követni az interneten, és röhögtetek volna ti is, ha egy kicsit
0: látom,
2: ugye figyeltek.
0: Látjuk.
2: Csak látom, hogy rohadtul más dolgotok van, mint a játékra.
0: Nézzük.
2: Luca, Isten ilyen csináltad. Gratulál.
6: Egyébként az volt a baj, hogy valahogyan, ahogyan toltam a Kicát,
9: valahogyan így összegabajodtunk, és a lábammal nem tudtam.
2: Na most ehhez képest nyertetek, az megvan?
9: Igen, megvan. Nem
8: kell magyarázkodni, megnyertük kész.
0: Ennyi, ez a beszél.
2: Így van, a bajnokoknak nem kell mit csinálni.
1: Én is mindig ezt csinálom.
9: Egyébként már kiválasztottuk a vinépadlót a Diego-ba, úgyhogy jól jön most.
2: Na, hát akkor meg is kapjátok ugye a 100 000 forintos utalványt, és akkor induljon a lakás felújítás, mert biztos ez lesz belőle.
8: Így van, most vettünk lakást, úgyhogy ez nagyon jó fog jönni.
2: Na, még na. Lakást is vettek. Hát soproniak, tudod
0: persze,
2: azért.
0: Persze, lakást
1: jó, vesznek. Euróból.
0: Persze, lakást vesznek, játékot nyernek. Csókosok biztos azért lettek kiválasztva. És össze is költözhetek? Már együtt laktok? Vagy készültök együtt lakni?
9: Hát nekem van lakásom, úgyhogy most a kica nálam van, és ő vett egy lakást.
2: És már rohadtul szereti, ha elköltözne.
0: Igen, rohadtul
9: nem, és most az ő lakása nagyobb, úgyhogy most abba fogunk költözni.
0: Nagyon menő. Hát akkor ez egy életkezdés, egy friss életkezdés. Gratulálunk akkor nektek, sok boldogságot.
8: Köszönjük szépen.
0: Ügyesek voltatok.
2: Na itt az utalvány, és a másik párosunk, az el is tűntek, hol vagytok?
0: Ők a lelkesék? Ők
2: igen, lelkesék, hazamentek.
0: Menjetek az anyádokba, nem jöttük semmire.
1: Van?
0: Igen, ők annyira lelkesek voltak, már úton vannak hazafelé.
2: Diegos, ajándékcsomag. Ja, itt vagytok. Csabikám, hol ment el? Hogy érzed?
7: Az elején.
0: Amikor beneveztünk.
2: Igen, amikor ez eszünkbe jutott.
1: A születésem környékén
7: történt. Másik oldalra is.
2: Nem. Másik oldalra átment, igen, és akkor a kicáikat nem akartad elgázolni.
7: A végén sikerült.
2: Egy kicsit sikerült. Carmen, azért ajándékcsomag van nektek is. Jó Diegos, meg Rádió 1-es és Balázsékos. Úgyhogy köszönjük szépen. Óriási küzdelem
0: ügyesek
2: volt.
0: Ügyesek voltatok nektek nagyon. Is, köszönjük. Köszönjük szépen. Kérdezik, hogy a játékos Laci rokona?
2: Körülbelül egyébként ugyanaz a
1: Laci izélendület. Lacinak nincsenek rokona, ő egy laborban készült.
0: Laci egyedül van a világban. Igen, nincsenek rokona. Igen.
1: De a kísérletnek a végeredménye.
0: Igen, de a srác stílusa tényleg kicsit Laci is volt. Nem tudom, miért vagyok. Nem amúgy tudom, miért. Ugye... Beneveztek a játékra minden. Igen.
1: Fél napot együtt töltöttem Laci, és rájött, hogy ő egy ilyen szellemi vezető. Tehát az a nyugalom, az, az elfogadás.
0: Nincs idegeskedés.
1: Semmi, figyelj.
0: Semmi.
1: Nem tudom, ki tud összeveszni Lacival.
2: Hát, hello, mi van vele?
8: Köszönöm szépen, jó vagyok.
2: Nagyon örülök neki, adjad, ők is beszélgetnek, mi is beszélgetnek.
8: Köszönöm Sopronba.
2: Honnan?
8: Hát Budapestről.
2: De és miért választottad Sopront?
1: Ez egy párhuzamos műsor?
8: Szerelmesedtem.
2: Szerelmes lett.
0: Ó!
8: Itt a drágám.
2: Ő az, hát gratulálunk. Te is akartad, hogy ide költözöm, vagy már mindegy? Azt mondja, mindegy.
8: Nagyon megtaláltál.
2: De te nyújtottad a kezedet, hát mondom, én meg megállok.
8: Telefonomat.
2: Egyébként. Igen? A szemüvegedet add már kölcsön egy kicsit, légy szíves, jó? Mert hogy mi majdnem indítottunk valamit, de nem indítottunk, ezt vedd föl, légy szíves. Jó? És akkor nézzünk arra felé. Mit mondtok?
0: Hoppácska! Na figyeljél, tegnap megtaláltuk a Rákóczi Feri hasonmás versenyt, ez minden napra meg van hirdetve. Egyébként figyelj, Fergo, azt mondom, hogy a hét játékosát találtad meg.
8: Hát köszi tehát... szépen, Balázs.
2: Hoppá! Köszi szépen, Balázs.
0: A Rákóczi Ferenc hasonmás verseny, ami persze. Egész héten él.
8: Köszi, jó.
0: Az szerintem az most abszolút vívő.
2: Eszter, az... gyere, légy szíves.
1: Várjál, de most megpróbálok.
2: Melyikünkbe vagy jobban szerelmes?
1: Arcelemzést végre, mert ez nem csak egy Rákóczi Feri, ez egy ilyen kevert műfaj. Tehát nem, azt van benne valami más, várjál csak.
0: Jó, most belesétáltál a csapdába, csúnyán belesétáltál.
1: Összetudnátok érinteni az arcotokat, hogy úgy, igen, és most kicsit dörzsöd így.
2: Figyelj, ez az.
0: Az a durva, hogy tényleg hasonlítok.
1: A Viáros Pisti, Viáros Pistire hasonlít még. Viáros Pisti, Rákóczi Feri keverék.
0: Igen.
8: Meg a Bozsányi Rafaelre.
0: Igen, abszolút.
2: Azt te vagy, gondolom.
8: Igen.
0: Igen. Egy ajándékcsomagot adjunk akkor neked.
2: Meg
0: is,
2: add vissza jó? A szemüvegét a hölgynek, nagyon köszönjük. Neked már nem kell, használhatja.
9: Egy ajándékcsomagot.
2: A szemüvegét, persze, azért valaki meg majd azért kér. Nagyon örülök, és csodálatos döntés volt Sopron választása.
8: Köszönöm szépen, Feriken.
1: Vannak ezek az emberek, akik úgy beszélnek,
2: hogyha...
9: Igen, bírom.
0: Én nagyon szeretem.
2: Mikor jöttetek össze, mennyi ideje?
9: Másfél éve.
2: Ja, hát akkor még az elején vagyunk, ilyenkor a szerelem a fontos. Na, állj oda a csajod mellé, mindjárt hozunk egy ajándékcsomagot. Akkor köszi. Itt a heti nyertesünk.
0: Ciao, ciao. Mit kell szélel leszel? Mit mondtál?
1: Az, hogy van ez az embertípus, akivel olyan beszélget, mint hogyha mindig ismertétek volna egymást, nem?
0: Tehát, ő az volt?
1: Ő az a típus, aki tudod így nulláról kezdi, de már olyan, mint hogyha 1000 éve. Tehát, hogy mindent elmondanál neki elsőre, mert van benne egy ilyen bizalom.
0: De egyébként tényleg hasonlított. Tehát, hogyha így megnézzük mondjuk 10 éve korábbról, de hogy a Rákóczi Feri hasonlás versenyünk a hétfői győzteshez képest, ő abszolút.
1: Azt tehát érzem, hogy ezt lehet, hogy még én is le tudom hozni.
0: Igen, péntekre már te is. Péntekre már te is megalakulsz. Gyerekek, fél van, ez azt jelenti, hogy egy kicsit el kell megint mennünk, ilyen kötelező dolgok jönnek. De először nincs hírek, azt már nem kell meghallgatni. Csak egy pici reklám, úgyhogy utána még visszatérünk, de Zsülci nagyon mondja, hogy tartanunk kell egy pici szünetet, úgyhogy jövő mindjárt. Jó?
1: Túl melegedett, nincs több tárhely.
0: Így van, 7:30 pontosan. Jó, ha valakinek van még közben valamiféle kis közlekedése, dobhatja SMS-be, mert azt látjuk, és jövünk mindjárt. Itt vagyunk rögtön a muzsika után.
10: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
13: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kalamb Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
14: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
15: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
16: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
17: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
18: Autóüveg Pilkington.
19: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
20: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
11: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, este 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva. Itt vagyunk, jó reggel. Mindig azt mondom, hogy jó reggelt, mert ez egy reggeli műsor, és hát az ismétlés holnap az majd reggel lesz.
2: Ezt ne kamuzzál, nem ezért mondod, ez jut eszedbe, mert ezt ez csak hát ez... 17 éve ezt mondod, hogy jó reggelt, ennyi.
1: Ez, ilyen rutinból jön ez már, hogy jó reggel. Aztán ránézik az óra, és látom, hogy 19:40, és akkor teljes az összezavarodás, gyerekek. Itt vagyunk, és még mindig Sopron van, de azért beszéljünk a holnapi napról is. Úgy néz ki, hogy tényleg Sopronnal lehet valami, mert hogy holnap szikrázó napsütés, most nem akarom a soproniek szívét fájdítani, de melegedni készül az idő, és azt írja nekem, hogy holnap Szombathely 17 fok napsütés. Tehát tényleg itt lehet valami.
3: Meg se érdemlitek.
1: Meg se érdemeljük a mai hideg után, mert tényleg nagyon durva volt. Főtér, Szombathely, ez a mi kis helyszínünk, ahol leszünk majd. És aztán Dunaújváros, ugye róluk kevesebbet beszéltünk szegény dunaújvárosiak, és Debrecen, jó nagyot ugrunk, onnan átugrunk az ország másik oldalába, az, hogy hosszú lesz, és Debrecenben megyünk majd, ugye az a roadshow-nk vége, ott pedig a Kossuth térre leszünk, hát ott egy ikonikus helyszín van ugye a Kossuth tér, úgyhogy ott leszünk majd pénteken, ott már remélhetőleg melegben. Nem tudom, mi
2: tehát
1: van.
2: Tehát kedves soproniak, ha ki akarjátok próbálni, hogy milyen egy roadshow, egy kitelepülés, mikor jó idő van, Debrecenben találkozunk.
1: Igen.
2: És gyertek!
1: Ha nem akarjátok, hogy most 3 évig rossz idő legyen, akkor 3 évig nem jövünk, akkor naposztok, élvezitek a napsütést, majd meghirdetjük, hogy 2 év múlva megint jövünk, és figyeljétek meg, hogy egy napra...
2: Armageddon, szél, eső, hóvihar.
3: Egy de nem ez meghozunk. Volt a bajotok, hogy nem esik az eső? Mi van a magyar vizekkel?
1: De, ez
3: akkor
1: nagyon
3: kellett. Akkor most akkor döntsük el már, mit akarunk, jó?
2: Hát csak, hogy nem lehetne egy héttel előtte, vagy egy héttel utána.
3: Mi vagy, te valami fürdős?
2: Nem válogatok, nem válogatok, nem válogatok.
3: Tudsz rágni, na.
1: Jobb, jöjjj, 60 éves helyette, még vannak fogaid. De most az méretes csapadékkal riogatnak. Most az képest 2 napja nem esik. Semmi. Elmondták, hogy annyi eső esik majd ezen a héten.
3: Mondj
1: hogy
3: ki még egyszer.
1: Annyi eső esik.
3: Nem, az méretes csapadék.
1: Méretes csapadék. Érted? Az, hogy egy nap alatt majd itt lehullik a hónapnyi mennyiség. Na most esővel ma egész nap nem találkoztunk. Én nem tudom, ilyen nehéz ez a meteorológia? Vagy mellé nyúlnak? Vagy mi van ezekkel? De komolyan
3: Feri,
1: mondom.
3: Van esély arra, hogy egyszerre Balázs, amikor vége lesz minden karrierjének, hogy így elmegy az RTL-hez a meteorológusnak?
2: Szerintem igen.
3: Csak ugye a híradó után a végén szervisztük sem.
1: Sziasztok.
2: És most megmutatom nektek, hogy ez nem olyan nehéz, mint
3: északról,
2: amit eddig
3: csináltok. Északról sűrű, csak méretes csapadék érkezik.
1: Ezek itt a sebes tények. Most pedig elmondom az időjárás. De szarul! 80, ezek itt a sebes tények. Nézzük az időjárást először.
3: Amúgy, ha tényeket így megújítják, amúgy te nem akarsz ott vállalni valami kis pozit?
1: Hát figyelj, azért azt nagyon meg kéne újítani, hogy én ott bármit elvállaljak.
3: Szóval azért és ott... megvan hozzá a frizurád, ez tökre

0: akkor talán legálba tudnak jönni.
1: Engem még egy dolog érdekel, hogy most ugye mind elmentek, ugye megnézték a karmelitát, hogy hogy néz ki belül, de ez NMHH, hogy nézhet ki belülről.
2: Oda bennünket fogunk
1: elkedni. Ott már mi fogunk körbe menni?
2: Körbe megyünk, és amire rámutatsz, a tied, mert úgyis mi fizettük.
0: Ott van egy külön Balázsik szoba, ahol ilyen kicsi bábukba, ilyen tűk állnak a hátunkba, neked is, az Eszternek is, Julinak is, nekem is, meg van szurkálva. És
1: belőle ott... fotel van csinálva. Én vagyok így a váróban.
0: Te vagy egy babzsák. Te vagy egy óriási babzsák, és fölül van egy számláló, ahol megfut az összeg folyamatosan, hogyha most is szól a rádióműsor, akkor megint mennyi fogunk még befizetni. Tehát ott van egy külön, tényleg ott van egy külön aranyszoba az NMH-ba, azok vagyunk mi.
1: Az mi Julinak van egy ilyen márványterme. Oda szokott bemenni a műsor után, meg leszünk, srácok, meg leszünk. Ebben a maiban volt egy 20-as.
2: Hoztam az anyagot.
0: Igen. Hallgattuk őket megint, gyerekek, megvannak az új mosdók, a csaptelepek, mindjárt felújítjuk az egész NMH-t.
2: Szolgálati autó.
0: 28 millióra büntetjük meg őket, ezek olyanokat.
1: Milyen riffet szeretnétek?
0: Mivel akarsz elni? Passattal, Feliciával, vagy a Eres Audival? Eres Audi, jó van, na akkor még egy
2: belefér.
1: Húzzunk fel egy palotát.
0: Igen. Na mindegy, gyerekek, jól van. Szóval elköszönünk tőletek, drága soproniak, jó? Mi megyünk Ferivel, Eszter ugye bepótolja, amit 3 órán keresztül nem csinált, úgyhogy 8:30-ig nyilvános dedikálást tart itt, itt a Városháza téren. Jó, ezt többen mondta, hogy ezt
1: senki nem mondjam.
0: Senki nem
1: megy sehová, még nem írtam alá a homlokodat. Mindenki itt marad.
0: Itt maradtok dedikálásra. Szóval Eszter még egy kicsit marad, mi elmegyünk, és várunk mindenkit szeretettel, nem titeket, mert nagyon messze van. De holnap akkor a szombathelyi helyszínünkre.
2: Hú, az tényleg rohadt messze van, mi?
0: Hát Sopron szombat, én nem olyan messzi, de hát nem várjuk el.
1: Innen?
0: Mennyi a Sopron szombat, te mennyi innen? 70?
2: 70 kilométer.
0: Hát azért az nem nagyobb.
1: Hiszem el, hogy Juli ezt elcsakiszta tőlem. Hát ez ott a legmegúszósabb 70 kilométer lett volna.
0: Hát ezt ti osztottátok be, hát gyere le, és akkor Juli otthon marad. Most még tudsz szólni.
1: Neki itt valami programja van.
2: Hát jöjjön, leprogramozzon, azt akkor benézi.
0: Szombathelyen? Mit csinál a Juli szombathelyen?
2: Mert van valami
1: holnap kiderítettek. Írok egy listát, amit meg kell kérdezni tőle.
2: Oda teszek.
0: Hát tudjuk aztán, milyen programja van.
1: Parázsról járás.
0: Parázsról.
1: Erre vannak most a vetközős fiúk, tudod, ilyen turnén, és akkor...
0: Igen, és követi őket. Igen. Van egy kamion, befekszik alá. Tehát, hogy igazából van egy szombathelyen, amilyen kamion, tehát talál a Juli, hogy megalszik alatta, mint a Martin Gerix kamion alatt. Jó, úgyhogy akkor holnap szombathelyen. Van, aki esetleg arra vállalkozik Gáboron kívül, hogy átjön a szombathelyi helyszínre, és nem vagytok ennyire mazoisták, megfagytatok.
2: Nem, tehát ez egyszer, elég volt már.
0: Egyszer egy évben ez elég volt. Jó. Ki az, aki nagyon fázik? Tehát aki most, akinek nagyon elege van a hidegből. Jó. Nem tudok mit ajánlani, de hogy ez a kitartás. Akkor csak, lett volna valami ajánlat.
1: Elhoztattad hogy... volna a fürdőköntöst, amit tudod, amit megfosztottál.
0: Az őben még ezt mindig figyelj, működik.
1: Ha van itt nő, aki azért jött, hogy mert szerelmes a Balázsba, Balázs, álljál fel és mutasd meg neki, amit
0: kerestek. Én megmutattam, fia, ebben semmi szégyelni való, csak a köntösöm, a szállodai köntösöm.
2: Szerintem tök praktikus a csávó.
0: Szégyelnem kellene?
2: Nem.
0: Tudod,
2: nem,
0: hogy himbálózik a farka? Mire kell kötni? Tehát egyszerűen nem tudom mit csinálni, egyszerűen az van, hogy valahogy meg
1: rossz kell... Egy közele van az artériám.
0: Meg kell kötnöm lasszóval, érted? Hát csapkos itt balra, jobbra.
2: Amikor az ez szabadul?
1: Hát amúgy nem beszélünk.
0: Ha már fürdőköntössel kell megkötnöm, érted? Érted? Agyon csapná itt a soproniakat.
1: Felidézi a tegnap esti játékot, amit játszottunk az étteremben. Vagy a bárban pontosan, erre emlékszel?
0: Igen, ez női szemek kiábránító, hogy egy pasinak. Egyáltalán nem. Helyett egy fürdőköpeny köntös van a nadrágjában. Ez csak idéglenes, nem itt, nem vagyok teljesen.
2: Már kérdezem is.
0: De tényleg ez ciki, vagy ez?
3: Nagyon jó. Ide pont jó.
0: Sopron van? Ide rakom, jó, ez Sopron.
2: Honnan jöttél, szívem?
3: Kapuváról, ami Babót mellett van.
0: Hoppácska!
1: És van egy híres nótátok is, úgy tudom.
0: Kapuvári nóta? Igen, az nem tudom, mi az a kapuvári nóta. És a Babótról jött, ismer a Babóti Polgit?
3: Ő személyesen nem.
0: Jó, mert ott fesztiváloznak.
3: De a fesztiválon ott leszek.
0: Ez a Babóti fesztivál, gyerek, akkor egyszer ezt megfejtjük, hogy egy 1000 fős falu...
1: Én rá fogok érni aznap, mert nem jövünk le Babótra.
0: Menjünk le Babótra, már meghívtak, éppen küldtek meghívót.
2: VIP-jegyünk van.
0: Egy 1000 fős falu nagyobb line-upot állít össze, mint Woodstock. Érted? Tehát, hogy miből gazdálkodja, Velhelló, Betófi, nem tudom, kik mennek. Figyelj, tehát nem tudom, hogy a csávó mit csinál, de valami elképesztő.
1: Én akarom Babótot.
0: Babótot? Meg vagyunk hívva.
1: De akkor legyen külön sátrunk.
2: Jó. Jó, és mit csinálunk? Föllépünk?
1: Lesz egy 8 fős kecsuánk. Jól fogunk föllépni.
0: A Babóti fesztivál. Egy kicsi falu, aki egyrészt Maldív-szigeteki utat ajánl a tanároknak, ha oda mész tanítani. Fesztivált rendez, nem tudjuk, hogy miből, és most már 2 vagy 3 napos lesz a fesztivál. Tehát a Polgi egy zseni, hogy gyerekek. Nagyon nagy fellépőkkel. Egy ilyen Sopron fest, vagy egy volt fesztiválos line-uppal nagyjából.
2: Tehát kirúgja hihetet... magát. Most még nem akkora, de...
1: Állítólag az UFO-t most szervezik, hogy ezt lássák majd.
0: Nagyon komoly a Polgi. Na jól van, drága Soproninak, elköszönünk akkor tőletek, köszönjük a nagyon hűséges itt áldogálást, fagyást, hideget.

0: Egy széllel való viaskodás, hogy tényleg le a kalappal. Nagyon-nagyon hideg volt, azt éreztem abban a két percben, amíg kim voltam.
1: Gáborkám, elégedett voltál a mai adással?
2: Te legalább nem esett az eső.
0: Holnap mi a terv, Gábor? Jössz velünk tovább? Most már végigcsinálod?
2: Visszamegyek Győrbe most este, igen? És akkor onnan lesz Szombathely, onnan vissza Győr, onnan Dunaújváros, csütörtök reggel, és Dunaújvárosból már nem megyek vissza Győrbe.
1: Na, ez mondjuk egy reális döntés.
0: Ez egy jó döntés. De akkor most már jössz Debrecenig, tehát akkor nem állsz meg.
2: Így van.
3: Én Dunaújvárosból Gyulára megyek, onnan meg Egerbe. Jössz velem, Gábor? Még egy plusz kör.
2: Persze, belefér.
3: Gábor, Rudi, de annyi, hogy te vezetsz hazafelé.
1: Szerintem lehozza.
0: Igen.
2: Csukott szemmel bárhova
0: átalálok. Fia, ezt eddiktál. Itt lassabban, itt balra, itt jobbra, simán lehozzuk. Abszolút, igen. Na jó van, Gáborkám, akkor holnap vele, akkor holnap is találkozunk. Vigyázz magadra, jó? Bárhova sodorjon a MÁV előszele, utószele, vigyázz nagyon magadra, hogy holnap ott legyél akkor a főtéren, a Szombathely helyszínünkön. Jó, drága Szombathelyek, holnap 4 órától már DJ van, ugye? Ki játszik holnap?
1: Egy DJ.
0: Várjál, még nem tudjuk, hogy ki játszik holnap.
1: Vegán Lili
0: játszik. Hát nem eszik húst, Vegán Lili, igen.
3: Vegán Lili.
0: Igen. Igen, és Laci elküldött egy nagyon fontos üzenetes SMS-ben az evőversenynek a győztes, hogy annyit küldött. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Good. Lacinak ez nagyon beakadt. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Good. Te nem lehet, hogy beépített ember? Leküldte a vezetőség, fél, menj le, játszik Master Good-ot. Mondd el annyiszor, amész, csak tudod, hogy Master Good figyelte, aztán megeszik a srácok.
1: Laci, te ebben jó vagy, gyerünk.
0: Igen, Laci elküldte SMS-ben. Nagyon jó. Na jól van, akkor puszilunk, csókoltatunk mindenkit. Viszlát Sopron, sziasztok, köszönjük szépen. Holnap Szombathely főtér délután 5 óra.
1: Vigyázzatok magatokra,
0: Sopraniak. Köszönjük, puszi, szép esét mindenkinek, sziasztok, ciao, ciao.
4: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel az igazi mai slágerek pár perc múlva érkeznek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este tíztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
5: Úgy is lett.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Mit olvassunk ma?
9: A láthatatlan kincset.
10: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyis Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
11: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
16: One. Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
3: This is the World Is Mine Radio Show.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: A rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy kedvestes indul a Diszkósít Rádió Show, a stúdióban Bárány Attila és én DJ Junior, de Hanvai PG mixel egyébként, aki most pihenőn van.
4: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, azért reméljük, hogy sikerül majd őt valamennyire helyettesíteni. Én Bárány Attila vagyok, és igaz, hogy nem zenélek, meg nem is nagyon fogom jártatni a számot, de egy picikét azért hozzá fogunk tenni a műsorhoz, Junior is, meg én is.
3: Induljunk Hanvai PG mixével, tehát a Side Piece lemezével, a Cry For You-val, annak is Hanvai PG, Roberto Vinny cover-ével indul a Diszkósít Rádió Show. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádió show, nem 3D-ben, hanem csak kettecskén romantikusban DJ Junior és Bárány Attila stúdióban. Bár is jövök az ünnepeltekkel, ez Junior kedvenc rovat, egyébként meg a hangvai érzéket nem szokták mondani, mert nem akarnak nekem nyalizni. Névnaposok majd többek között a pongrácok, ez most jó lesz, mert pongrác, pác, ponipác, valami ilyesmire van,
1: ezek magyar nevek, igen, szorok, igen. Tehát nem romani.
0: Achilleszek, Adoniszok, dalmák, germánok és koráliák ötünneplik a névnapjukat. Szülinapos pedig az ismerőseim közül Somjai Szabolcs, Oldalákos Kica, Molnár Ilona, Cene Gergő és Obrotka Norbi. Vagyis Goodspeed, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Norbi csokoltatom én is, ugye régi DJ, régi szakmabeli úriember a DJ-k sorából. Ő már az Underground Records idején is diszkozott. Na, én meg annyit akartam mondani, hogy most csütörtökön ugye találkozunk a rádió egy délutáni showjában, ami ma elindult Balázsékkal. Mi fogunk játszani, most már kiderült biztosan 16 és 17 óra között, tehát egy órán keresztül diszkosít lesz a Bárányjal, a Hanvaival meg velem DJ Juniorra, de most Hanvai PG Mix-el, és megyünk tovább Alex Kenji-vel, jön a Bambolé a diszkosítva.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalma Adrien színnelő diszkosit a Rádió 1-en. Bárány Attila, én DJ Junior, itt vagyunk élőben a stúdióban, viszont Hanvai PJ elküldte a mixét, úgyhogy egészen 9-ig ő áll a játszóknál és a keverőpult előtt.
1: A héten 4 fellépésem lesz, pénteken Széchenyben kezdek, és onnan jövök majd vissza Budapestre a Lánchíd Pesti hídfőjéhez, és azon szombaton Lakiteleken kezdek majd a Tőserdőn, és onnan érkezem Békés Csabára, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Viszont most megyünk tovább, Hanvai PJ mixel ebben az órában, ezúttal Cashmere és a Wide Ride, Hanvai PJ és Roberto Vini coverben szól a diszkosítben.

évfordulóját. És ráadásul egy vadonatúj diszkosi dalt is be fogunk mutatni a nagy színpadon, úgyhogy készüljetek, elkészült a vadonatúj diszkosi dal, és addigra talán megjelenik, sőt videoklip formájában is hozunk egy vadonatúj verziót belőle, úgyhogy le is vetítjük ott az új dalt majd a nagy kivetítőn. Most csütörtökön egyébként a délutáni roadshow-val, Balázsékkal érkezünk Dunajvárosba, és délután 4 és 5 között diszkosít lesz. Mixelünk egy órát, a Hanvai, a Bárány meg a Junior, most pedig Hanvai PG-ben megyünk tovább, ő mixel, ez Hanvai PG sajátja, Roberto Vinivel, a Sebek mélyén szól a diszkosítás.

0: a Diszkocsit Radio Show itt a Rádió 1-en, Hamvai Pécsi mixet az elmúlt egy órában, de nem ő nem volt itt, viszont a Bárány meg a Junior itt volt, tartottuk a frontot, most csütörtökön viszont együtt majd találkozhatunk a délutáni roadshowban, ugye a Rádió 1 rendezvényén Balázsék, a házigazdák, délután 4 és 5 között lesz Diszkocsit, úgyhogy gyertek Dunaújvárosba délután és bulizatok velünk. Még nem mondtuk ma, hogy május 31-én bemutatjuk a vadonatúj Diszkocsit pizzát majd Pátyot, ez is egy külön esemény, hamarosan kikerül egyébként minden információ, Hamvai majd intézi a Diszkocsit Facebookjára, és jövő pénteken és szombaton is lesz Diszkocsit Turkevén, illetve Bonyanszvadsejjén találkozunk, valamint a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookomon, úgyhogy menjetek fel oda.
1: Meg most már menjetek haza, mert annyit beszélt Juniorról, már mondani sincs kedvem semmit. A lényeg az, hogy egyébként a Rádió 1 születésnapi fesztiválon bemutatjuk a vadonatúj Diszkocsit dalt is, nekem pedig 4 fellépésem lesz pénteken, Széchenyi, Budapest, szombaton pedig Lakitelek és Békés Csaba, minden információ rajongói oldalamon. További jó rádiózás, sziasztok!
0: Búcsúzom én is azzal, hogy holnap este 8-kor újra Diszkocsit itt a Rádió 1-en, és élőben mixelek, tartsatok akkor is velünk, szavaztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor, a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és

Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem,

0: Akkor keddenként Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera. A World is My Radio Show-ban természetesen a Rádió 1-en.
0: És Siri idén is velünk bulizik a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Budapest Park, május 24.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine rádiósót hallgatjátok a Rádió 1-en, Jauri a lemezjátszói mögött, és ígértünk nektek igazi különlegességeket, amik nem szólnak sehol máshol, csak is és kizárólag itt nálunk. Na, a most érkező dal, az pontosan ilyen, szerintem mindent tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Rádió Show-ban.

0: Sony Fodera és a D.O.D. Ez volt a Think About Us, a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban, Jauri a lemezjátszói mögött, és már nagyon-nagyon várjuk veletek együtt május 24-ét, akkor rendezzük az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztivált a fővárosban, a Budapest Parkban, mindegyik Rádió 1 DJ fellép, és persze nemzetközi nagyágyúk is jönnek, például a holland DJ fenomén Sam Felt, igazi showman lesz majd ezen a bulin, és a zenei is nagyon jók.
1: Igen, na ez lesz például a következő, és ahogy az óra elején ígértem, elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Jön Sam Felt és a Heart Like Mine itt a World Is Mine Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Felt, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Curtis Mind Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/

0: a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött, holnap szerdán pedig ne felejtjétek, Szombathelyen folytatódik Balázsék országjáró délutáni roadshowja. Várunk titeket már délután 4 órától a főtéren, Regál Lilivel kaphatok majd belépőket is a születésnapi fesztiválunkra. Tehát még egyszer, holnap délután Balázsék roadshow és előtte Rádió 1 Live Mix Szombathelyen a főtéren. Jauri.
1: A következő zene pedig Gordótól és Renner Zombától a Loco Loco. Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence, a Loco Loco itt a Rádió 1-en.

0: Mennyire fantasztikusak ezek az igazi boldogságot árasztó zenék, nem igaz? A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött, és lesz még egy csomó hasonló különlegesség este 10 után is, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Kapuszton személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Roadshow-val.

Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor, a

0: este tisztől after party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, dance, house, egy kis techno, jó sok minden vár rátok a következő egy órában is. Még mindig Jauri mellettem a lemezjátszói mögött, aztán 11-től jön még Christopher, úgyhogy érdemes minket hallgatni, jól fogtok szórakozni. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, A Cry For You, indulás van, let's go!

0: Szombathelyen folytatódik Balázsék országjáró délutáni roadshowja. Előttük találkozunk a főtéren már délután 4-től, mi Regál Lilivel fogunk warm-up-olni. Várjuk a nagy Regál Lili rajongói csoportokat, belépőket is kaphattok majd tőlünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Tehát még egyszer, holnap szerdán délután 4-től Rádió 1 Live Mix, délután 5-től pedig Balázsék Szombathelyen a főtéren. Na, Jauri, mi jön most?
1: Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelez közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnalig tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelez közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: Hardy's Mine Radio Show-ban Jaburi a lemezjátszói mögött, és ezt a következő zenét most már nem találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás Bass Hunter óriási nagy-nagy slágerére, a Now You're Gone-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show kedv van. Ugye tudjátok, ilyenkor technózni is szoktunk, méghozzá Jauri segítségével. Megyünk szépen felfelé.
1: Igen, igen, így a órák végén mindig egy kicsit megőrülünk itt a stúdióban is, meg zeneileg is magasabb tempóral kapcsolunk. Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributtól a Viento, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Radio Show 30's Mind, Radio Show 2 este Jauri által lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Egy fontos hét lesz a mostani nálad.
1: Most pénteken lesz a születésnapi bulin pótlása, május 15-én egy 8 órát fogok a DJ pult mögött állni. Ez egy all night long történet, de végig lesz mellettem valaki, például a Sixta, lesz egy osztrák, Csajci. De a lényeg, hogy pénteken nagyon-nagyon sok szeretettel várok majd mindenkit itt Budapesten a főhadiszálláson. Szombaton pedig Sopronban fogunk tudni találkozni. Ott csak egy-két órás szettem lesz. Gyönyörű szép hetet és hétvégét kívánok mindenkinek. Tényleg remélem, hogy valahol fogunk tudni találkozni. Sziasztok!
0: Ciao, Jauri! Jó bulikat kívánok neked! Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál! És jön Christopher!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: The World is My Radio Show is coming back!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tisztől After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Puszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Roadshow-val.

Vonjon magába minél több virsit a Mestergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem, hogy bírjátok, még Christopher pörgeti nálunk tovább a kedvestét. Hello Christopher!
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Utolsó Christopher a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént volt hallható, az No Aspectnek volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know, ez zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal, ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is most is a Rádió 1 születésnapon is. Úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know, World Is My Radio Show.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine rádiósót hallgatjátok a Rádió 1-en. Ne felejtjétek, a Rádió 1 DJ-kkel bulizhattok a Rádió 1 születésnapi fesztiválján is, május 24-én. A külföldi sztárok, akiket elhozunk Budapestre, Cyril, Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent. Részletek a rádió1.hu-n. Christopher.
1: Amiből szépen jövünk ki, az Bob Sinclairnek és Kiesának volt egy újdonság, az I Can't Wait, egy zseniális kis dal, ami pedig alattunk jön, az Frank Rizzardo-nak a Shinjuku dala, ami egyébként most letarolta a house listákat és a beatportot is, úgyhogy egy abszolút peak dologról van szó. Tehát még egyszer Frank Rizzardo, Shinjuku, csak itt a rádió.

0: És hát bizony, ez a mai adás, ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Caminónak szólt a Vertigo-ja, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse Think About Us Siri remixébe, aki egyébként hallható és látható lesz majd a Rádió 1 születésnapon is, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Where is my radio show?

Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és mára lassan lepereg az időnk. Nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Ne felejtjétek, találkozunk holnap délután 4-től Szombathelyen, a főtéren Regány Lilivel warm-up-olunk majd Balázséknak, akik 5-től 8-ig várnak majd titeket. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Föld is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most a két jól fésült poszter fiú, Lukasz és Félix Németországból, vagyis a Fastboy tesó páros. Ne tévessze meg a látszat, egyáltalán nem üres fejű szép fiúkról van szó. Nagyon tehetségesek, tök jól énekelnek, dalokat szereznek, DJ-k, producerek, és hát egyfajta EDM terápia az, amit ők csinálnak, mert hogy a dalaikban sokszor a mentális egészségünkre is gondolnak, pozitív üzeneteket hordoz ez a dal is. Az élet szép, még akkor is, hogyha néha ezt nem veszik észre. Jön a Good Life!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Kérónak köszönhetően egy kis klub hangulat, ez a Turn the Light Off. Balázsékkal pedig egész héten roadshow hangulat. Ugye Győrben kezdődött a karaván, aztán Sopron volt a második állomás, Szombathely után Dunaújváros, Debrecen, Kossuth tér. Ez lesz majd a finálé. Egyébként minden nap délután 4 és 5 óra között live mix is van a helyszínen Rádió 1-es DJ-kkel, aztán 5 órától indul Balázsék műsora. Egészen péntekig.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a Budapest Parkban, a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Szemfelte többször beszavazták már a rajongók a DJ Mag Top 100-as listára, legelőször 2016-ban, aztán 17-ben is szerepelt. Japán, Hollandia, Tajvan, Horvátország, Amerika, mindenhol fellépett már, és most hozzánk is ellátogat.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenét vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára az a Lady Gaga, akit ismét láthatunk a moziban, az Ördög Prádát visel kettőben, ő is felbukkan. És most kiderült, David Frankel forgatókönyvíró és rendező megosztotta a kis színest, hogy maga Meryl Streep kereste fel Gagát, és hívta meg, hogy csatlakozzon a nagyszabású folytatáshoz. The Dead Dance

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
1: Mi játsszuk az igazi ma is

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az itt?

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Bibi Rexa például, aki új életre keltette a Faithless EDM klasszikusát, és így lett belőle igazi mai sláger, ez a New Religion. Nagyon gyorsan megtörténtek az első szakmai sikerek, például az első helyet elfoglalta ezzel a dallal a Billboard Dance Mix Show Airplay charton. Hasonló helyezései voltak már mint number one, ugyanezen a sláger listán az I'm Good dal, az If Only I-jal és az I'm the Drama-val. A különbség az, hogy ez az első független dalam, amit már a kiadója nélkül ért el. Bibi Rexa, New Religion.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Gelentisztel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.